0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 3-án, csütörtökön, az Agnus Rádió homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Eötvös József magyar író és miniszter tollából származik, és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az ért, kinek szíve van. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 2 órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, melyet jó magam tolmácsolok, majd fellapozzuk a napkalendáriumát Kecskés Csabával, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezt pedig Keresztény Élet Felekezet közi műsorunk múlt szerdai ismétlése követi. Ezután pedig műsorunk 3. órájában szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg, melynek témája az iskolai egyenruha, a maradék időben pedig válogatott jazzzenét hallhatnak. Ezzel várom Önöket a következő 2 órában, ha tehetik, tartsanak velem. Most a nap áhítatát hallhatják, amelyet jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe a helyes arány. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Példabeszédek 30. fejezetének 8. verse. Mai áhítatunk szerzője Mary J. Fust, texasi amerikai testvérünk. Mindig is molett lány voltam, és szerettem volna vékonyabb lenni. 13 évesen kezdtem el az első diétámat. Keményen edzettem, és szigorúan korlátoztam az étkezéseimet. Gyorsan lefogytam, de amikor megpróbáltam visszatérni a normális étkezési szokásokhoz, túllevésbe estem. Hamarosan visszahíztam az összes leadott kilót, sőt még többet is. Így újabb szigorú diétába kezdtem. A diétázás és a habzsolás életmóddá vált számomra. Már nem tudtam megkülönböztetni, mikor vagyok igazán éhes, és mikor vagyok megfelelően jól lakott. Fogalmam sem volt, hogyan kell mértékletesen enni. A példabeszédek 30. fejezetének 8. verse nekem az étkezési rendellenességemről szólt. Imádkoztam, hogy Isten segítsen megtalálni a helyes arányt. Ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Isten segített rájönni, hogy torzképen volt az étkezésemről és saját magamról. Isten megszabadított tőlük, és a valósággal és az igazsággal váltotta fel őket. Feladtam az ideális testről alkotott képemet, és elkezdtem megtalálni valódi értékemet Isten gyermekeként. Az étkezést illetően betartottam a csomagoláson feltüntetett adagokat. Abba hagytam a diétás ételek vásárlását, és az egészséges ételek elkészítésére koncentráltam. Isten segítségével és ezekkel a gyakorlati lépésekkel lassan hozzászoktam a mértékletes étkezéshez.

Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, segíts úgy látni magunkat, ahogy Te látsz minket. Amen. Értékem abból fakad, hogy Isten gyermeke vagyok, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Mary J. Faust, texasi amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk az étkezési problémával küzdőkért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma jó magam tolmácsoltam. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Kecskés Csabával.

Szeptember 3-a az év 246. szökőévben 247. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 119 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 3-án történtek. 301. szeptember 3-án San Marino elnyeri függetlenségét. 1189-ben ezen a napon megkoronázzák első oroszlán szívű Rikárd angol királyt a Westminster apátságban. 1272-ben ezen a napon királlyá koronázzák IV. Kun Lászlót, Árpádházi uralkodónkat. 1783-ban Nagy-Britannia és 13 volt gyarmata Párizsban békeszerződést írnak alá, amelynek értelmében a brit kormány elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Nagy-Britannia és a többi hadviselő fél ezzel egy időben aláírják a Versailles békeszerződést, a brit-amerikai előzetes békeszerződést már korábban, 1782. november 29-én aláírták Párizsban. Ezzel véget ért az amerikai függetlenségi háború. 1825-ben ezen a napon Jedlik Ányost, a dominó feltalálóját Győrben pappá szentelik. 1967. szeptember 3-án Svédországban az autóközlekedésben bevezetik a jobboldali közlekedési rendszert az európai kontinensen utolsóként. 1976-ban ezen a napon a Viking 2 landol a Marson és fotókat küld annak felszínéről. 1983-ban ezen a napon Szendi József elfoglalja a veszprémi püspöki széket. 1992. szeptember 3-án Szlovákiában beindítják a bősi erőmű turbináit. 2004. szeptember 3-án véget ér a Beszláni Túz dráma, amelyben 344 tanár és diák életét veszti. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek szeptember 3-án történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híres személyek, akik szeptember 3-án születtek. 1773-ban ezen a napon született Cselkó István, a Pozsonyi Királyi Jogakadémia tanára, több megye táblabírája. 1813-ban ezen a napon született Eötvös József, író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ő volt a Kisfaludi Társaság első elnöke. 1875. szeptember 3-án született Ferdinand Porsche, német autótervező és gyáros. Hitler felkérésére népautót, azaz Volkswagen tervezett, ez lett a későbbi népszerű Volkswagen bogár. Berényi Béla már 1925-ben készített részletes terveket, amit azonban a Porsche család hosszú időn keresztül vitatott, mivel ők Ferdinand Porsche-t tartották az autó konstruktőrének. 1906. szeptember 3-án született Rainer Sándor, magyar származású francia festőművész, Oscar díjas, díszlettervező. 1915-ben ezen a napon született Szalai Pál, könyvkereskedő, aki 1944 és 1945-ben a Nyilas 44 és 1945-ben a Nyilas Kereszt pártrendőrségi összekötője volt.

1939. szeptember 3-án született Gyurkovics Ferenc, magyar válogatott, súlyemelő, szövetségi kapitány. 1985. szeptember 3-án látta meg a napvilágot Aradi Imre, magyar színész, énekes. Ők voltak tehát azok a híres személyek, akik szeptember 3-án születtek,

Most tekintsük át, hogy kik azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója a mai napra, tehát szeptember 3-ára esik. 1520. szeptember 3-án hunyt el Eystein Hippolyt, ferrárai herceg, bíboros. 1487 és 1897 között esztergomi érsek. 1658. szeptember 3-án hunyt el Oliver Cromwell, angol államférfi, diktátor. 1879-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Csapó Vilmos, honvédezredes. 1942-ben ezen a napon hunyt el Max Bodenstein, német fizikokémikus, a reakciókinetika egyik megteremtője, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 1950. szeptember 3-án hunyt el Ágai Irén, magyar színésznő. 1957-ben szintén ezen a napon hunyt el Heltai Jenő, magyar író, költő. 2001-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Tóth Eszter, magyar író és költő. 2006-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Györfi Anna, magyar grafikus művész, illusztrátor. 2007. szeptember 3-án hunyt el Szepes Mária, magyar író, költő. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 3-án hunytak el.

Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Szeptember 3-a 1969 óta Nagy Szent Gergely egyházi ünnepe, halálának évfordulóját jelentő március 12-éről azért helyezték át az ünnepet, mert az a nagybőjtbe esik. A névnap eredeti naptári helye azonban a név elterjedtsége miatt változatlanul megmaradt. 1971 óta Katar nemzeti ünnepe a függetlenség kialakítása után ezen a napon írták alá a barátsági és együttműködési szerződést Nagy-Britanniával. Ma van San Marinóban a köztársaság alapításának évfordulója.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk Felkecskés Csabával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ma, szeptember 3-án Hilda, Gergely, Csobán, Pius és Szerafina névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Hilda germán eredetű női név, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése. A névelem jelentése harc. A Gergely magyar férfi név, a görög Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből alakult krim. A magyar név kialakulása a Gregorius Gregor alakra való rövidülése után a mással hangzó torlódás, majd a vegyes hangrendű szűnt meg. A Csobán férfi név, a régi magyar személyi név, a régi Csabán név változata, ami valószínűleg török eredetű méltóság név volt. Összefügg az oszmán törökből, illetve a románból átvett Csobán szóval,

aminek a jelentése pásztor. Női párja a csobánka. Apius, latin eredetű férfi név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes. A Serafina, héber és latin eredetű női név, jelentése tündöklő, nemes. Férfi párja a Seráf. Isten éltessen minden Hilda, Gergely, Csobán, Pius és Serafina nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük Charlie néz az ég felé című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és áldja őket gazdagon. A következő percekben keresztény életfelekezet közi műsorunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, hogy ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked. Adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szentté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel.

mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is? Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja a megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élővíz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszaráncson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták. Vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól. Mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Aduljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje, Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig, így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből, meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg, bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek. Sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye volna maga a kísértő is. Ez lehetetlen. Akkor Isten az alkotója és akarója a gonosznak, és az talán egyenrangú partner. De hiszen akkor két Isten van, egy jó és egy gonosz. Ez is képtelenség, az ige nem így beszél Istenről. Mi hát akkor, ki hát akkor a kísértő? Csak annyit tudok elmondani, ameddig én eljutottam. Már eddig is többször mondtam, hogy miközben Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna,
és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, s akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a teremtő legyen ellenpólusa a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az ős történetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen őrá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában, az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túlságosan komolyan venni. Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang. No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről,
amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az előbb még kegyesen csak annyit mondott, mert ez az eddigi mondani valójának lényege, ne vedd túl komolyan Istent. Most már irigységgel vádolja, mintha azt mondaná, nem jó az Isten. Tulajdonképpen minden Isten tagadásnak ez a magja, kezdete. Ha irigy az Isten, akkor nem jó Isten. Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten, csak vak végzet van. Erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig. Azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik,
Ahogy a kígyóméreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyóméreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segítatásának enni, azaz kibukni a rendből és rendetlenségbe rohanni. És ez a bűn. Az eredmény siralmas. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Az ősi képes beszédet lefordítva, már van valami köztük. Szégyen, zavar, titkolni való. Űr támad köztük, az űr pedig a nihil rokona. Már van, ami elválasztja őket egymástól. A fügefa levél ennek csak szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 3-án, csütörtökön, az Ágnus Rádió homokóra műsorának utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Eötvös József, magyar író és miniszter tollából származik, és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az érez, kinek szíve van. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg Lukács Orsolya szerkesztésében, melynek témája az iskolai egyenruha. Majd a maradék időnkben válogatott jazzzenét hallgathatnak. Ezzel várom önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
3: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai témánk az iskolai egyenruha lesz, amelyben segítségemre lesz majd Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa, és Nyisztor Attila, a Kolozsvári Református Kollégium 12-es diákja. Ha tehetik, tartsanak velünk! Mai témánk az iskolai egyenruha, ami már a középkorban is hordani kellett. Utána olvastam, pontosan nem írtam le, az az igazság, de emlékszem, hogy először csak egy köpeny volt, és aztán Londonban kezdték el a 16. században behozni ezt az egész egyenruha dolgot. Most már rengeteg országban és városban fellelhetőek az iskolai egyenruhák. Szerintetek mi a céljuk?
4: Én, mivel hogy a középkort említetted, azt is merem feltenni, hogy az nem volt mindig egy kötelesség, hanem egy privilégium. Ma annyi ruha van second hand, vagy akár új is hozzáférhető áron, különböző anyagokból, különböző színekben, szabásokban, óriás mennyiségekben, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy volt egy idő, amikor nem létezett ruha, nem volt elég ruha. Amikor nagyanyám elvette nagyapám, és második feleségben volt két kisgyerek, ott az egész családot úgy találta, hogy egy rend ruhájuk volt. Tehát elképzelhető, hogy a bizonyos iskolák anyagilag jobban álltak, mert egy kolostor mellett voltak, vagy valaki gazdag támogatta, mert másképp nem létezett volna az intézmény, az iskola, és akkor a diákok, akik bejöttek, ottan kaptak egy ruhát, ami nincs kizárva, hogy jobb volt, mint azok a rongyok, amiben bejött az iskolába. Uh-huh.

0: nem tudhatom biztosan, de...
1: Hát az egy ilyen ruhának elsősorban ugye az a szerepe, hogy mit tudom, például megkülönböztesse más diákoktól. Tehát, hogy főleg egy nagyváros, mint Kolozsváron, azért mit tudom, már látszik így, hogy most egy nagyon, tehát nem egyenruha, például a református kollégiumnak a nyakkendője a zöld. És én mikor most évnyitón kijöttem a templomból, az utca végén már láttam, hogy velem egy refis diák jön szembe, mert hogy zöld nyakkendője volt. És ez nem feltétlenül rossz, mert akkor tudja, hogy tudtam. Most ugye, hogyha a középkorra leszünk, akkor nem volt ennyi oktatási intézmény, nyilván. És ahogy mondta András is, szerintem is nagyon vagány volt, hogyha kapott egy olyan ruhát, ami jobb volt, mint amit otthonról tudott hozni. Vagy például, hogyha egy, mit tudom én, Bethlen Gábor kiküldte gelei katonát, hogy menjen tanuljon Heidelbergbe, akkor ott kapott egy egyenruhát az egyetemen, hogy ő azt hordja. Nyilván, hogy ezt meg kellett fizetni. Tehát, hogy legtöbbször az van, hogy azt az egyenruhát ki kell fizetni, mert azt az iskolának is meg kellett fizetni az anyagot, a varrást, tehát oké, ez jól nézett ki. Na most sokan vannak, akik ellenzik, hogy minek kell kitűnni, mert hogy miért nem leszünk egyformák. Na most ez függ az oktatást gyakorló intézménytől is. Tehát, hogy ők használják-e, vagy fontosnak tartják-e azt, hogy ők kitűnők legyenek. Most ez lehet egy elitista gondolkodásmód is, hogy mi feltétlenül különbözőek kell legyünk, mert kik vagyunk mi. De lehet ugyanakkor egy olyan is, hogy az iskolán van egy 1000 éves hagyománya, vagy van valami, amivel ők ezt szeretnék képviselni, hogy na, mi ezt a címert hordjuk ennek és ennek az embernek a tiszteletére.
0: Na most, mivel az én gyerekkorom nem a középkorban történt, se a mai
1: érdekes lenne
0: helyzetben, amikor én jártam iskolába, akkor az egyenruha az nem egy bizonyos iskolára volt jellemző, hanem egy bizonyos korra vagy osztályra. Tehát nemzetszerte ugyanaz az egyenruha volt, és egyrészt az életet egyszerűvé tette, mert mivel megyek az iskolába, hát a kockás ingel, vagy a nagyobb osztályokban talán egy világos kék ing volt, és nadrág, és esetleg zakó, és kész, és az műanyagból készült. Elég hozzáférhető volt, tehát biztos voltak olyanok is, akiknek drága volt, és a család kellett áldozzon, hogy meg tudja venni, és akkor kellett rá figyelni, de máskülönben tényleg egy szinte lehordhatatlan minőség volt. És ugyanazt viselt mindenki, tehát érdekes volt, mert azért abban az időben azok, akik gazdagok voltak, vigyáztak arra, hogy elrejtsék, tehát nem volt szembetűnő a gazdagság, hanem szépen titokban otthon zárt falak, zárt ajtók mögött élték. Hát néha kilátszott, hát volt egy kolléganőm, aki nem a szokott zsákot viselte, mert azok a ruhák tulajdonképpen a lányokon olyanok voltak, mint zsákok, hanem szépen a testére szabott ruhát. Nagyjából úgy nézett ki, de csak repülőgépből, közelből feltűnő volt, hogy aha, ez egy kicsit más, és van is, mint mutasson.
2: Ezek a zsákok ma már divatosaknak számítanak.
1: Szóval, hogy... Azok? És elég olcsó is. Hozzáférhető.
2: Komolyan, de nem, a lányok ilyen nagyon XL ruhákban járnak, XL zsákruhákban. Sőt, ilyen elnevezése is van egy-egy ruhának, hogy zsákruha.
0: Akkor, hogyha már így vesszük a dolgokat, akkor beszélhetünk, vagyis a téma az egyenruha, ami elő van írva, de ugyanakkor, hogyha meg úgy vesszük, hogy majdnem minden generációnak van egy ilyen divat felfogása, ami legalábbis ők gondolják, hogy egyéni. Én ezt a zsákos divatot nekem nem tudatos, de ezelőtt 20-30 évvel az alacsony vágású nadrág volt nagy divat, ami több szempontból egy katasztrófa, szabadon hagyja a vesét, meg amikor legugol valaki, akkor egy katasztrófa. Fiúk nem viseltek ilyesmit soha, mert mi fiúk egymásnak megmondjuk, hogy nézd, kiméld a környezetet, vegyél valami mást magadra. Igaz, hogy megvannak azok az alacsonyan viselt nadrágok, de a lányok talán ritkábban mondjátok egymásnak, hogy te azért ma ne hajolj le ezzel a nadrággal, ne hajolj le, vagy ne guggoljál.
2: Sosem voltam a csípőnadrág pártiak De táborában.
0: Akkor az volt, és nem nevezi senki egyenruhának vagy divatnak, de ez is egy statement, egy azonosulás. Tehát én azokkal azonosulok, akik ezt viselik, és az lényegében egy korcsoport, vagy néha megvannak a korcsoportban is az alcsoportok, akik valamikor csövesek voltak, most már valószínűleg, hogy azok csak történelemkönyvekben jelennek meg, de vannak bizonyos csoportok, és akkor a csoportnak a jellemző jeleit viselem, vagy az egyenruháját, ha ezt szabad így fogalmazni.
1: Nos, két vicces hozzáfőzésem lenne, amit én láttam, hogy azt nem is feltétlenül vicces, de hogy hogyan vedd rá a lányodat, hogy ne ilyen toppokba járjon, hanem mondd azt neki, hogy ahol a test fázik, ott zsírt szed fel. És ez amúgy igazi is, mert hogy a test védekezik. A másik dolog meg az, hogy régebb az volt, hogy az ilyen szakadt ruha a csövesekre volt jellemző, hogyha már itt tartunk, most meg ez a divat. És hallottam ilyet, hogy valaki hazament, hát kicsit illuminált állapotban, és a nagymamája megvarta a nadrágját, ott ahol szakadt volt a farmer nadrágját, és igen, ez, és nincs nagy két, tehát akkora nem tudom hány száz év, hanem van egy ilyen 10-20 év korkülönbség, és a nagymamája már megvarta a nadrágot, hogy a fiam, hogy nézek ki, hogy jársz?
2: Úgy érzem, mintha rólam beszélnél, csak én nem voltam illuminált állapotban, de hazamentem falura a nagymamámhoz, és nagymamám elvette a nadrágot, és még nem voltam otthon, megvarta.
0: Elrontotta. Fú.
2: Igen. Mérges is voltam amúgy.
1: Jól nézheted ki az Andre.
2: Igen, és anyukám, aki meg már nem olyan idős, hogy varrónő, felvitt egy, az egyik szomszédunk egy nadrágot, hogy meg kell varni a lába közét, mert hogy ahogy járt, úgy kisullódott és kiszakadt. És több lyuk volt rajta, anyukám az összeset befódozta. Szóval, hogy ez tényleg van. És ez...
1: Vicces, de igaz. Tehát, hogy hazavész, nagymama megvárja a nadrágodat, mert hogy ahhoz volt szokva, hogy a nadrág az ne egy ilyen lyukas, mert az ciki. Most meg ez a divat. Tehát, hogy, és ez is, tehát, hogy milyen gyorsan, ugye az előbb beszéltünk, hogy milyen gyorsan változik itt, és eltelt két nemzedékkor különbség, és már nagymama megvárja a nadrágodat.
2: Visszatérve a sulis egyenruhára, 9-12-ben volt az, hogy nálunk a városba udvarhelyen behozták, hogy az egyik elit sulinak lett egyenruhája. Mi akkor, hát nem tudom, talán tizedikesek voltunk, de mi nagyon ellene voltunk. Mi lányosztály voltunk, 28-an voltunk, ebből 25 lány. Mondjuk úgy, hogy szerettek öltözkedni, szerettünk öltözködni, és kifejezni azt, hogy mi milyenek vagyunk. És mi pont ezzel érveltünk, és mi pont azzal érveltünk, hogy elnyomja az egyéniséget az egyenruha. Szerintetek ez mennyire?
1: Én most jöttem el, épp készülünk ballagásra, és most épp ott tartottunk, hogy a lányok szint kell válaszolnak ballagási ruhára. Most így mi fiúk félreértünk, nekünk le van beszélve, hogy nekünk fekete bocskai lesz, kész, az mindenkinek. Mondtuk, hogy mi megyünk haza, mert hogy itt ez úgyis el fog tartani 3 órát. De úgy is van, hogy mi is inkább, tehát mi 34-en vagyunk, most már 33-an, bocsánat, és ebből vagyunk 90 fiúk. Tehát, hogy a nagy többségében azért a lányok vannak, és akkor ki van választva 3 szín, és akkor így mindig akad 2, akinek a többség által megszavazott szín, az nem jó. És akkor én nézem, hogy oké, én értem egyéniségben minatúról, de valaki nem akar engedni a magáéból. Tehát, hogy most iskola is, hogyha az iskolának az a szabálya, hogy az ember festett műköröm nélkül, festett haj nélkül, és nem térd feletti szoknyával kell járjon, akkor ezzel mi a probléma? Tehát oké, utána kimehetsz te az utcára, nem tudom, ahogy szeretnél, de amíg egy oktatási intézményben vagy, és amíg ők vállalnak felelősséget, akkor igenis járj el úgy, ahogy azt ők elvárják. Még akkor is, hogyha az elnyomja az egyéniséget, mert hogy ezt tömegoktatásnak nevezik, és akkor ennek ezek a szabályai is. Hogyha valami hova jár az ember, akkor vagy hogyha nem tetszik, akkor át kell menni egy másik iskolába, és ott megvan oldva a probléma. Egy intézménynek megvannak a szabályok, akkor azt az ember úgy megy oda, hogy betartja.
0: Nem csak szabályokról van szó, hanem az egyik kérdés, ami szerintem még hátrébb van, vagy mélyebben, az, hogy mi ennek az intézménynek a célja. Tehát miért megyünk ottan, mi történik ottan, és hogyha a célja annak az intézménynek az, hogy az egyéniségünket úgy mutassuk ki, hogy öltözünk, akkor persze, hogy minél tarkábban, minél barkábban, minél személyesebben sikerül öltözni, annál nagyobb a siker. De hogyha annak az intézménynek az a célja, hogy életre való dolgokat tanuljak, vagy legalább készüljek fel egy bizonyos vizsgára, és letegyem sikeresen, akkor érdemes arról fontolkodni, hogyha ez a tarka-barka

0: és szerintem legalább a férfiaknak, fiúknak, tanároknak nehezíti meg ezt a tanítás-tanulási folyamatot, de felteszem, mivel hogy én nem élek ebbe a világba, de valami kontaktom volt vele, felteszem, hogy önmaguknak, a lányoknak se segít, mert többé-kevésbé az egyik tényező ittem, vagy az egyik dinamika az, hogy versenyben vagyunk. Többet, minél jobban, minél díszesebben mutassak, hogy én legyek valamivel okosabb, vagy rózsaszínebb, vagy merészebb a másiknál, és ez, ebbe én nem látok semmit, ami igazából felkészít az életre, vagy jó dolgokat hoz magával.
1: Most ez nem a föltétlenül az egyenruházhoz tartozik, hanem maga az öltözkedéshez. Láttam, én most tényleg látszik az, hogy én mennyire fiatal, mert mind ilyen videókból táplálkozom, tehát nekem a vizuális memóriám az sokkal jobb, és hogy láttam egy ilyen videót, hogy mondja a hölgy, hogy hát ő magának öltözik ki, nyilván úgy van, hogy minden elkin van, és hogy ő magának öltözik ki, nem másoknak, ez nem egy meghívó a férfiaknak, hogy gyere, mit tudom én mi, hanem ő magának. És utána reagál egy másik hölgy, hogy nem, ez a hölgy nem azért öltözik ki, hanem hogyha magának akarnak kiöltözni, akkor ki tudna öltözni otthon is. Ő nem azért megy ki az utcára ki mindennel, hanem azért felvonja magára a figyelmet, és stb. Tehát, hogy akár itt mondunk, és tegnap Orsinak is elmondtam, hogy voltam a polgármesteri hivatalban ügyet intézni, és bementem, és egész nap ültem egy ingbe. Nyilván, hogy ott a melegbe, az iskolába azért egy picit az ember leizzad, és nem tudom, lehet, hogy szaga is lesz, mert hogy bennül 7 órát. Mindegy, nem ezen van a lényeg, hanem hogy bementem, és két hölgy volt a pultnál, és nagyon-nagyon szépen rám mosolyogtak. Tehát, hogy ritka, hogy rám így rám mosolyognak. És
0: hát jóképű fiatal ember vagy, nincsen azzal hiba.
1: És tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy utánam jött egy úriember, aki úgy volt feltézve, mint most én pólóba, és így egy szakadt farmerbe. És így úgy bántak vele, mint hogyha az utcáról jött csöves lenne. És akkor mondtam Orsinak, hogy akárki akármit mond, hogy nem az öltözködés teszi az embert, vagy nem a ruha teszi az embert, de az, teszi az embert a ruha is.
0: Mert hogy az ember válogassa a ruhát, és én például utálom a nyakkendőt, nem szeretem, vastagabb a nyakam, nem vagyok hozzászokva, mindig is utáltam, de hogyha olyan az alkalom, én az alkalomnak öltözök, egy hivatalos esemény, vagy egy temetés, vagy akkor viselek nyakkendőt, mert így kell ottan fellépni. És persze, hogyha nagyon belejövök, hogy az egyéniségemet kimutassam, hát akkor...
1: Rózsaszínbe egy temetésre azért kicsit fura elmenni. Ja, hogy mondod, az alkalomhoz, de hogyha az ember egy picit odafigyel magára, és nem úgy megy, mint egy, nem tudom, akár futballmeccsről jött volna, akkor azt más is látja, és más is észreveszi, hogy igen, ő komolyan veszi azt, amit csinál, és nem feltétlenül. És ezt megmutatja mondjuk öltözködésbe is.
0: És ebből a szempontból az egyenruhának volt egy statement, mi az kimondása, és pedig lenne az, hogy igyekszünk semlegesek lenni ezen a téren, az ára áll, hát most már az se igaz, tehát saját magammal állok itten ellen, mert most annyira olcsó a ruha, és van olyan, aki nem bír second handből viselni semmit, csak akkor minden új kell legyen, és ezért de aki jól akar öltözni, az ma nem kell drága legyen. És gyakran, hogyha odafigyelek, hogyha bejárom a várost, ha van időm rá, vagy hogyha elfogadok másoktól olyasmit, amit meguntak, és még mindig nagyon jó, akkor jóval olcsóbb, mint egy új egyenruha.
1: Itt azt hiszem nem fejezted be a gondolatodat, de nekem szöget ütött a fejembe, hogyha az egyenruha ugyanolyan mindenkinek, akkor nem az lesz fontos, hanem vannak más célok, ami fontosabb. Például tanulmányi eredmény, vagy ahogy mondtad, felkészüljünk akár egy vizsgára, most például nagyon nekem itt nagyon-nagyon aktuális az érettségi, és nem az a fontos, hogy reggel úgy kelljek fel, hogy na most egy másfél órát azzal töltök el, hogy milyen színű zoknit veszek, milyen színű pólóval, mert hogy nekem például tehát én úgy vagyok, hogy még kisincs nyitva a szemem, én úgy öltözök fel, mert hogy tudom, hogy nem sokára el fog késni, úgyhogy én azért sokat cuccolok, általában este előkészítem magamnak, hogy mit fogok volna felvenni, de az is úgy van, hogy kiveszek a szekrényből az első ruhát, ami jön, és azt felveszem. Vagy, hogyha valamire kész, akkor tudom, kiveszek egy inget, és akkor felteszem.

0: ne legyen esetleg gyűrött, hanem picit álljon ott, és akkor már nem azon töröm a fejem, ahelyett, hogy mit tudom, elolvasnék 10 oldalt. Nem azon töröm a fejem, hogy milyen ruhát választok, hanem elolvasok az alatt az idő alatt 10 oldalt, mert hogy általában azon, hogy összegyűjtöm a szennyest, azt leviszik, kimosom, felhozom, beteszem a szekrénybe, és akkor az úgy van, és akkor én rendre szedem. Aztán néha megcserélem, hogy ne ugyanazokat a cuccokat használjam, mert hogy én azt csináltam most már, hogy van kb. 15 fekete pólom, és azt hordom. Akkor tudom, hogy még hasonlít is, és akkor így rendre veszem, és akkor nem azzal foglalkozom, hogy ilyen színű rózsaszín pólót vegyek, vagy olyan kék pólót vegyek, fekete nadrággal. Jó, persze néha a barátnőm rászól, hogy ez így nem fog menni, légy szíves kockás nadrággal, csíkos ingot ne vegyél fel, mert az nem néz ki sehogy, és bekivallom, hogy igaza van, de hogy nekem nem jelent olyan sokat az, hogy én hogy öltözködöm.
1: Jókat mondtál, nekem az jutott eszembe közben, hogy tényleg én is úgy látom, és úgy is mondtam, hogy az iskolában a lényeg az életre való felkészülés, és amikor valaki próbál másképpen felvágni, tulajdonképpen az félig meddig elismeri, hogy nem úgy lássa, hogy meg tudja állni a helyét a másikok mellett, vagy a másikokkal szembe, ott, ahol tényleg lényeges, és akkor felpróbál vágni olyan dolgokkal, amik más téren vannak, de ez nem egy produktív dolog, és nem jó dolgokat jelez. Tehát, hát nem nagy meglepetés, de és valószínű, hogy nem is fogadják el, hogyha valaki nekik így próbálja szembekenni.
2: Biztos, hogy...
0: Hát, szerintem gyengébb ruhát is lehet tisztán hordani, és az is ugyanúgy tud jó lenni, mint mit tudom én, egy 600 dolláros póló. Tehát hogy ez most egy szélsőséges példa, de értitek a lényeget. Uh-huh.
2: Ha már a pénznél tartunk, mondtad, András, hogy mindenki meg tudja venni a ruhákat, és hogy secondből vagy nem secondből. Viszont amikor az iskolák az egyenruhákat adják, ők nem secondből adják, ők az újat adják, és persze az eredeti ára még valamennyit, akárhogy nézzük, ráraknak valamennyit. Nem azt mondom, hogy most nagyon nagy izét.
1: Azon kívül legtöbbször, vagy gyakran még valahova egy címkét, vagy valamit, egy logót rányomtatnak, vagy ráhimeznek.
2: Pontosan. Na, a régi sulimban idéntől lett egyenruha, és kíváncsiságból megnéztem, hogy mi mennyibe kerül. Persze méret szerint változik az ára, és egy ing, egy sima ing, amin oké, rajta van a logó, de 75 lej. És hogyha mondjuk MS méretet vennék az én méretembe, az már 80 lej. És ez csak egy ing. És akkor még jön erre egy szoknya, vagy egy nadrág, jön a blézer maga, ugye, és még van a nyakkendő. És megveszünk mondjuk egy zsend ruhát, és lassan ott tartunk, hogy 400-500 lejbe vagyunk. És egy zsend ruhát nem hordunk egy hétig, mert hogy különböző okokból, ugye bár. Főleg mondjuk télen, amikor meg sem szárad, ha délután kimosom, és másnapra nem szárad meg, teszem fel. Most ez is egy olyan példa, hogy na. De hogy egy ing nem biztos, hogy elég egy gyereknek. Főleg egy kisebb gyereknek, akik még szaladgálnak, és játszanak, és jönnek-mennek. Akkor biztos, hogy jó az egyenruha? Akkor is, hogyha mondjuk nem minden család engedheti meg magának.
0: Hát ezek az árak azért tényleg egy kicsit el vannak szállva. Én a tavaly voltam diáknapokon, és ugye nekünk szponzorokat kellett szerezni különböző pólókra, pulcsikra, stb. Szóval, hogyha az ember akarja, akkor meg lehet keresni a bizonyos szponzorokat, tudom is én, különböző cégek, akik támogatják. És azt láttam, hogy nekem van egy közeli ismerősöm, akinek van egy nyomdász cége, aki nekünk megrendelte a pólót, megcsinálta a nyomtatást, és stb. Fejenként körülbelül 40 lejbe jött ki, nyomtatva mindenestől. Tehát számít az, hogy az ember tényleg akar-e, és van-e lehetősége arra, hogy ő megkeresse a legolcsóbb variánst. Mert én szerintem, hogyha az adott iskola megkeresi, nem tudom, a helyi politikai szervezetet, és megmondja, hogy te, nekünk erre lenne szükségünk, hogy a diákoknak szeretnénk egyenruhát, és szeretnénk erre támogatást. Most nem tudom, nem vagyok ezzel kapcsolatban tisztában a törvényekkel, de szerintem ezt lehetővé teszik, hogy megtámogassák az iskolát, mit tudom, legalább egy 20%-os kedvezménnyel. Mert akkor már is ott tartunk, hogy nem kerül 80 lejbe az adott ink, hanem mit tudom, kerül 55 lejbe. És az már egy szép lehetőség. Vagy például a cégnek megmondani, aki nyomtatja, hogy te, né, ez nem saját magunknak, vagy nem szeretnénk ebből profitálni, hanem azt szeretnénk, hogy a diákok hordják, és hogy az iskolánk előre menjen, és hogy ebbe lennél a partner. Mert nem hiszem, hogy nincs az a cég, vagy az a, nem tudom, valamilyen szervezet, aki ebben ne segítene be, hogy nekem föltétlenül minden szülő. Mert tudjuk, és sajnos olyan 21. században is léteznek olyan családok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy 80 le is ingeket vegyenek a diáknak.
1: Ehhez még azt tenném hozzá, hogy a cégeknél, akik a jelvényeket szegik vagy nyomtassák, mivel hogy nagy mennyiségekről van szó, egyszerűen azért is meg lehet próbálni kedvezőbb árakat kapni, de ugyanaz igaz az ingre, a nadrágra, tehát mivel nagy mennyiségekről van szó, amennyiből valaki nem próbálja kiküzdeni, hogy ez ilyen kacifántos, olyan kacifántos kell legyen. A lényeg, az egyik lényeges tényezője ma napság az egyenruhának, az az identitás. Tehát, hogy mi ezek vagyunk, és ebből a szempontból például focis klubok, vagy akárkik mások nagy pénzeket költenek, és sejemzászlókat, meg ilyesmiket csinálnak, és nem panaszkodik senki, hogy pénzbe kerül, hanem büszkén viseljük, és nekem is kell, és még a bátyámnak is ajándékozok egyet, hogy ugye a mi klubunk. És erre egy furcsa gondolat jutott eszembe valamikor, amikor készültem a műsorra, hogy egy bizonyos szempontból a népviselet is egy egyenruha. Az is identitásról szól, és persze, aki nem járatos a népviselettel, az azt gondolja, hogy hát népviselet az Erdély. Nem, a népviselet két szomszéd volt völgy között különbözhet. Hát igaz, hogy lehet, hogy kell tudjad, hogy mire kell figyelni ahhoz, hogy tudjad, hogy ezek a hegyről jönnek, vagy a völgyből, de azoknak, akik belsők voltak, nagyon fontos volt, hogy mi ezek vagyunk, és mi ezt így viseljük, és nálunk ezek a színek a fontosak, vagy azok, amik mondanak, vagy ez az igazi.
0: Na ezzel kapcsolatban székely ruhához mondani néhány szót, tehát, hogy nekem volt az, hogy ugye a székely ruhán legtöbbször a harisnyán, most nem beszélek általánosan, mondom legtöbbször, mert vannak, nyilván változik, hanem az a szallag, nem is szallag, hanem ilyen...
2: A motivum, de gondolsz?
0: Igen, ami a nadrágon van, tehát a harisnyán van, az a fekete csík, az nem mindenhol fekete, tehát hogy van, ahol piros. És nagyon sok mindent elmond, tehát a szín, vagy különböző motivok, nagyon sok mindent elmondanak az adott emberről. És akkor ugye most visszatérünk az iskolai egyenruhára, akkor például most ugye az iskolánk felújítás után a zöld szint, és akkor amit említettem a műsor elején is, hogy ha zöld, akkor az mondjuk refi. Vagy hogyha azt látom, hogy lila kitűző van, akkor ezt egyből tudom, hogy az unitárius kollégiumnak a kitűzője. Tehát, hogy nagyon sok mindent el tud mondani. Szín, motivum, és ugye ritka, tehát hogy nehéz még a hasonlóságot is néha megtalálni két adott, mit tudom én, logóba. Tehát, hogy ahogy mondta András, is egy identitás, és akkor szerintem, hogyha van, akkor az büszkén lehet viselni. Tehát, hogy én mikor kaptam egy refis maszkot, még a maszkos időszakban, akkor nagyon büszkén mentem vele, hogy nekem van refis maszkom, mert hogy ez egy vagány dolog. És ahogy most már visszatérünk erre a pénz részére, szerintem meg lehet oldani azt, hogy ne kell kifizetni azt a teljes árat, hanem mit tudom, még fél áron. És akkor, de ehhez akarat kell. Tehát, hogyha valaki profitálni akar rajta, akkor azt is lehet. De hogyha valaki tényleg az a célja, hogy az legyen az iskolának jó és a diákoknak is jó, akkor szerintem az is kivitelezhető, és nagyon sok mindent el tud mondani. És nyilván, hogyha arról van szó, én még amit ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy lehettek szülők is, akik mondjuk azt mondták, hogy ők legjobb minőségű ruhát, most én nem tudom, hogy milyen minőségről volt szó, hogy ők azt szeretnék kifejezetten, és akkor annak nyilván, hogy megvan az ára, de lehet, hogy vannak, akik beérik közép-felső kategóriás minőségi ruhákkal is.
1: És mindezek után megmaradhat a probléma, hogyha meg is tudjuk fizetni az egyenruhát, hogy tulajdonképpen nem viseljük büszkén, mert nem vagyunk igazán büszkék arra, hogy mi abba a csoportba, vagy iskolába, vagy negyedbe, vagy városba vagyunk.
0: Ahová tartozunk. Nem érezzük magunkinak az egészet.
1: Igazság szerint egy csomó nagy intézmény, most nem is próbálom őket megnevezni, most, amióta van internet, és hozzáférünk az információhoz, tudjuk, hogy nem olyan fényes, mint ahogy mutatta magát, vagy ahogy szeretne. Tehát lehordták magukat az utolsót, vagy legalábbis most kerül felszínre az információ, hogy itt azt ellőtték, hogy ez az nem működik igazából. Tehát lehet, hogy ahhoz, hogy az egyenruhát megszerettessük, és hogy azok a tanulók büszkén viseljék, vagy örömmel, hogy az intézmény valamiket kéne csinálja, hogy tényleg a fiatalok, akik nem buták, büszkék lehessenek, és azt mondják, igen, mi szeressük, mi oda tartozunk.
0: Kell aktiválni a diákokat, tehát én mostanában nagyon, tehát én egy picit beleolvastam a Sulin történetbe, és mindig büszkén mondom el, hogy oda járok, ahol járt Vas Albert, vagy oda járok, ahol járt Kányeri Sándor is. Egy olyan iskola, ami tényleg, amire büszke lehet lenni, mert hogy ritka az eset, amikor lejáratta volna magát. Mai napig a nagy fakapu az megőrizte a diákokat különböző függőségektől és rengeteg mindentől.
1: Egy és szép ez... pozitív példa, köszönöm.
3: Az elmúlt percekben az iskolai egyenruháról fejtették ki véleményüket Mádi András, rádiónk önkéntes munkatársa, és Nyisztor Attila, a kolozsvári református kollégium diákja. Ha önök is kifejtenék véleményüket, akkor várjuk, hogy hívjanak a 0264 44 19 68-as telefonszámon, de elküldhetik az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címre is véleményüket. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották, a viszonthallásra.
4: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.
5: Az elmúlt percekben szempontok rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatták meg Lukács Orsolya szerkesztésében, melynek témája az iskolai egyenruha volt. A következőkben válogatott jazz zenét hallhatnak.

Az elmúlt percekben válogatott jazzzenét hallhattak, ezzel lassan homokóra műsorunk végére érünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy új recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Eötvös József magyar író és miniszter tollából származik és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az ért, kinek szíve van. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Áldott napot kívánok a kedves hallgatóinknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 3-án csütörtökön az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a széfhitelek ügyében. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a széfhitelek ügyében. Oana Czolyu kijelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a Lipcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestben látogat ma António Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SAFE program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az EUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SAFE program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. A feljelentésben az EUR azt kéri az ügyészektől, vizsgálják meg, felmerülhet-e hivatali visszaélés, közokirat hamisítás, hamis okirat felhasználása, hamis nyilatkozattétel és az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmény gyanúja. A párt szerint ellenőrizni kell, miért kötött a kormány nagyon nagy értékű szerződéseket egyetlen cégcsoporttal, a német Rheinmetall-lal, hogyan állították össze a műszaki követelményeket, milyen más vállalatok kínálhattak volna hasonló termékeket, és indokoltak voltak-e az esetleges ármódosítások. Az EUR szerint súlyos probléma, hogy nincsenek nyilvános dokumentumok, amelyek alapján ellenőrizni lehetne a vállalatok kiválasztását. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a Lipcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Oana Czolyu. Az ügyvivő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Czolyu bejegyzése szerint az uniós tagállamok és NATO szövetségesek határozottan és közösen lépnek fel, miután a német hatóságok megállapították, hogy Oroszország felelős a Leipzig-Halle repülőtér elleni dróntámadásért. Üzenetünk egyértelmű, nem fogjuk eltűrni Oroszország hibrid akcióit, és egységesen fogunk reagálni. Az elrettentés azt jelenti, hogy felkészültek vagyunk, és megvan bennünk az akarat, hogy az agresszort felelősségre vonjuk, fogalmazott az ügyvivő külügyminiszter. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. A hivatalos programja szerint António Costa a Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Román Radev bolgár, illetve Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az Európai Tanács elnöke tavaly szeptemberben is járt Bukarestben, akkor hangsúlyozta, hogy Románia az európai biztonság kulcsfontosságú országa. Nikus Ordán akkor úgy fogalmazott, hogy az Európai Tanács elnökének romániai látogatása az európai szolidaritás bizonyítéka. Az Országos Nyugdíjpénztár egy új online platformmal rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A régi fiók is működik, egyszerűsítették a regisztrációt. Fontos tudnivaló, hogy a régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont privát virtuális tér elnevezésű platform. Vagyis a személyes fiók segítségével a felhasználók online benyújthatják a nyugdíjpénztár által kezelt rendszerben előírt valamennyi kérelmet, anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a területi nyugdíjhivatalba. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,42 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és Kronika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám. Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hídépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák második könyve első fejezetének 1-13-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk, a magyarországi dr. Koncvágási Katalin, a Sarkad Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részének első 13. verséből válogatás. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Összehívta Salamon egész Izraelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat, és egész Izrael minden főemberét, a családfőket, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a gibeoni áldozóhalomra, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes, az Úr szolgája készítetett a pusztában. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked. Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Isten erre ezt felelte Salamonnak: mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. A Krónikák második könyvének olvasását kezdjük el ma, s már az első fejezet egy olyan történetet tár elénk, amelyben Isten egész

hiszen rendkívüli módon szól az emberhez. Azt mondja Salamonnak, kérj, amit csak akarsz, és én megadom neked. Mintha a mesében lennénk, s kifogtuk volna az aranyhalat, aki szintén ezt kínálná nekünk, teljesítem minden kívánságod. Ez a mondat Salamon életének egyik legfontosabb pillanata, anélkül, hogy tudnánk a folytatást, bár ismerjük, érezzük, ezen áll vagy bukik minden. Itt dől el az élete, de nem csak az övé, hanem az egész népé is, hiszen ő a király. A mi életünkre nézve is vannak ilyen kulcsfontosságú pillanatok és ilyen mindent meghatározó kérdések. Isten ugyanis a teremtés óta kérdez. Az első kérdés így hangzott az emberhez. Hol vagy? Isten keres minket. Isten kérdez minket, és várja a válaszunkat, mely sorsdöntő az életünkre nézve. Ha Isten valóra váltaná egy kérésünket, vajon mi lenne az? Mit kérnénk? Gazdagságot, hatalmat, befolyást, egészséget, hosszú életet, biztonságot, sikert? Hosszan lehetne folytatni. Nagyon nehéz egyetlen dolgot megnevezni. Bizonyára Salamonnak sem volt könnyű dolga, bár nem tudjuk, mennyit gondolkodott a válaszán. Azt azonban érdemes figyelembe vennünk, hogy ez éjjel történt. Nem nappal, nem az áldozat bemutatásra összegyűlt sokaság előtt, hanem éjszaka, amikor minden csendes. Isten gyakran szól éjjelente akkor, amikor nincs más jelen. Csak Isten és én. A magunk életéből is tudjuk, mennyi ilyen pillanatunk volt. Éjjeli tusakodások, hogy merre tovább, hogyan döntsünk, hogyan készüljünk fel valamire. Nos, Salamon ebben a különös éjjeli találkozásban így válaszolt Istennek. Adj nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Válasza azt mutatja meg, milyen ember is valójában az ifjú uralkodó. Olyan, akinek a küldetése, egy nép és ország vezetése fontosabb, mint a saját jóléte. A szolgálat fontosabb, mint a személyes érdek. Salamon nem önmagát akarja pusztán pályára állítani, önmegvalósítani, hanem az Isten akaratát keresi. Jakab levele szerint a bölcsesség felülről érkezik. Nem egyszerűen okosság, hanem Isten akaratának a felismerése és követése. Nem elméleti tudás, hanem Istenre figyelő élet. Salamon kérése ugyanaz, mint a zsoltáros szava. Ismertesd meg velem az élet útját. A bölcsesség célja nem az, hogy okosabbak legyünk, hanem az, hogy Isten útján járjunk, akaratát teljesítsük, és betöltsük azt az élet célt, melyet rendelt a számunkra. Adja Isten, hogy így is legyen. Amen. Urunk, adj nekünk olyan bölcsességet és értelmet, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad, és hogy minden döntésünkben a te akaratod legyen az első. Amen.

Isten üzenete dr. Koncvágási Katalina magyarországi sarkadbelvárosi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák második könyve első fejezetének 1-től 13-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hustler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvas fel.

Isten a kívánság teljesítő automata, a télapó mítosz. Oké, Isten, adok egy esélyt, hogy bebizonyítsd, létezel. Bob az ágya mellett térdelt, 7 éves volt, és rettentően szeretett volna hinni Istenben. Így hát borzas, vörös fejét összekulcsolt kezeire hajtotta és folytatta. Tényleg hinni akarok benned, Isten. Ha reggel felkelek, és 1 millió dollár van az ágyam alatt, akkor te tényleg vagy. Soha többé nem fogok kételkedni benned. Nem kapta meg az 1 millió dollárt. Talán azért, mert jobban akarta a pénzt, mint Istent. Esetleg az volt a gond, hogy a pénz 1 dollárosokban szerette volna, nem fért volna be az ágya alá a Monopoly játék, és a G.I. Joe baba, a magnó, a koszos ruhák és a porcicák mellé. De sokkal valószínűbb, hogy azért nem kapta meg a pénzt, mert tévesen gondolkodott Istenről. Úgy képzelte el, mint egy kívánság teljesítő automatát, akibe bedobunk egy imát, megnyomjuk a megfelelő gombot, és kívánságunk már is teljesült. Mintha Isten valami télapószerű figura lenne, aki csak arra vár, hogy teljesítse az összes óhajt a listáról. Ha elég keményen imádkozik, és tényleg hisz, akkor Isten leküld neki mindent, amire csak egy 7 éves szív vágyhat. Ami teljesen érthető egy ekkora gyermek esetében. Sajnos, sok ember magával viszi ezt az elképzelést Istenről, felnőtt korába is. Soha nem lépnek túl a télapó mítoszán Istennel kapcsolatban. Isten szeret válaszolni az imákra. Kiálts hozzám, és válaszolok, mondja Jeremiás könyvében a 33. rész 3. versében. Még ilyen ígéretet is tesz. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Ézsaiás próféta könyve 65. részének 24. verse. Ennek ellenére az ima nem olyan, mint egy pénzérme, amit bedobunk a gépbe, és a hit nem a gomb, amit megnyomunk hozzá. Isten nem ugrál óhajaink és sóhajaink szerint. Teljesen mindegy, hogy Bob milyen erősen imádkozott volna az 1 millió dollárért, hogy milyen elszántan hit volna, semmiképpen sem talált volna 1 milliót az ágya alatt. Nem azért, mert Isten nem szereti. Nem azért, mert nem hallgatta meg az imádságát. És nem is azért, mert nem volt elég hely az ágya alatt. Az 1 millió soha nem érkezett meg, mert Bob nem imádkozott. Kívánságot mondott csupán. A télapó mítosszal szemben Isten nem valami mennyei kívánság teljesítő automata, aminek egyetlen dolga ajándékok osztogatása. Ő messze túlmegy a mi apró óhajainkon. Ő a mindenható Isten. A testélet szeretet. Arra vágyik, hogy gyermekei visszatérjenek ahhoz a szeretethez, amivel elárasztja őket. Azt akarja, hogy őt magát szeressük, és ne különféle dolgokat. Őt keressük, és nem mohó imáink meghallgatását. Neki engedelmeskedjünk, nem azért, mert az 1 milliót hozhat a konyhára, hanem mert szeretjük, és szeretnénk olyat tenni, ami kedves neki. És némileg ironikusan, ahogy túllépünk a kívánság teljesítő automatáról alkotott téves elképzeléseken, Isten igéje ezt ígéri. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Ezt olvassuk a János 1. levele 3. részének 21. és 22. versében.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el a zagyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 3-án, csütörtök reggel ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Eötvös József magyar író és miniszter tollából származik, és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak azért, kinek szíve van. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hírcsendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, most hírösszefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a széfhitelek ügyében. Juana Zoyu kijelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lépcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestben látogat ma António Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SZÉF program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az AUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SZÉF program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és az egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a lépcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Juana Zoyu. Az ügyvivő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Hivatalos programja szerint António Costa ma Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Rumen Radev bolgár, illetve Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az országos nyugdíjpénztár egy új online platformmal rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukból nyújthatnak be kérelmeket, és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, hírekkel legközelebb 7-kor jelentkezem. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel most Kecskés Csabával.

Szeptember 3-a, az év 246. szökőévben 247. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 119 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 3-án történtek. 301. szeptember 3-án San Marino elnyeri függetlenségét. 1189-ben ezen a napon megkoronázzák első oroszlán szívű Richárd angol királyt a Westminster apátságban. 1272-ben ezen a napon királlyá koronázzák IV. Kun Lászlót, Árpádházi uralkodónkat. 1783-ban Nagy-Britannia és 13 volt gyarmata Párizsban békeszerződést írnak alá, amelynek értelmében a brit kormány elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Nagy-Britannia és a többi hadviselő fél ezzel egy időben aláírják a Versailles békeszerződést, a brit-amerikai előzetes békeszerződést már korábban, 1782. november 29-én aláírták Párizsban. Ezzel véget ért az amerikai függetlenségi háború. 1825-ben ezen a napon Jedlik Ányost, a dominó feltalálóját Győrben pappá szentelik. 1967. szeptember 3-án Svédországban az autóközlekedésben bevezetik a jobboldali közlekedési rendszert az európai kontinensen utolsóként. 1976-ban ezen a napon a Viking 2 landol a Marson és fotókat küld annak felszínéről. 1983-ban ezen a napon Szendi József elfoglalja a veszprémi püspöki széket. 1992. szeptember 3-án Szlovákiában beindítják a Bősi erőmű turbináit. 2004. szeptember 3-án véget ér a Beszláni Túz dráma, amelyben 344 tanár és diák életét veszti. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek szeptember 3-án történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híres személyek, akik szeptember 3-án születtek. 1773-ban ezen a napon született Cselkó István, a Pozsonyi Királyi Jogakadémia tanára, több megye táblabírája. 1813-ban ezen a napon született Eötvös József, író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ő volt a Kisfaludi Társaság első elnöke. 1875. szeptember 3-án született Ferdinand Porsche, német autótervező és gyáros. Hitler felkérésére népautót, azaz Volkswagen tervezett, ez lett a későbbi népszerű Volkswagen Bogár. Berényi Béla már 1925-ben készített részletes terveket, amit azonban a Porsche család hosszú időn keresztül vitatott, mivel ők Ferdinand Porsche-t tartották az autó konstruktőrének. 1906. szeptember 3-án született Rainer Sándor, magyar származású francia festőművész, Oscar díjas, díszlettervező. 1915-ben ezen a napon született Szalai Pál, könyvkereskedő, aki 1944 és 1945-ben a Nyilaskereszt pártrendőrségi összekötője volt. 1923. szeptember 3-án született Dénes György, geográfus, helytörténész, jogász. 1941-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Babarczi László, Kossuth díjas, magyar színház rendező, Babarczi Eszter, szerkesztő, kritikus és publicista édesapja. 1942-ben ezen a napon született dr. Winkler András, Széchenyi díjas, faipari mérnök, egyetemi tanár. 1942-ben ezen a napon született Fodor Tamás, Jászai Mari díjas, magyar színész, rendező. 1979. szeptember 3-án született Gyurkovics Ferenc, magyar válogatott, súlyemelő, szövetségi kapitány. 1985. szeptember 3-án látta meg a napvilágot Aradi Imre, magyar színész, énekes. Ők voltak tehát azok a híres személyek, akik szeptember 3-án születtek.

Most tekintsük át, hogy kik azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója a mai napra, tehát szeptember 3-ára esik. 1520. szeptember 3-án hunyt el Eystein Hippolyt, ferrárai herceg, bíboros. 1487 és 1897 között esztergomi érsek. 1658. szeptember 3-án hunyt el Oliver Cromwell, angol államférfi, diktátor. 1879-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Csapó Vilmos, honvédezredes. 1942-ben ezen a napon hunyt el Max Bodenstein, német fizikokémikus, a reakciókinetika egyik megteremtője, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 1950. szeptember 3-án hunyt el Ágai Irén, magyar színésznő. 1957-ben szintén ezen a napon hunyt el Heltai Jenő, magyar író, költő. 2001-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Tóth Eszter, magyar író és költő. 2006-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Györfi Anna, magyar grafikus művész, illusztrátor. 2007. szeptember 3-án hunyt el Szepes Mária, magyar író, költő. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 3-án hunytak el.

Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Szeptember 3-a 1969 óta Nagyszent Gergely egyházi ünnepe, a halálának évfordulóját jelentő március 12-éről azért helyezték át az ünnepet, mert az a nagybőjtbe esik. A névnap eredeti naptári helye azonban a név elterjedtsége miatt változatlanul megmaradt. 1971 óta Katar nemzeti ünnepe a függetlenség kialakítása után ezen a napon írták alá a barátsági és együttműködési szerződést Nagy-Britanniával. Ma van San Marinóban a köztársaság alapításának évfordulója.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk Felkecskés Csabával, a következőkben kúktarovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Mai kuktarovatunkban a jótórós rakott puliszka receptjét hoztam el a kedves hallgatóknak. Lássuk először is, hogy milyen hozzávalókra lesz szükségünk, ha 4 személyre készítjük. 7 deci tej, 20 deka kukoricadara, só, 2 evőkanál vaj plusz valamennyi a forma kikenéséhez, 20 deka szalonna, 1 fej vörös hagyma, 2 kereszt fokhagyma, 25 deka félzsíros túró, 20 deka jótúró, 15 deka tejföl, őrült fekete bors, 20 deka mozzarella sajt, a díszítéshez pedig petrezselyem.

Most pedig lássuk az elkészítést. A jútórós rakott puliszka elkészítéséhez a tejet felforraljuk egy nagy lábasban, majd beleszórjuk a kukoricadarát és a sót. Folyamatos kevergetés mellett addig főzzük, amíg sűrű, krémes masszát kapunk, majd lehúzzuk a tűzről és elkeverjük benne a puha vajat. Közben egy serpenyőben zsírjára sütjük a szalonnát, majd megpároljuk rajta a megtisztított, felaprított vörös és fokhagymát. Összekeverjük a kétféle villával, összetört túróval és a tejföllel, sózzuk a jútóró sóságától függően és borsozzuk. A puliszka felét vékonyan kivajazott sütőtálba simítjuk, és eloszlatjuk rajta a túrós keveréket. Befedjük a többi puliszkával, a tetejére rátépkedjük a lecsepegtetett mozzarellát. 170 fokra előmelegített sütőbe tesszük 20-25 percre, amíg a sajt megolvad és színt kap. A jútóros rakott puliszkát petrezselyem zölddel díszítve tálaljuk.

pedig lássuk még egyszer, milyen hozzávalókra van szükségünk, ha négy személyre készítjük a jó túrós rakott puliszkát. 7 deci tej, 20 deka kukoricadara, só, 2 evőkanál vaj plusz valamennyi a forma kikenéséhez, 20 deka szalonna, 1 fej vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 25 deka fél zsíros túró, 20 deka jó túró, 15 deka tejföl, őrölt fekete bors, 20 deka mozzarella sajt, a díszítéshez pedig petrezselyem. Ez volt a jó túrós rakott puliszka receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, amint megette.hu oldalán megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek és jó étvágyat!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük Kecskés Csabával.
3: Ma, szeptember 3-án Hilda, Gergely, Csobán, Pius és Szerafina névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Hilda germán eredetű női név, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése. A névelem jelentése harc. A Gergely magyar férfi név, a görög Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből alakult ki. A magyar név kialakulása a Gregorius Gregor alakra való rövidülése után a mással hangzó torlódás, majd a vegyes hangrendű szűnt meg. A Csobán férfi név, a régi magyar személyi név, a régi Csabán név változata, ami valószínűleg török eredetű méltóság név volt. Összefügg az oszmán törökből, illetve a románból átvett Csobán szóval, aminek a jelentése pásztor. Női párja a Csobánka. A Pius, latin eredetű férfi név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes. A Szerafina, héber és latin eredetű női név, jelentése tündöklő, nemes. Férfi párja a Szeráf. Isten éltessen minden Hilda, Gergely, Csobán, Pius és Szerafina nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

0: Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company, Van ez a hely című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben a Follow the Flow énekel nekünk.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek, és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél. De nem fúj vissza a bőröm, pár célból van, a szívem pedig a cél. Mindegy, hogy mennyi.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 3-án csütörtökön ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Eötvös József magyar író és miniszter tollából származik, és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak azért, kinek szíve van. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a szép hitelek ügyében. Oana Coyu kijelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestben látogat ma Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a Nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SZÉF program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az EUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SZÉF program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a lipcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Oana Coyu. Az ügyvívő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja Antonio Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Hivatalos programja szerint Antonio Costa ma Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Rumen Radev bolgár, illetve Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az Országos Nyugdíjpénztár egy új online platformmal rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukból nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 42 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
0: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából.

Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részének első 13. verséből válogatás. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Összehívta Salamon egész Izraelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat, és egész Izrael minden főemberét, a családfőket, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a gibeoni áldozóhalomra, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes, az Úr szolgája készítetett a pusztában. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked. Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudnák kormányozni a te nagy népedet. Isten erre ezt felelte Salamonnak: mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. A Krónikák második könyvének olvasását kezdjük el ma, s már az első fejezet egy olyan történetet tár elénk, amelyben Isten egészen rendkívüli módon szól az emberhez. Azt mondja Salamonnak: kérj, amit csak akarsz, és én megadom neked. Mintha a mesében lennénk, s kifogtuk volna az aranyhalat, aki szintén ezt kínálná nekünk: teljesítem minden kívánságod. Ez a mondat Salamon életének egyik legfontosabb pillanata, anélkül, hogy tudnánk a folytatást, bár ismerjük, érezzük, ezen áll vagy bukik minden. Itt dől el az élete, de nem csak az övé, hanem az egész népé is, hiszen ő a király. A mi életünkre nézve is vannak ilyen kulcsfontosságú pillanatok és ilyen mindent meghatározó kérdések. Isten ugyanis a teremtés óta kérdez. Az első kérdés így hangzott az emberhez: hol vagy? Isten keres minket. Isten kérdez minket, és várja a válaszunkat, mely sorsdöntő az életünkre nézve. Ha Isten valóra váltaná egy kérésünket, vajon mi lenne az? Mit kérnénk? Gazdagságot, hatalmat, befolyást, egészséget, hosszú életet, biztonságot, sikert? Hosszan lehetne folytatni. Nagyon nehéz egyetlen dolgot megnevezni. Bizonyára Salamonnak sem volt könnyű dolga, bár nem tudjuk, mennyit gondolkodott a válaszán. Azt azonban érdemes figyelembe vennünk, hogy ez éjjel történt. Nem nappal, nem az áldozat bemutatásra összegyűlt sokaság előtt, hanem éjszaka, amikor minden csendes. Isten gyakran szól éjjelente akkor, amikor nincs más jelen. Csak Isten és én. A magunk életéből is tudjuk, mennyi ilyen pillanatunk volt. Éjjeli tusakodások, hogy merre tovább, hogyan döntsünk, hogyan készüljünk fel valamire. Nos, Salamon ebben a különös éjjeli találkozásban így válaszolt Istennek: adj nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek

a népnek az ügyeit intézni. Válasza azt mutatja meg, milyen ember is valójában az ifjú uralkodó. Olyan, akinek a küldetése, egy nép és ország vezetése fontosabb, mint a saját jóléte. A szolgálat fontosabb, mint a személyes érdek. Salamon nem önmagát akarja pusztán pályára állítani, önmegvalósítani, hanem az Isten akaratát keresi. Jakab levele szerint a bölcsesség felülről érkezik. Nem egyszerűen okosság, hanem Isten akaratának a felismerése és követése. Nem elméleti tudás, hanem Istenre figyelő élet. Salamon kérése ugyanaz, mint a zsoltáros szava. Ismertesd meg velem az élet útját. A bölcsesség célja nem az, hogy okosabbak legyünk, hanem az, hogy Isten útján járjunk, akaratát teljesítsük, és betöltsük azt az életcélt, melyet rendelt a számunkra. Adja Isten, hogy így is legyen. Amen. Urunk, adj nekünk olyan bölcsességet és értelmet, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad, és hogy minden döntésünkben a te akaratod legyen az első. Amen.

Isten üzenete dr. Koncvágási Katalina magyarországi Sarkadbelvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák második könyve első fejezetének 1-től 13-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvas fel.

Isten a kívánságteljesítő automata, a télapó mítosz. Oké, Isten, adok egy esélyt, hogy bebizonyítsd, létezel. Bob az ágya mellett térdelt, 7 éves volt, és rettentően szeretett volna hinni Istenben. Így hát borzas, vörös fejét összekulcsolt kezeire hajtotta és folytatta. Tényleg hinni akarok benned, Isten. Ha reggel felkelek, és 1 millió dollár van az ágyam alatt, akkor te tényleg vagy. Soha többé nem fogok kételkedni benned. Nem kapta meg az 1 millió dollárt. Talán azért, mert jobban akarta a pénzt, mint Istent. Esetleg az volt a gond, hogy a pénz 1 dollárosokban szerette volna, nem fért volna be az ágya alá a Monopoly játék, és a G.I. Joe baba, a magnó, a koszos ruhák és a porcicák mellé. De sokkal valószínűbb, hogy azért nem kapta meg a pénzt, mert tévesen gondolkodott Istenről. Úgy képzelte el, mint egy kívánságteljesítő automatát, akibe bedobunk egy imát, megnyomjuk a megfelelő gombot, és kívánságunk már is teljesült. Mintha Isten valami télapószerű figura lenne, aki csak arra vár, hogy teljesítse az összes óhajt a listáról. Ha elég keményen imádkozik, és tényleg hisz, akkor Isten leküld neki mindent, amire csak egy 7 éves szív vágyhat. Ami teljesen érthető egy ekkora gyermek esetében. Sajnos, sok ember magával viszi ezt az elképzelést Istenről, felnőtt korába is. Soha nem lépnek túl a télapó mítoszán Istennel kapcsolatban. Isten szeret válaszolni az imákra. Kiálts hozzám, és válaszolok, mondja Jeremiás könyvében a 33. rész 3. versében. Még ilyen ígéretet is tesz. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Ézsaiás próféta könyve 65. részének 24. verse. Ennek ellenére az ima nem olyan, mint egy pénzérme, amit bedobunk a gépbe, és a hit nem a gomb, amit megnyomunk hozzá. Isten nem ugrál óhajaink és sóhajaink szerint. Teljesen mindegy, hogy Bob milyen erősen imádkozott volna az 1 millió dollárért, hogy milyen elszántan hitt volna, semmiképpen sem talált volna 1 milliót az ágya alatt. Nem azért, mert Isten nem szereti. Nem azért, mert nem hallgatta meg az imádságát. És nem is azért, mert nem volt elég hely az ágya alatt. Az 1 millió soha nem érkezett meg, mert Bob nem imádkozott. Kívánságot mondott csupán. A télapó mítosszal szemben Isten nem valami mennyei kívánság teljesítő automata, aminek egyetlen dolga ajándékok osztogatása. Ő messze túlmegy a mi apró óhajainkon. Ő a mindenható Isten. A testélet szeretet. Arra vágyik, hogy gyermekei visszatérjenek ahhoz a szeretethez, amivel elárasztja őket. Azt akarja, hogy őt magát szeressük, és ne különféle dolgokat. Őt keressük, és nem mohó imáink meghallgatását. Neki engedelmeskedjünk, nem azért, mert az 1 milliót hozhat a konyhára, hanem mert szeretjük, és szeretnénk olyat tenni, ami kedves neki. És némileg ironikusan, ahogy túllépünk a kívánság teljesítő automatáról alkotott téves elképzeléseken, Isten igéje ezt ígéri. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Ezt olvassuk a János 1. levele 3. részének 21. és 22. versében.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostel Ne dobd el a zagyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 3-án, csütörtökön ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Eötvös József magyar író és miniszter tollából származik, és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak azért, kinek szíve van. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél, a széfhitelek ügyében. Juana Zoyu kijelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lépcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestben látogat ma António Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SZÉF program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az AUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SZÉF program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és az egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a lipcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Juana Zoyu. Az ügyvivő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Hivatalos programja szerint António Costa ma Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Rumen Radev bolgár, illetve Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az országos nyugdíjpénztár egy új online platformmal rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukból nyújthatnak be kérelmeket, és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták. A következőkben aktuális összeállításunk következik, amelynek mai témája az, hogy holnap kezdődik a 10. Vándorpuk utcaszínház fesztivál. Holnap kezdődik a 10. Vándorpuk utcaszínház fesztivál, amely szeptember 6-ig várja az érdeklődőket Kolozsvár különböző terein. A fesztiválon báb előadásokkal, foglalkozásokkal és számos meglepetéssel készülnek a szervezők. A részletekről és az idei újdonságokról Csok Brigittával, a Puk Báb Színház irodalmi titkárával beszélgetett Ungvári Szende.
3: A Vándorpuk idén 10. alkalommal várja a közönséget. Mit jelent nektek ez a jubileumi év, és miben szerettétek volna, hogy különleges legyen ez a 10. kiadás az eddigiekhez képest?
4: Az idei 10. kiadás a Vándorpuk utca színházi fesztiválnak, és hát a 10 év az egy nagyon fontos mérföldkő számunkra, hiszen ez bizonyítja azt, hogy van közönsége az utca színháznak, van közönsége a Báb Színháznak, mint olyan, és azt is, hogy az embereknek van erre vonatkozó igénye, hogy kimenjünk hozzájuk az utcára, hogy ne mindig egy beltérben találkozzanak a Báb Színházzal, a mesékkel, hanem picit kimenjünk az utcára is, és be tudják lakni ezek a figurák, szereplők, meg az egész Báb Színházi világ a saját tereiket, a nézők saját tereit, úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontos nekünk az, hogy 10. alkalommal is meg tudjuk szervezni, hiszen rengetegen érdeklődnek minden évben. És igyekeztünk megtartani, ami eddig is működött, és egy-egy szerethető dolog volt a fesztivál kapcsán, és igyekeztünk bevezetni néhány újdonságot is, ami reméljük, hogy elnyeri majd a tetszését a közönségnek.
3: Az újdonságok meglepetések, vagy szabad róla beszélj?
4: Vannak köztük meglepetések is, amit nem árulok még el, de majd nagyon hamar ki fog derülni, ahogy majd kijönnek a nézők a főtérre, akár az Egyetem utcába, akár a Bánfi palotába. De amiről tudok beszélni, amit kifejezetten ezért szerettünk volna, hogy egy picit így felpesdítsük a fesztivál hangulatát, az például a légiakrobaták, akik most az egész fesztivál ideje alatt mind 3 napon be fogják lakni a tereinket, és nagyon sok izgalmas mutatványt fognak bemutatni. Ezen kívül egy újdonság az is, hogy az Egyetem utcába is költözött egy színpadunk, ahol több alkalommal nem konvencionális előadásokat lehet látni, felnőtteknek szóló előadásokat is lehet ott majd nézni, amik nyilván a megszokott csomaghoz tartoznak, azok a gólyalábasok, a Vándorló utca színházi előadások, de idén igyekeztünk még inkább szem előtt tartani azt a szempontot, hogy mi is az utca színház, hogyan nyilvánul ez meg, és minél több olyan előadást hozni, ami kifejezetten az utcai térben lettek kitalálva.
3: Idén 12 országból érkeznek művészek és társulatok Kolozsvárra. Milyen szempontok alapján állt össze a nemzetközi program, illetve az egész programot hogyan alakítottátok ki?
4: Minden évben nagyon fontos szempont az a program összeállításánál, hogy román és magyar nyelven is legyenek elsősorban előadások, hiszen szeretnénk, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt, ez nyilván a Báb Színház esetében különösen fontos, hogy saját nyelven is tudjanak nézni előadást a gyerekek, illetve hogy a program nagy részében azért igyekszünk a nonverbális előadásokat is előtérbe helyezni, hiszen azok meg egy egészen más dimenziókban mozgatják meg a kicsiknek a gondolkodását, és másféleképpen is lehet hozzájuk kapcsolódni, és hát nyilván az ott pedig nincsen semmiféle nyelvi korlát, ami meg a gazdag kínálatot jelenti idén. Minden évben egyébként sok művész megkeres, minden évben van egy jelentkezési űrlap, amit közzéteszünk az év eleje környékén, és arra jelentkezhet bármilyen művész a világ bármelyik pontjáról, és természetesen vannak olyan alkotók is, akikkel valamilyen formában mi találkozunk, vagy találkoztunk az év során, és amiatt próbáljuk meghívni. Tehát például volt erre példa, idén szerencsére több alkalommal is vettünk részt mi is nemzetközi fesztiválokon, a Pubáb Színház csapata, akár a román, akár a magyar társulat, és nyilván nekünk is volt szerencsénk izgalmas alkotókkal találkozni, és erre is van példa, hogy ilyen úton hívjuk meg őket, vagy hívjuk vissza, hogy jöjjenek el ők is hozzánk, és a mi közönségünk is láthassa azokat az izgalmas dolgokat, amiket máshol látunk.
3: Az előadások mellett műhely foglalkozásokkal is szoktátok várni az érdeklődőket. Idén milyen programokkal készültök e téren?
4: Igyekeztünk ebben is megtartani azokat a dolgokat, amiket tudjuk, hogy nagyon szerette az eddigi években a közönségünk. Így a megyei könyvtár biztosan velünk lesz, biztosan lesznek a kézműves foglalkozások, akár kerámia, de ha valakinek éppen két előadás között éppen festegetni, színezni van kedve, arra is lesz lehetőség. Illetve idén egy izgalmas rádiószínházi projekttel is készülünk, amiben majd a gyerekek is be tudnak valamilyen formában csatlakozni. Erről még nem árulnék el sokat, de ki fog derülni.
3: Akkor az idei év, mivel 10. szülinap, akkor rengeteg meglepetéssel készültök a közönségnek.
4: Ez így van. Legalábbis igyekeztünk, mert nyilván az ilyen évfordulók azért magukkal hordozzák azt a fajta nyomást is, hogy valami nagyon jót kell adni a közönségnek, hogy tényleg egy ünnep tudjon lenni, de mi tényleg arra törekedtünk, hogy annak az eszenciáját ragadjuk meg, ami miatt szerethető ez a fesztivál, és ami miatt évről évre ilyen sokan visszatérnek. Remélem, hogy sikerült.
3: Akkor mondhatjuk úgy, ha már közönség, hogy a kolozsváriak számára már úgymond hagyománnyá vált, hogy akkor szeptember elején készülnek a Vanderpuk városközponti eseményre.
4: Remélem, hogy a kolozsváriaknak így bekerült a naptárába, mert minden évben az iskola kezdés előtti utolsó hétvégén szervezzük meg a fesztivált, és az a cél, hogy mielőtt még az iskolai hajrá elkezdődne, egy utolsó nagy buli a gyerekeknek, felnőtteknek, mindenkinek egy ilyen nyárlevezető együttlét.
3: A fesztivál évről évre új tereket is meghódít a városban. Ahogy említetted az elején, vannak új helyszínek, de a régiek is maradnak?
4: Így van. A két fő helyszínünket a főtéren és a Bánfi palotában megtartottuk. Főtéren egyenesen két színpaddal lesz egy nagy színpadunk és egy pódiumunk, illetve amivel idén kiegészülünk, az az Egyetem utcában lesz egy másik helyszínünk, egy másik színpaddal, ahol igyekeztünk koncerteket, felnőtteknek szóló előadásokat, nem konvencionális előadásokat, ahogy már említettem, tervezni, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan válik be a közönség számára ez az új helyszín.
3: Szerinted mit ad hozzá egy bábszínházi vagy utca színházi előadáshoz az, hogy a néző igazából kiszakad a megszokott nézőtéri helyéről, és nem a színház, tehát a Báb Színház termében nézik, hanem az utcán, szó szerint lehet, hogy beleszaladnak egy előadásba.
4: Én azt gondolom, hogy ennek az utcai műfajnak, vagy az utcaszínháznak így az tud egy nagyon nagy előnye lenni, hogy az előadás szelektálja a közönséget. Tehát, hogy nem az van, mint egy szervezett beltéri előadásnál, megvetted a jegyet mondjuk, és beültél valahová, még az a nézői kultúra, hogy így, ha valami mondjuk nem tetszik, akkor nem igazán mennek ki, vagy legalábbis itt kevésbé találkozunk ezzel. És azt gondolom, hogy az utcának az egyik fontos előnye, hogy itt tényleg azok maradnak, akiket megfog ez, és valahol van egy nagyobb szabadság a néző részéről is, hiszen ő is tényleg a kedvére válogathat, valahogy másként is tud reagálni, sokkal felszabadultabb, hiszen nem egy idegen helyre ment, ahol idézőjelben jól kell viselkedni, vagy csendben kell lenni az előadás ideje alatt, hanem itt tényleg itt a saját terében van, és úgy reagál, ahogy neki jól esik, és azért ez észrevehető is, azt gondolom, a nagyon sok gyereken, hogy nagyon el tudják engedni magukat, és nagyon könnyen belekerülnek az előadásoknak a világába.
2: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, amelyben Ungvári Szende beszélgetett Csok Brigittával, a Puk Bábszínház irodalmi titkárával, a 10. Vándorpuk utcaszínház fesztiválról, ami holnap kezdődik. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe a helyes arány. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Példabeszédek 30. fejezetének 8. verse. Mai áhítatunk szerzője Mary J. Fuss, texasi amerikai testvérünk. Mindig is malett lány voltam, és szerettem volna vékonyabb lenni. 13 évesen kezdtem el az első diétámat. Keményen edzettem, és szigorúan korlátoztam az étkezéseimet. Gyorsan lefogytam, de amikor megpróbáltam visszatérni a normális étkezési szokásokhoz, túllevésbe estem. Hamarosan visszahíztam az összes leadott kilót, sőt még többet is. Így újabb szigorú diétába kezdtem. A diétázás és a habzsolás életmóddá vált számomra. Már nem tudtam megkülönböztetni, mikor vagyok igazán éhes, és mikor vagyok megfelelően jól lakott. Fogalmam sem volt, hogyan kell mértékletesen enni. A példabeszédek 30. fejezetének 8. verse nekem az étkezési rendellenességemről szólt. Imádkoztam, hogy Isten segítsen megtalálni a helyes arányt. Ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Isten segített rájönni, hogy torzképen volt az étkezésemről és saját magamról. Isten megszabadított tőlük, és a valósággal és az igazsággal váltotta fel őket. Feladtam az ideális testről alkotott képemet, és elkezdtem megtalálni valódi értékemet Isten gyermekeként. Az étkezést illetően betartottam a csomagoláson feltüntetett adagokat. Abba hagytam a diétás ételek vásárlását, és az egészséges ételek elkészítésére koncentráltam. Isten segítségével és ezekkel a gyakorlati lépésekkel lassan hozzászoktam a mértékletes étkezéshez. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, segíts úgy látni magunkat, ahogy te látsz minket. Ámen. Értékem abból fakad, hogy Isten gyermeke vagyok. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Mary J. Faust, texasi amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk az étkezési problémával küzdőkért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma jómagam tolmácsoltam. A következőkben a Follow the Flow énekel nekünk, valamint a 4-es Street.

Egy életet mulattam át, sokszor próbáltam jobbá lenni, de a szenvedély az utamba állt. Hiába mondják, hogy lassítsak, mert a sírba vezet ez az életvitel. Mégis bekötött szemmel nyomom a gázt, mert az életet valahogy élvezni kell.

kitartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára vármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

valóban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Az elmúlt percekben a Follow the Flow és a 4-es Street énekelt nekünk. Ezzel lassan homok ébresztő információs magazin műsorunk végére érkeztünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Eötvös József magyar író és miniszter tollából származik, és így hangzik. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az ért, kinek szíve van. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. A mikrofonnál az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Én egy áldott szép napot kívánok a kedves hallgatóinknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a széfhitelek ügyében. Oana Coyuki jelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestben látogat ma Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SZÉF program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az EUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SZÉF program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a lipcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Oana Coyu. Az ügyvívő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja Antonio Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Hivatalos programja szerint Antonio Costa ma Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Rumen Radev bolgár, illetve Kiriakos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az Országos Nyugdíjpénztár egy új online platformon rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukból nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 42 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jóvoltából.
1: Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
0: Gecse Attila, kórházlelkész.
2: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak és segítséget kaphatnak.
0: A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: 2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
2: Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt, nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskola kezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filctollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
1: Minden évben a gyűjtés több részből áll, egyrészt van lehetőség pénzadományjal támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutat az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
2: Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszergyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre, szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és ez aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
1: Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református össztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
2: Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat a szeretetszolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a Magyar Csanádi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen egyetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Partiumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
0: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.

Az anyaország. Az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés, vallja Gecse Attila. A református kórház lelkész több mint 30 éve szolgál az egészségügyben, és egyike azoknak, akik elindították a lélekmadártábort. Itt olyan családoknak nyújtanak segítséget, akik súlyos

0: betegség miatt veszítették el gyermeküket. A gyász feldolgozásáról és egy lelkészgyógyító jelenlétéről szól következő beszélgetésünk, melyet Kojsza Péter készített.
1: A bátortáboron belül elkezdhettem néhány munkatársammal egy speciális tábornak a megteremtését és elindítását, amelyet lélekmadár tábornak hívunk, nevezünk, ahova olyan családok jönnek el, akik elvesztették gyermeküket. És sajnos ezek a családok ma nagyon sokszor magukra vannak hagyva. Hogy nagyon magányosnak érzik magukat azzal a fájdalommal, amit nem tudnak megosztani.
2: Miről szólnak ezek a táborok, és hogyan próbálnak megsegíteni a családoknak?
1: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak és segítséget kaphatnak. Lehetőséget kapnak arra, hogy nyugodtan sírjanak. De van alkalom, amikor az élet ünneplése van. Lehet, hogy az egyik órában sírnak és szomorúak, de a következő alkalman, ahol lovagolnak vagy íjászkodnak, már nagyon vidámak lehetnek. Az életben ők is, de akár mi is megtapasztaljuk, hogy van egy hullámzás. Ha biblikus akarok lenni, Pál mondta már, hogy mélység, magasság, szélesség, hosszúság. Tehát a tábornak van egy ilyen hullámzása, de ez az, ami segít aztán a családoknak, hogy visszatérve a mindennapi életben megtalálják azokat a kapaszkodókat, amik fontosak nekik. És persze, ami nagyon fontos számukra, hogy olyan sorstárs közösségre találnak itt, akikkel megértik egymást, akik egymásnak adnak olyan tanácsokat, úgymond, amik segíthetnek kinek-kinek, amikor visszamegy a városba, a faluba, vagy az ország másik részébe.
2: Sokat mondó a magyar nyelvünk, ha valakinek meghal a házastársa, akkor azt mondjuk, hogy özvegy, ha pedig a szülei, akkor azt, hogy árva, de nincs arra szó, hogyha valaki a gyermekét veszíti el.
1: Nem lehet kifejezni, még szóban sem azt, hogy mi történt egy édesapával, egy édesanyával. Hogy az, ami kifejezhetetlen szóval, akkor az hogyan lehet egy tekintettel, egy kézfogással elfogadhatóvá? Vagy talán erre sincs jó szó, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Vagy csak az empatikus jelenlét, az a krisztusi csend, ami ott lehet, amiben egy-egy család valóban erőt meríthet. Nagyon érdekes, amikor a gyerekekkel vagyok, hogy egy gyerek lerajzolja a gyászát, hogy egy gyerek a maga nyelvén kifejezi azt, vagy hogy arra tud gondolni, hogy ő nem ismerte ugyan, vagy nem tud visszaemlékezni, de a családban mégis ott van ez a fájdalom, ez a gyász.
2: Mi lesz utána a szülőkkel? Mi lesz a testvérekkel, a hozzátartozókkal? Hogyan tud ebben segíteni?
1: Én azt gondolom, hogy pont ez a feladat ma, és mondhatom azt, hogy talán ez egy igazán szép és nemes egyházi feladatunk lehetne, hogy nagyon intenzíven ott legyünk, nem csak a temetésen, hanem utána is. Ma ugye a pszichológia arról beszél, hogy a gyász az ma már 2 évig is eltart. Akkor egy gyermeknek a gyászolása, akkor lehet, hogy az egy élet. És ebben azt gondolom, hogy oda tudjuk tenni nem csak az igét, hanem azt a gyógyító jelenlétet, amit a lelkész, az egyház tehet ezekért az emberekért és családokért.
2: Fel lehet készíteni a családokat erre az eseményre, vagy inkább csak mellettük lehet lenni?
1: Én azt gondolom, hogy csak útitársak lehetünk. Az a krisztusi példa, hogy mi ott lehetünk ezek mellett, a családok mellett. Hogy én ott lehetek egy gyermek mellett, aki mondjuk arról mesél nekem, hogy a testvére fejében krumpli volt, és ezt a krumplit nem tudták kivenni. Vagy hogy ott tudok lenni amellett, az édesapa mellett, akinek az maradt, hogy egy szem lányának a képét feltetováltatta a kezére, és egész nap simogatja a kezét, és nézi a lányát. Megengedem neki, hogy sírjon, megengedem neki, mint ahogy a Jézus az emmausi tanítványoknak megengedte, hogy mondjátok ki az, ami bennetek van.
2: A szülők ilyenkor rengeteg kérdésre kereshetik a választ. Mit tud mondani, amikor megkérdezik, hogy miért pont velük történik mindez? Van erre jó válasz?
1: Nem is szeretnék választ adni. Ha együtt megyünk az úton, akkor megtalálják a választ. Nem olyan régen mondta egy édesapa, hogy éveken át depresszióba volt, mert elveszítette az egy szemfiát. Éveken át nem akarta elfogadni, aztán kapott egy 3-as ikreket. Sok-sok év után értette meg, hogy az Úristen elvett egyet, de adott 3-at. megértette, hogy valamit el kellett veszíteni, hogy valami mást és nagyobbat és többet kapjon.
2: Mivel lehet segíteni az elfogadást?
1: Azzal, hogyha visszatekintve tudják felfedezni, hogy bármennyire rövid is volt az együtt töltött idő, de hogy abban micsoda ajándékok és milyen kincsek vannak. Amik ott maradnak a szívben, a lélekben, egy szülőnek, egy testvérnek, egy nagyszülőnek, egy nagybácsinak, egy nagymamának. Tehát amikor ezt felfedezik, hogy igen, az Úr adta, az Úr elvette, de valami ott marad a szívben, a lélekben, és mi, akik tovább megyünk, talán lehetünk egy kicsit igazabbak, tisztábbak, őszintébbek, szeretőbbek, elfogadóbbak. Azokat az igazi értékeket felfedeznünk, amik méltóvá tesznek bennünket arra, hogy emberek legyünk és emberek maradjunk.
2: Az ön lelkében mindig béke van, vagy azért ön is perlekedik?
1: Nem könnyű ezt elfogadni. Igen, vannak nehéz helyzetek, nagyon nehéz pillanatok, amikor az emberben ott van a fájdalom, megjelennek a könnyek, de még inkább megerősítenek abban, hogy nézek felfelé. Hogy vannak titkok, amiket nem fogunk soha megérteni, megismerni, hiszen csak az Úristen tudja, hogy mit miért tett vagy tesz velünk.
2: Azt szokta mondani, hogy az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés.
1: Én ezt annak idején Franciaországban Jean Vanier, a Bárka közösség alapítójától hallottam, ugye, aki sérült emberekkel kezdett el foglalkozni. Én ma is azt gondolom, hogy ugyanegy sikerorientált világban élünk, amikor egy szülő leginkább akkor büszke, ha a gyermeke sikeres. Persze nehéz definiálni, én azt gondolom, hogy mi a siker. Vagy a siker az, amikor azt látom, hogy a gyermekem boldog. A siker az, amikor akár egy sérült, egy beteg ember mellett őszintén tudok együtt lenni, anélkül, hogy most bármiféle külsőségekben kezdenénk el versenyezni egymással. Az élet vége az nem siker. Embereket elkísérni, gyerekek utolsó útján ott lenni, gyászoló családok mellett ott lenni, ez nem siker. De ugyanakkor azt mondom, hogy azért növekedés, mert ha én visszatekintek életem útjára, akkor rengeteget kaptam. Többet, mint a tanultak alapján, többet, mint amit egyes mások mutattak vagy mutatnak nekünk, mert ezek az emberek valóban olyan ősi forrásból tudnak beszélni, és őszintén a saját életükről, hitükről, meggyőződésükről, amely nagyon sokat segített nekem abban, hogy a lelkészi pályámban ne megtántorodjak, hanem megerősödjek. Hogy a 21. század nem tudjuk, hogy mit fog hozni, de hogy a mindennapokban helye van a lelkésznek. Ha mer az ember úgy, mint Jézus, elindulni és elmenni, ha merek találkozni, merem kimondani azt, hogy nem ítélek el, menj el és ne vétkezz többet. Ha merek sírni a másikkal, és merek nevetni vele, akkor azt gondolom, hogy az Isten tudjuk vinni és továbbadni.
0: Az elmúlt percekben Kojsza Péter összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens kérdezte, dr. Örvösi Ildikó, szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő, endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea, nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
1: Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
2: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
1: És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hová menjen el?
2: Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk. És amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
1: Az előadásba átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő, esetleg ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
2: Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmun betegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmun betegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
1: És az érem másik oldala a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
2: Elmondta ezt Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg, családban milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
1: És szülés után mi történik az anya szervezetében?
2: Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta mélepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra, úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel majd magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén fogyás esetén fontos oda figyelni, és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
1: A következő lépés a menopauza beállta volt. Erről a folyamatról ilyenkor mire figyeljünk?
2: A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózis azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózis, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába. Amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szaporvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást. És erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába. És amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
1: És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
2: Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leggyakoribbak, az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigy beteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigy betegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúlynövekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmiriggyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyban, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
0: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a széfhitelek ügyében. Oana Czolyuki jelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestbe látogat ma Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a Nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SZÉF program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az EUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SZÉF program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a lipcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Oana Czolyu. Az ügyvívő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja Antonio Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Hivatalos programja szerint Antonio Costa ma Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Rumen Radev bolgár, illetve Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az Országos Nyugdíjpénztár egy új online platformmal rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukból nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 42 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, neveddel életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld perc. Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek.

Új, illetve tények után műsorunk vendége Réti Kinga lesz, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusa, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélni. De lássuk először, milyen környezeti hírek keringenek a nagyvilágban. Sokan felkapták rá a fejüket, hogy engedélyezték Romániában a vadállatok csapdázását. A Környezetvédelmi Minisztérium rendeletben szabályozta, hogy milyen típusú csapdákat, hurkokat lehet használni Romániában a vadállatok esetén. Mostanáig ez a módszer nálunk nem volt engedélyezett a vadgazdálkodásban. A jogszabállyal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, van, aki szerint az eljárás kifogásolható, és van, aki szerint kimondottan hasznos lehet az élővilág diverzitásának fenntartásáért. A Negyszebeni Crispus Egyesület biológusa Ovidiu Baneá közleményben adott hangot felháborodásának, szerinte ellentétes az uniós joggal a csapdák alkalmazása, továbbá úgy vélte, ezek nem válogatnak, tehát befoghatják és elpusztíthatják a védelemre szoruló fajok egyeteit is. Az egyik csapdatípus kapcsán pedig azt fejtegette, hogy alapjában véve nem is számít élvefogónak, mert könnyedén megölheti a beszorult állatot. A Környezetvédelmi Minisztérium azonban egészen másképp látja ezt a kérdést. A Transtelex megkeresésére Táncos Barna tárca vezető kijelentette, sok beszélgetés, tájékozódás, vita előzte meg a jogszabály kidolgozását, amelyben szakértőket vontak be és biztosított minket arról, hogy mind a 6 jóváhagyott csapdatípus szelektív. A rendeletben egyébként engedélyeznek a hagyományos hurkokhoz hasonló szerkezeteket, továbbá testre szoruló, az állatok föld alatti járataiba szerelhető csapdákat, illetve madárfogásra alkalmas eszközöket és a nagyobb vadak, például őzek, szarvasok befogására szolgáló hálót is. Vadászatban, vadgazdálkodásban jártas emberekkel közösen írtuk ezt a jogszabályt, ezért biztosíthatok mindenkit, hogy kimondottan szelektívek ezek a csapdák, vagy minden egyes egyet szabadon engedhető belőlük, amelyeket a nem kívánt fajból fogtak be, vagy pedig olyan helyeken alkalmazzák ezeket, ahol kizárólag a célzott fajból fognak be egyedeket. Szögezte le Táncos Barna. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy miért látta szükségét a csapdázás engedélyezésének, kifejtette, sok esetben hatékonyabb módszernek számít a csapda, mint a vadászpuska. Megemlítette a településeken nem kívánatos fajokat, például a vetési varjut, a görényt, a nyestet. Ezek esetén a vadászat, a lövöldözés nagy mértékben zavarná az emberek mindennapjait, és nem is számít hatékony módszernek. Hasonló a helyzet a sakál esetén, ami invazív faj, sok kárt okoz, felborítja a biológiai egyensúlyt. Indokolt és szükséges a beavatkozás, viszont a lőfegyverek hatékonysága alacsony. A sakálok veszélyt jelentenek az apró vadra, ezek el is tűnhetnek miattuk egy-egy területről, és a túzokok élőhelyét is meg kell védenünk tőlük, fejtegette. Mint elmondta, a róka és a borsz is gyéríteni kívánt fajok közé tartozik. A tárcavezető hangsúlyozta ugyanakkor, a jóváhagyott eszközök lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a befogott állatot élve tudják távolabbi területre szállítani és ott elengedni. Olyan személyekre bízzuk a csapdák alkalmazását, akik elvégezték a megfelelő felkészítőket. Minden egyes csapdát engedélyeztetni kell, utána pedig sorszámozni, a használatot pedig be kell jelenteni. Vázolta majd az esetleges finanszírozásra vonatkozó kérdésünkre kijelentette, a szóban forgó rendelet csak is az eszközökről szól, pénzről nem. Akár kutatási céllal, akár a vadállat-ember konfliktusok csökkentése céljából, akár a biológiai egyensúly fenntartása céljából hatékonyan lehet használni ezeket a csapdákat, összegzett a miniszter. Mit tanult a román vízügy a tavalyi aszályból, és milyen megelőző intézkedéseket terveznek? Az elmúlt 500 év legsúlyosabb aszálya sújtotta 2022 nyarán a térségünket. Szakértők szerint az extrém szárazság egyik oka az volt, hogy az elmúlt évtizedekben lényegében minden lecsapolható vizes területet kiszárítottak. Pásztor Sándor szerint új víztározókat alakítanak ki, a meglévőket pedig modernizálják.
Két kisebb élőhely rehabilitációs kezdeményezésről is beszámolt. A tavaszi áradások idején a kanális rendszerek gyorsan elvezetik a vizet.

Később pedig ebből adódik a hiány. Általános probléma Erdély szerte, hogy nagyon lecsökkent a talajvíz szintje, ami főleg a mezőgazdaság számára jelent gondot, ez szintén a folyószabályozási munkálatok eredménye. Arról, hogy a vízügyi hatóság mit kíván tenni azért, hogy a tavalyihoz hasonló aszály ne alakuljon ki, Pásztor Sándor vízügyi szakembert, a Környezetvédelmi Miniszter tanácsadóját kérdeztük. Elmondta, víztározókat terveznek kialakítani, illetve átalakítani. Az ország nyugati részén a Berettyó, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mentén régebben kialakított árvízvédelmi víztározókat akarják átalakítani, automatizálni. A munkálatokat az országos helyreállítási tervből finanszírozzák majd. A lényeg az, hogy míg ezek a tározók eddig csak árvízveszély, azaz magas vízállás esetén fogadták be a vizet, ezentúl nem kell megvárni az árvizet, közepes vagy ennél alacsonyabb vízállás esetén is feltölthetők lesznek. A tavasszal visszatartott vizet pedig nyáron, szárazabb időszakokban lehet majd hasznosítani. Pásztor Sándor a Tamáshidai, a Zerindi, a Sikulai és a Csigéri tározót említette a felújítás előtt álló létesítmények sorában. Székelyföldön kisebb méretű tározók kialakítását tervezik. A Maros felső folyásán, a Gyergyói medencében, az Olt felső folyásán pedig Csíkszered a környékén, illetve a város fölötti szakaszon készülnek majd a tározók. A szakember szerint az említett projektek most indulnak, a kivitelezési munkálatokat 2023 második felében kezdik meg majd. Azt is megkérdeztük, hogy a víztározók mellett visszamocsarasítási projekteket terveznek-e, ugyanis a lecsapolások során hatalmas károkat okoztak az élővilágban. Pásztor Sándor szerint az Ér melléken, ami egy széles, mocsaras völgyvidék volt, melyet szintén lecsapoltak, itt készül két kisebb, 8-10 hektáros terület rehabilitációjára. Az egyik Tarcsa, illetve Éradony között, a másik Bihar félegyháza közelében lesz. Itt megbontják a töltés és a kiszemelt, mélyebben fekvő részekre, illetve a holtágakba az Érből vezetnek majd vizet, illetve meg is tartják a fölös vízmennyiséget. Elmondta, ezt is a Pénéréréből finanszírozzák, a távlati terveik között pedig az is szerepel, hogy ez a két terület speciális természetvédelmi státuszt kapjon.

komoly vetélytársakat kapott a holland paradicsom. Marokkónak az európai piacokra irányuló paradicsom szállításai a legutóbbi 4 évben 38%-kal növekedtek, és a korábbi első helyen szereplő Spanyolország szállításaival közel azonos szintre 405 000 tonnára emelkedtek, ami főleg az afrikai kedvező termesztési feltételekre és alacsonyabb munkabérekre vezethető vissza. Ugyanebben az időben hasonló okok miatt lényeges előretörés tapasztalható Törökország szállításaiban is. A 2022 első 10 hónapjában mért állapot szerint azonban 558 000 tonnával, vagyis a teljes mennyiség közel 20%-ával és kilónként 1,96 eurós átlagárral még mindig Hollandia volt a legnagyobb európai beszállító. Spanyolország állt a második helyen 1,88 eurós árral, Marokkó pedig a harmadik 1,58 eurós átlagárral. Őket követte Franciaország és Törökország 159 000, illetve 157 000 tonnával, ugyanakkor a törökök csak 1,18 eurós átlagárat tudtak elérni. Híreinkhez a transtelex.ro, illetve az agroinform.hu weboldalak értesüléseit használtam.

0: A következőben Réti Kingával beszélgetek, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélgetni.
1: Sok szeretettel köszöntöm a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. A mai téma egy egész Európát érintő probléma, mégpedig a légszennyezés. Beszéljünk először arról, hogy melyek a legjelentősebb anyagok, amelyek a legjobban károsítják a levegő minőségét.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát először is talán röviden, mégis azzal kezdeném, hogy lássuk is, hogy mi is a légszennyezés, mert lehet, hogy azért annyira nincs letisztulva mindenkiben, hogy mikor beszélhetünk légszennyezésről, még hogyha az életünk részévé vált sajnos. Ugye tudjuk azt, hogy a levegő összetételét nézve, melyek azok a fő elemek, amelyek ugye szerepet játszanak, tehát a nitrogén, oxigén és ugye más gázok, amelyek természetes módon alkotják a légkörünket és a levegőt. Nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, amikor valamelyik alkotóelem többletként vagy idegen anyagok, energiák jelennek meg, akkor beszélhetünk szennyezésről. Na most, hogy ezek a szennyező anyagok, amelyek bekerülnek ugye a levegőbe, és amelyek a légtérünkbe is jelen vannak, melyek is ezek? Hát nyilvánvaló, hogy két forrásból származhatnak. Beszélhetünk természetes forrásokról, itt ugye a vulkánkitörésektől erdőtüzekig a különböző korhadási tevékenységekből származó porok, amelyek felszabadulhatnak és amelyek kikerülnek, nyilvánvaló, hogy ezek sokkal kisebb mennyiségben vannak jelen, mint ugye a második kategóriából származó, és pedig az emberi tevékenységekhez köthető szennyező anyagok, amelyek kikerülnek a légtérbe. Ugye melyek azok az emberi tevékenységek, amelyek leginkább felelősek a szennyezésért? Hát a különböző ipari tevékenységek, energiatermelés, mezőgazdaság, és nem utolsó sorban meg kell említenem ugye a hulladék jelenlétét is, illetve kezelési tevékenységeit, de nyilvánvaló, hogy a különböző hűtőberendezések, szennyvízi szabból is származhatnak szennyező anyagok. Most, hogy ezek a szennyező anyagok hogyan is hatnak, ugye az emberi egészségre nézve, illetve nem csak az emberi egészségre, hanem az egész környezetünkre nézve, itt is ugye eléggé sok mindent lehetne felsorolni. Ja, és talán elfelejtettem ugye a kipufogó gázokat, tehát a közlekedés is felelős a szennyező anyagokért. Talán ezzel kellett volna kezdenem, hiszen azért láthatjuk azt nap mint nap leginkább ugye a nagyvárosi agglomerációkban, hogy azért rengeteg gépjármű siklik vagy fut végig a közutakon, és nyilvánvaló, hogy rengeteg kipufogó gáz kerül ki a légtérbe. És nyilván, hogy mindezekből a tevékenységekből, úgy a természetes forrásokból, mint az emberi tevékenységekből származó szennyezők hatnak ugye leginkább negatívan a környezetünkre és az egészségünkre nézve. A kipufogó gázak, ha már elkezdtük és a közlekedést is felelősítettük a szennyezésért, akkor lássuk ugye is talán, ami a legjobban érint bennünket, melyek azok a szennyezők, amelyek innen származnak? Hát a különböző nitrogéndioxid, illetve a mondjuk úgy széndioxid, szénmonoxid és a por. És itt talán a porra térnék ki leginkább, hiszen ez a szállópor, ami nagyon-nagyon finom részecske, és amelyeket ugye a különböző mérőállomásokon is mérnek, most nem az összes részecske méret sajnos kerül mérésre, ezek ugye nagyon károsak tudnak lenni a légző tervekre, leginkább ugye a tüdőre nézve, és hát nyilvánvaló, hogy minden idegen anyag, ami bekerül a szervezetünkbe, valamilyen úton módon ugye kifejti a hatását, és megjelennek különböző betegségek is. Úgyhogy igazából mondhatni, hogy ezek azok a szennyezők, amelyek felelősek, ugye, a légszennyezésért, és amelyek ugyanakkor az emberi egészségre nézve is káros hatást tudnak gyakorolni. Ugye létrehozzák a smogot, illetve nyilván, hogy az aszmás megbetegedések is mondhatni köthetőek ezekhez a szennyezésekhez, legalábbis ugye az ismerősi körben, mint azért lehet látni a médiában is, hogy egyre gyakoribb az aszmás megbetegedések száma, és növekedik mondhatni napról napra.
1: Jó is, hogy szóba hozta a smogot, mert ez is egy kérdésem lett volna, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz, és hogy miféle smogok is léteznek?
2: Igen, tehát igazából ugye a smog magyarul füstködött jelent, vagy hogyha lefordítjuk ugye magyarosabban, akkor füstköd, és nagyon szépen hát visszaadja ugye a magyar nyelv az, hogy igazából egy olyan köd, ami hát ilyen füstös jellegű, tehát egy nagyon sűrű köd, aminek ugye bizonyos feltételeknek kell jelen lenni ahhoz, hogy létre tudjon jönni ez a jelenség. Leginkább ugye a magas páratartalom, természetesen a légszennyező anyagok, a kén-dioxid, szénmonoxid, porkorom, és hát egy szélcsendes időjárás, illetve alacsony hőmérséklet. Tehát mindez, hogyha jelen van, akkor ki tud alakulni ez a smog, ami egy ködképződés, és a szennyező anyagok igazából megtapadnak a víz cseppecskéken, vagy az aeroszolokon, amelyek ugye kialakulnak a nagy páratartalom miatt. És a szélcsendnek köszönhetően, hogy viszonylag hosszú ideig meg tud maradni egy bizonyos térben, persze, hogy itt a földrajzi jellemzők is fontosak, és ez miatt is ki tud alakulni ez a jelenség. Nyilvánvaló, hogy két típusú füstködőt említhetek meg. Ez az egyik ugye a londoni, ami a legismertebb talán sok hallgató számára, és azért londoni, mert ugye Londonban figyelték meg először, valamikor az 1950-es évek elején volt tapasztalható egy hideg időszakban, amikor nagyon hosszú, majdnem egy hétig beköltözött ugye London utcáira ez a füstköd, a smog, és valószínű, hogy hallottak, látták, vagy bizonyos hallgatók tudnak arról, hogy ebben a periódusban sokkal magasabb volt az elhalálozások száma a smognak köszönhetően. És ez a foszilis tüzelőanyagok, főleg a szén égetése során felszabadult korom és füst miatt keletkezik. Egy kondenzációs folyamat játszódik le, és ugye ez okozta a smognak a kialakulását. Illetve a második típusú smog, az a Los Angeles-i smog, ami ugye az angyalok városához kötődik, hiszen itt jelent meg. Itt igazából a közlekedés által kibocsátott szennyezések, tehát a különböző nitrogénoxid származékok, szénhidrogének, szénmonoxid, és az erős napsugárzás, tehát az UV-sugárzásnak köszönhetően játszódik le ez a fotokémiai folyamat, ami a smogot jelenti, és általában ugye a csúcsforgalom időszakában tud kialakulni ez a jelenség. Úgyhogy ez a két smog típus ismeretes. A lényeg, hogy függetlenül, hogy melyik típus smogról van szó, az egészségügyi következményei, hogy aszma, tehát légúti betegségek kialakulása, és bizonyos esetekben akár tüdőödémát is eredményezhetnek.
1: Van bármiféle természetes légtisztítás, amiről beszélhetünk?
2: Hát erre nagyon rövid választ tudnék adni. Természetes légtisztító a zöld övezetek létrehozása. Tehát minél nagyobb kiterjedésű zöld övezetek, ugye fák, cserjék, akár lágyszárú növények jelenléte, tehát a természetes légtisztítási folyamatokért ugye a zöld övezet a felelős. Úgyhogy minél több fát kellene ültetni, minél több parkot, erdőt, parkerdőt létrehozni, amelyek természetes úton megtisztítanak a levegőt. Persze, hogy hozzájárulhatunk mi magunk ahhoz is, hogy valamilyen szinten azért csökkentsük a kibocsátott légszennyezőket, oly módon, hogy egy picit környezettudatosabb életmódot próbáljunk folytatni.
1: Európa szinten mit tesznek a légszennyezés ellen?
2: Ugye tapasztalták az európai államok és az EU tagállamok azt, hogy egyre nagyobb gondot jelent a légszennyezés és a légszennyezéshez köthető klímaváltozási jelenségek, folyamatuk, és ennek következtében ugye lépni kell. Ezért próbálnak mindenféle jogi kereteket létrehozni, amelyek ugye a légszennyezés, mint a klímaváltozás javítása érdekében szólnak. Mondhatni elfogadott az Európai Bizottság egy tiszta levegő csomagjavaslatot, amit ugye az EU tagállamok kötelesek teljesíteni és figyelembe venni. És mindez annak érdekében, hogy ugye a légszennyezést csökkenteni lehessen, tehát olyan intézkedéseket foglal magába, amelyek annak érdekében szólnak, hogy kevesebb legyen a kibocsátott légszennyező a légtérünkbe, illetve létrehoztak egy úgynevezett európai zöld megállapodást, ami ugye a klímaváltozás érdekében, és ez magába foglalja egyértelműen a légszennyezésről szóló elveket is, hogy próbáljanak mindent megtenni annak érdekében, hogy helyreállítsuk azt, amit ugye elrontottunk, és ne folytassuk a rontást. Tehát leginkább ugye olyan, hát mondjuk úgy jogi kereteket próbálnak létrehozni, amelyeket viszonylag gyorsan lehet érvényesíteni EU tagállam szinten, de nyilvánvaló, hogy ez nem csak az európai kontinensen kellene megszülessen és működjön, hanem világviszonylatban, tehát nem csak az európaiak felelősek a légszennyezésért, illetve a klímaváltozásért, hanem a bolygó minden egyes állama, és mondhatni, hogy ezt ki kellene mindezeket az elveket, mindezeket a javaslatokat ki kellene terjeszteni ugye világviszonylatra.
1: Románia hogy áll ezeknek a javaslatoknak a betartásával?
2: Hát mondhatni, hogy mivel mi is Európai Uniós tagállam vagyunk, tehát mi is fel kell zárkoznunk mindazokhoz az elvekhez, amelyek ugye megfogalmazódnak Európai Uniós szinten. Mondjuk, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közlekedés leszámítva, ugye ipari létesítményeink viszonylag kis mértékben vannak, illetve működnek, ezért az utóbbi időszakban a légszennyezés, mondjuk úgy koncentrációja csökkent, nem csak Románia szintén, hanem európai szinten is azért sokkal kisebb az iparból származó szennyezőknek a kibocsátása, viszont ami a közlekedést illeti, illetve a különböző gépjárműveknek a forgalomba helyezése, itt próbálnak ugye hát újításokat hozni a hibrid, illetve elektromos autóknak a bevezetésével, illetve ugye olyan kezdeményezésekkel, amelyek arra ösztönzik a lakosokat, hogy kevesebbet használják a gépjárműveket, hogy próbáljanak alternatív megoldásokat találni, ami a közlekedést illeti, illetve alternatív energiahordozókkal próbáljanak működtetni ilyen-olyan tevékenységeket. Elkezdve ugye a közlekedéstől a fűtésig próbálnak ugye alternatív módszereket beiktatni, és ilyen-olyan programok keretén belül igyekeznek az embereket is bevonni ezeknek a javaslatoknak a megvalósításában, tehát ugye zöld tetőtől a napelemekig, napkollektorokon keresztül, vagy más alternatív energiahordozókon keresztül próbálják ugye megvalósítani azt ugye, hogy egy picit leváljunk a fosszilis energiahordozókról. És nagyjából ugye Románia is próbálkozik ilyen téren. Most nyilvánvaló, hogy nehéz az átállás, nem tudunk egyik napról a másikra teljesen megválni ugye a szokásainktól, a fosszilis energiahordozóktól, és hát mondhatni, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, ameddig teljesen, hát mondjuk úgy, hogy zöld életet tudnánk folytatni.
1: Kolozsváron mi a helyzet a légszennyezéssel és a megoldásokkal?
2: Mint minden nagyvárosban, ugye Kolozsváron is léteznek mérőállomások, amelyek monitorizálják a levegő minőségét, és amelyek a Környezetvédelmi Hivatal hatáskörébe tartoznak. Ezek napi 24 órában végzik a méréseket, és ugye a mérési eredmények központosítva a Környezetvédelmi Hivatalnál megtalálhatóak, illetve ezeket ugye közlik a honlapjukon. Ezen kívül még vannak más, hát mondjuk úgy, hogy szervezetek, amelyek ugyancsak a levegő minőségével kapcsolatosan futtatnak méréseket, illetve ezeknek is a mérési eredményeket megtalálhatjuk a honlapokon. Tehát ha begooglizzuk gyorsan, akkor már is rá fogunk találni, hogy melyek azok az oldalak, ahol esetleg nyomon lehet követni a levegő minőségét Kolozsvár szintjén, vagy más város szintjén. Illetve ugye ne feledkezzünk meg a helyi önkormányzatok kezdeményezéséről is, ugye a Zöld Péntek programmal, amikor arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy a saját gépjárművüket hagyják otthon, és a tömegközlekedést használják, részesítsék előnybe, illetve hogy ezek az elektromos rollerek, vagy a biciklik használata, amelyeket ugye kölcsönözni lehet. Tehát ezek olyan kezdeményezések, amelyek annak érdekében lettek kitalálva, hogy próbáljunk egy picit javítani a levegő minőségét, hiszen azért tapasztalhatjuk, hogy sokszor Kolozsvárnak a levegője sem a legtisztább. És ugye a másik ugyanilyen jellegű, hát mondjuk úgy kezdeményezés, hogy már nem igazán lehet a tömbházak, főleg az új építésű tömbházak esetében, hogy mindenkinek saját fűtőrendszere legyen, kis kazánja, hanem egységes, legalábbis a tömbház szintjén egy egységes hőközpont legyen. Tehát nagyjából ezek azok a megoldások, azok a lépések, amelyek Kolozsvár szintjén érvényesek és léteznek. Nyilvánvaló, hogy mi is hozzátehetünk, minden állampolgár, minden személy, annak érdekében, hogy javítsuk a környezetünk levegőjét, hogy próbáljunk ugye alternatív közlekedési eszközöket használni, tehát amennyiben lehet a gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéshez folyamodjunk, amikor utazni szeretnénk. Próbáljunk kevesebb hulladékot is termelni, hiszen a hulladéktermeléssel is hozzájárulunk, hiszen a hulladék lebomlásából ugye metán szabadul fel többek között, és ezzel is terheljük a levegőnket, tehát minél kevesebb hulladékot termelünk, annál kisebb ugye a lehetősége annak, hogy szennyezőanyagok kerüljenek ki a légtérbe, talajba, talajvízbe. És nem utolsó sorban, amennyiben van rá lehetőségünk, ültessünk fát, illetve hozzájárulhatunk mi is ahhoz, hogy egy picikét tágítsuk ugye a zöld övezeteket, és ezáltal egy természetes módját próbáljuk úgymond terjeszteni annak, hogy tisztább levegőt tudjunk beszívni.
1: Az elmúlt percekben Réti Kingával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem a légszennyezésről. Ezzel zöld percek rovatunk végéhez közeledve, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Várom Önöket 2 hét múlva is. A rovat házigazdáját, Lukács Orsolyát hallották. A viszont hallásra szép napot kívánok!

Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a szép hitelek ügyében. Oana Coyu kijelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestbe látogat ma António Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SZÉF program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az EUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SZÉF program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a lipcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Oana Coyu. Az ügyvívő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Hivatalos programja szerint António Costa ma Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Román Radev bolgár, illetve Kyriákos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az Országos Nyugdíjpénztár egy új online platformon rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukból nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 42 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 35-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
9: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Molnár Virág, mezőkovácsházi református lelkész vagyok. Isten igét olvasom úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 25. verstől kezdődően a 34. versig levő ige szakaszban. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyul a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruháimat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Jézus pedig ezt mondta neki, Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva, légy egészséges. Amen. Kedves testvérek! Nem egy olyan élethelyzetem volt már, amiben úgy éreztem, hogy abban a bizonyos dologban, aminek teljes erőbedobással neki feszültem, ahogy a szvelénk szokták mondani, elvéreztem. Neki futottam egy megoldásra váró helyzetnek egyszer, kétszer, háromszor, és nem sikerült. És nem azért, mert nem lettek volna segítőim, vagy mert nem dolgoztam volna teljes erőbedobással, nem az akarat és a cél hiányzott, hanem egyszerűen az történt, hogy a megoldás nem akkor is úgy volt előkészítve az Úr részéről, ahogyan azt én elképzeltem. Természetesen az úgynevezett sikertelenség mérhetetlenül fájt. A kudarc és az emiatti szégyen érzet elvették az erőt attól, hogy előre

mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Pedig kétség kívül ő is mindent beleadott, hogy elérje a célját. Végül mi volt a megoldás? Az a bizonyos hittelteri érintés. A tömeg lögdösődése közben egy pillanatnyi fizikális kapcsolat az Úrral, ami kifejezése volt annak a hitnek, ami a szívében ott volt. Így aztán életet formáló, gyógyító erejűvé vált ez az érintés az asszony hite által. Leányom, a hited megtartott téged, mondta Jézus az asszonynak. Megtartatásunk kulcsa, bármi nemű célunk sikere abban van, ha nem magunkat törjük, hanem azzal a Jézussal keressük naponként a közösséget, aki megtöretett értünk. Mert ahogyan ennek az asszonynak, úgy a mi esetünkben is a Jézusban való hitben lesz békességünk, ebben van a mi testi és lelki egészségünk kulcsa is. Amen.

Isten üzenete Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 34-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Üzenetek a bálka oldalán című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária.

Üzenetek a bárka oldalán. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 8. részének 1-től 22-ig, valamint 9. részének 1-től 17-ig terjedő verseit. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Nem esett több eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát, amelyet csinálta.

állt, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült, és visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem tudott leszállni, ezért visszatért hozzá a bárkába. Víz borította ugyanis az egész földet. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb 7 napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és íme már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb 7 napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A 601. esztendőben az első hónap első napjára fölszáradt a víz a földről. Ekkor Noé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már fölszáradt a föld. A 2. hónap 27. napjára felszikkadt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot és minden földi csúszómászot hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket, minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt, bizony számon kérem a benneteket éltető vért. Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét, egyik emberétől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Isten azt mondta Noénak és fiainak,
Íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten: ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek, és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem. Eddig a felolvasott íge. Új bölcsönkre, Istennek a bárkára írt üzenetét 5 pontban szeretném felvázolni ebben a fejezetben. Első üzenete, amit megértettem, hogy Noénak meg kellett tanulnia hittel és bizalommal várni. Igen, várakozni. Bezárva egy bárkába, amelynek csak fölül volt ablaka, tehát nem láthatott semmit abból, ami körülötte történt. Jövőjét illetően semmi másra nem támaszkodhatott, mint Isten ígéretére és addigi hit tapasztalataira Istennel kapcsolatban, hiszen vele járt. Noénak biztosan voltak ilyen megtapasztalásai. Egy óhéber legenda arról beszél, hogy amikor Noé még építette a bárkát, egy napon, amikor éppen nem tartózkodott a bárka közelében, a gúnyolódó és dühös munkások lerészegettek, és az előre elkészített faanyagot, amely még rönkökben és deszkákban állt egy domboldalon, részek dühükben fölszabdalták és szétszórták a dombon. Noé megrendülten szemlélte a részeg embereket és munkájukat. Végig járta a dombot, és miután jól megnézte, sőt, le is mérte a szétszabdalt deszkákat, szent derűvel csak ennyit mondott a meghökkent és kábulatukból ócsúdó embereknek: nincs semmi baj, mindent pontosan méretre szabtatok. Ha ez csak egy óhéber legenda, lényegében akkor is kifejez valamit abból, hogy Noénak lehettek hasonló és megrendítő megtapasztalásai Istenről, akivel ő járt. Most, bezárva a bárkába hosszú időn át, csak ezekre a hit tapasztalataira támaszkodhatott. Biztosan voltak nehéz órái, esetleg napjai, kísértései, hogy elég lesz-e az élelem, nem borul-e fel a bárka, vége lesz-e valaha az özönvíznek, sőt lehet, hogy nem egyszer hozzátartozóit kellett bíztatnia és vigasztalnia, akik ugyancsak Noé hitéből és bizalmából éltek.
reménységét még rájuk is át kellett sugároznia. A mai első üzenet tulajdonképpen, mint halk kérdés érkezett saját szívem felé, és így adom tovább. Amikor Isten bezár valahova, talán egy lehetetlennek tűnő helyzetbe, életformába, állásba, kórházba, szenvedésbe, tudom-e, hogy ez gyakran, igen gyakran, az ő megmentő kegyelme, mert így rejt el valami elől? De így bezárva, tudok-e várni? Tudok-e hittel, bizalommal és reménységgel várakozni? Sőt, még mások számára is reménység és bizalom forrásává lenni? Ilyenkor, amikor csak fölfelé van ablak, és magam körül semmi kilátás, tudok-e úgy imádkozni, mint a zsoltáros, a 139. Zsoltár 5. versében, hogy elől és hátul körül zártál, Uram, és fölöttem tartod kezedet. Ezt a hitet és bizalmat Isten felé Noé csak akkor kaphatta, amikor még napsugaras, ahogy mondani szokás, igazi béke időkben járt együtt Istennel. Körülzárattatásunk előtt kell ilyen hitre jutnunk, hogy elől és hátul körülzárva is érezhessük, tudhassuk, Istenünk felettünk tartja a kezét. Egy presbiter társamat egyszer bevitték a mentők a járványkórházba, meglehetősen riasztó leletekkel. Ott valóban körül volt zárva. Elől is, hátul is. És én tudom, biztosan tudom, de üzente is, hogy ő tudja, ki tartja felette a kezét. De ezt nem lehet a járványkórházban megtanulni, ezt már előzőleg tudni kell, hogy ott is tudhassuk. Ma ő, holnap talán én. A második üzenet, ki is kell jönni a bárkából. Amikor megfeneklik a bárka az Ararát hegyén, Noé kiküldi hírhozóit, előbb a hollót, majd háromszor a galambot. De amikor az nem tér vissza, még mindig nem hagyja el a bárkát. Istennek kell beszélnie vele, aki így szól. Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Siralmas látvány lehetett, amit Noé látott. Sár és iszap, dögök és pusztulás mindenütt. A bárkában már egész kellemes volt és megszokott. Mégiscsak menedék volt az, rejtek, fedél. A Tibolt daróci pincelakókra gondolok, akik a hegybe vájt pincékben laktak, még az én diákkoromban. Akkor a kormány szép szobakonyhás, piros tetős házikókat építetett nekik. Egy részük nem volt hajlandó átköltözni, másik részük egy idő múlva visszaszögdösött. Mert megszokták. Ott valahogy rejtettebben érezték magukat. A néhai bunker lakókra gondolok, akiket itt is, de főként Németországban szinte erőszakkal kellett kihozni rejtekükből, mert még a bunkert is meg lehet szokni. Még emlékszem, hogy sok rákospalotai egyszerű öregember neheztelt Benkő Istvánra, mert lebontatta a régi templomot. Hiába állt már a hatalmas és három tornyú új templom. Az evangélikusok ezen okulva sokáig nem merték lebontani a régit. Ha az első mondani való kérdéssé formálódott bennem,
a második egy csendes figyelmeztetés a magam számára, és most így mondom tovább. Ha kell, ha Isten mondja, belül vagy kívülről, tudjunk kilépni a bárkából. Például régi, megszokott, vagy akár megcsontosodott életformákból. Mert a bárka és minden bárka csak addig menedékhely, amíg Isten valamiképpen tudtunkra nem adja, hogy jöjj ki, hagyd ott, fordíts hátat neki. Az ősi felirat harmadik üzenete, hogy Nóé első dolga, miután elhagyja a bárkát, oltárt épít az Úrnak, és ott áldozatot mutat be neki. Ezt is némán, szó nélkül cselekszi. Igen elképzelhető volna, ha előbb inkább szétküldi a családtagokat, hogy kémleljék ki a vidéket. Mérjék fel, hol vannak. Vagy gyűjtsenek egy kis gizgazt alágyújtósnak, vagy egyszerűen csak járjanak egy jót a friss levegőn, hogy kinyújtoztassák elgémberedett tagjaikat. Ismét egy csendes kérdés. Ha megrendülne lábunk alatt a talaj, és előttünk, mögöttünk összedőlnének a házak, de valami különös kegyelem folytán életben maradnánk, mi volna az első dolgunk? Lenne egy is közülünk, aki letérdelne az udvaron és hálát adna? Az ige negyedik üzenete Isten döbbenetes realizmusáról beszél. Isten stílusa ilyen, a kiválasztott és megmentett embereiről így gondolkodik szívében. Bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva. Igen, az új magról, az új vetésről, akiket majd tovább plántál a földön, azokról vélekedik így. Mégis, ó, ez az isteni mégis, ez a kegyelem. Ennek az embernek, akikről, ha szabad így mondanom, semmiféle illúziója nincs az Istennek, ennek az embernek ígéri meg, hogy amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. De ez az amíg is Isten realizmusának jele. Amíg mi el nem pusztítjuk ezt a földet, amíg mi magunkra nem szabadítjuk az eget, addig ő nem változtat a renden. Azt mondja, amíg csak a föld lesz. De lesz-e? Lesz-e hely, ahol vetés és aratás lehessen? Ahol hideg és meleg váltogathassa egymást, ahol nyár és tél, nappal és éjszaka örök ritmusa lüktethessen? Isten megígérte, hogy amíg csak a föld lesz, ő ezt megadja. Irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, mert gonosz az ember szívének gondolata ifjúságától fogva, és arra is kész, hogy kirúgja a lába alól a földet. Pedig Isten milyen világosan és félre érthetetlenül rendelkezik így a bárkából kilépőknek, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert, íme Isten védi az embert az embertől, s az emberen a maga képét. Az ötödik üzenet is Isten realizmusára mutat.
nem más ez, mint az isteni kegyelem. Mert rajtunk csak a kegyelem segíthet. Ha van mentségünk és lehet reménységünk, akkor ez lehet, hogy Isten először a Bibliában és első ízben egy emberrel a földön szövetséget köt. Jól értsük ezt a szót, mert a magyar szövetség szó nem pontos fordítása a héber eredetinek, és nincs is rá megfelelő szavunk. Itt nem két egyenrangú partner köt szövetséget. Itt Isten irgalmasan és kegyelmesen önmagát kötelezi el önmagának, hogy azzal az emberrel, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis szövetségre lép. És ez a mégis, ez a kegyelem. Az ember ebben a szövetségben csak boldog és újongó, elfogadó lehet. Ennek az első szövetségnek a jele, az égen a szivárvány, annak is jele, hogy nem lesz több özönvíz. Ezt a szövetséget újítja meg Isten Ábrahámmal, majd Mózessel és Dáviddal. Aztán az idők teljességében új szövetséget köt az emberrel egyszülött fia, a Jézus Krisztus által. Ennek az új szövetségnek a jele Jézus megtöretett teste és kiontatott vére, és a kereszt a Golgotán. Ez az új szövetség azt jelenti, hogy az ember, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis Isten szövetségese. Mert Isten mégis szóba áll velünk, és mégis van menedékünk Jézus Krisztus által. Mert igen, igen megrendítően szép és jó Isten stílusa, és igen reális Isten új szövetsége.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bálka oldalán című részt felolvasta Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Híreink először címszavakban. Feljelentést tett a Románok Egyesüléséért Szövetség a korrupció ellenes ügyészségnél a szép hitelek ügyében. Oana Zoyu kijelentette, hogy bekéretik a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás ügyében. Bukarestbe látogat ma António Costa, az Európai Tanács elnöke. Nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés otthonról. Új platformot indított a nyugdíjpénztár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség tegnap este bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupció ellenes ügyészségnél a romániai SZÉF program előkészítéséhez, a vállalatok kiválasztásához, a tárgyalásokhoz, a szerződéskötésekhez, a finanszírozáshoz és a beruházások végrehajtásához kapcsolódó esetleges törvénysértések miatt. Az EUR közleménye szerint Romániának 16,68 milliárd eurós uniós hitelkeret áll rendelkezésére a SZÉF program keretében, és az első 2,5 milliárd eurós részlet már meg is érkezett az országba. A párt kifogásolja az összeg felhasználását övező titkolózást, a dokumentáció hiányát és egyes vállalatok feltételezhető előnyben részesítését. Bekéretik a külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét a lipcsei repülőtér elleni, Moszkvának tulajdonított dróntámadás ügyében, közölte tegnap az X-en Oana Zoyu. Az ügyvívő külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Románia szolidáris Németországgal és azokkal az európai államokkal, amelyek Oroszország hibrid tevékenységeivel, beavatkozásaival és vakmerő, kitartó provokációival szembesültek. Hozzátette, hogy Románia is ezek közé az országok közé tartozik. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét. Az elnöki hivatal tegnapi közleménye szerint a két politikus egy négy szem közti megbeszélés után hivatalos tárgyalást folytat, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Hivatalos programja szerint António Costa ma Szófiába és Athénba is ellátogat, ahol Rumen Radev bolgár, illetve Kiriakos Mitsotakis görög miniszterelnök fogadja. Az Országos Nyugdíjpénztár egy új online platformmal rukkolt elő, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukból nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy személyesen el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. Az új platform az állami nyugdíjrendszer digitalizálására irányuló projekt része, amelyet az országos helyreállítási tervből finanszíroztak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 42 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Maszol.ról és Kronika.ról hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 3-án csütörtök déli magazin műsorunkban. Eötvös József, író, miniszter gondolatával, aki 1813-ban ezen a napon született. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak azért, kinek szíve van. Ez a mai napra választott gondolat, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi.

Most pedig tekintsük át déli műsorunk kínálatát. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkat hallhatják, amelyben Szepes Mária író, forgatókönyvíró, költő és színésznőre emlékezünk. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor kezdődik Mesekosár rovatunk, amelyben az Öreg Kutya című mesét ajánljuk legifjabb hallgatóinknak. Majd a Rejtett Kolozsvár című új sorozatunk első részét közvetítjük, amelyben a város kevésbé ismert arcát fedezzük fel. A mai részben a Farkas utcai templom halotti címereiről tudhatunk meg újdonságokat Kovács András művészettörténésztől, akivel Barabás Ábel beszélgetett. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Reményik Sándor a Legszebb szó című alkotását hallgatjuk meg, 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű rovatunkat sugározzuk. Ezzel várom a hallgatóinkat rádió közelben, egészen 15 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül, ha zagmusradio.ro honlapunkra kattintanak. Itt régebbi műsorainkat, interjúinkat is megtalálják és újra hallgathatják. Telefonszámunk a 0264441968-as, írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

12 óra 10 perckor irodalmi kincsek rovatunk kezdődik, előtte azonban hallgassunk meg egy megzenésített verset a Kővirág együttes előadásában Ady Endre felszállott a Páva című alkotását.

0: Ady Endre versét a Kőviráng együttes zenésítette meg. Mai irodalmi kincsek rovatunkban Szepes Mária magyar író, forgatókönyvíró, költő és színészre emlékezünk, akinek 2007-ben ezen a napon, szeptember 3-án volt az elhalálozása. Ma a 2020. szeptember 3-ai rovatot ismételjük meg, amelyet Szabó Anita szerkesztett.
1: Irodalmi kincsek.

Sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit. Önök Szabó Anitát hallják. Mai Irodalmi Kincsek rovatunkban Szepes Mária, magyar író, forgatókönyvíró, költő és színészre emlékezünk. Írói álneve Orsi Mária, színészként, Papír Magdaként szerepelt. Legismertebb művei a Vörös Oroszlán és a Pöttyös Pannisorozat.

Szepes Mária Budapesten született 1908. december 14-én. Apja Serbak Oziás, művész nevén Papír Sándor, színész, anyja Kronémer Mária, művész nevén Kornai Margit, énekes színésznő volt, akik 1906. október 30-án kötöttek házasságot Budapesten a Terézvárosban. Bátyja Serbak Viktor, nyelvész, író, filozófus, zenész és asztrológus volt. Filmesként Papír, illetve Galántai Viktor néven is szerepelt. Írói neve Viktor Sharon volt. Jelentős életművet hagyott hátra, ami már keletkezése pillanatától meghatározó inspirációt nyújtott húga számára. Egy fiú testvérük még csecsemő korában meghalt. Apja 1911-ben, nem sokkal halála előtt megalapította az Újpesti Népszínházat, és a kis Mária már 3 éves korától gyermekszínészként szerepelt. Ekkor a család még Újpesten élt, előbb a Tavasz, majd a Deák utcában. 1913-ban Pestre költöztek, a Rákóczi út 51-es számú házba. 1915. szeptember 25-én Budapesten anyja újra férjhez ment. Galántai Balogh Béla filmrendező vette el, aki színészként kezdte, majd 1916 és 1943 között 67 filmet rendezett. Mária a Rökk-Szilárd utcai elemi iskolába járt, első gyermek szerepét a Cigány szerelem című operettben kapta 2 évesen. Kiskorában Papír Magda néven több néma filmben is játszott, köztük a Megfagyott gyermekben, melyet nevelőapja rendezett. 9 évesen már verseket, novellákat írt. 1925-ben, 17 éves korában balettvizsgát, majd kereskedelmi érettségit tett, ezután a Walter Féle szemináriumban művészettörténetet, irodalmat, pszichológiát hallgatott. Kezdetektől fogva írónak készült, képezte magát, nagy hatással voltak rá a Nyugat és Ady Endre versei. 1929-ben, 21 éves korában kezdte meg naplójegyzeteinek írását. 1930. november 13-án áttért az evangélikus vallásra. Megismerkedett Szepes Béla képzőművésszel, olimpiai ezüstérmes, többszörös atléta és síbajnokkal, akivel 1930. december 24-én Budapesten, a József városban össze is házasodtak. Ekkor vette fel férje nevét. Mária zsidó családban nevelkedett, ám már gyermekkorában meghatározó élmény volt számára az ismeretségi körükből beáramlott keresztény vallás, amit fiatal korában nevelőapja, majd férje hozott a családba. Mindig is azt érezte magához közelebb állónak, ami későbbi világképében is megjelent. 1931. január 2-án Berlinbe utaztak Nászútra, és egyben dolgozni is, újdonsült férje ugyanis több német lapnál volt alkalmazott újságíró és sportkarikaturista. 3 évet töltöttek a német fővárosban. Szepes Mária ez alatt Samuel Gerling professzornál pszichológiát, irodalom történetet, összehasonlító vallásfilozófiát tanult, itt alapozta meg későbbi írásaiban visszaköszönő világképét és gondolkodásmódját. Közben karcolatokat írt egy német napilapba. Vizsgáit már nem tudta letenni a közelgő második világháború miatt, professzorát zsidó származása miatt elhurcolták. 1933-ban hazatértek, és a Budafoki út 55 szám alá költöztek. A fiatalasszony néhány évig a Budapester Rundschau munkatársaként dolgozott, Szepes Béla pedig apósa néhány filmjében is részt vállalt, hol forgatókönyvíróként, hol rendezőasszisztensként. 1934-es Kékes tetői élményeiből írta Akiknek pénzük van című regényét. 1938-ban férjével a Kökörcsin utcába költözött. Májusban megszületett egyetlen gyermekük, Szepes Miklós Béla, aki 7 hónapos korában, decemberben meghalt.

forgatókönyveket is írt. Köztük a Megfagyott gyermek újonnan forgatott változatához, amelyet az első valóban gyermeksorsot bemutató magyar filmként tartanak számon. Családi vállalkozásként a filmi világban évek óta rendezőként tevékenykedő apja és színésznő anyja megalapította a Balogh Film Kft-t, ami többek között két Karádi filmet is gyártott. Az egyik a Ne kérdezd, ki voltam, anyja ötletéből, Szepes Mária forgatókönyvéből, bátyja zenéjével és apja rendezésében készült. A rengeteg cenzuriális vágás ellenére, ahol a legjobb jeleneteket vágatták ki, a film nagy siker lett. A másik, az Ópiumkeringő, szintén sikeres volt, a forgatókönyvet és Karádi Katalin dalszövegeit itt is Szepes Mária írta. A háborút Viktor bátyjával leányfalui nyaralójukban vészelte át, ide is csak úgy tudtak lekerülni, hogy bátyja, aki jóga gyakorlatainak köszönhetően irányítani tudta szívműködését, rosszul lett, és azután kalandos körülmények között egy mentőautón menekültek vidéki elszigeteltségükbe. Szepes Béla, aki származása folytán védett volt, közben Pesten próbált segíteni az üldözötteken. A háború után férjével sikerült beköltözniük egy romos pasaréti villalakásba, majd a helyreállítás után Viktor bátyjával már teltházas előadásokat tartottak a Bristol szállóban és a Zeneakadémián. 1946-ban jelent meg a Vörös Oroszlán, Orsi Mária szerzői névvel a Hungária kiadásában, 2000 példányban. Nem sokkal megjelenése után, amikor a kiadókat is államosították, a könyvet felforgató és veszélyes műnek találván begyűjtötték és minden példányát bezúzták. 40 évig volt tiltott könyv. Íróját, a nem létező Orsi Máriát nem találták. Hamvas Béla, Szepes Mária igen jó barátja, aki ekkor már az országos Széchenyi könyvtárban dolgozott, meg tudott menteni néhány példányt. Amikor azt hitték, megölték a könyvemet, akkor kezdett el élni. Mondta Szepes Mária, és így is lett. A mű első német kiadása már 1947-ben megjelenhetett. 1984-ben az Amerikában élő Püski Sándor az eredeti kiadás alapján New Yorkban publikálta. Még abban az évben a Kozmosz fantasztikus könyvek sorozatában, némileg meghúzva és utószóval kiegészítve, fantasyként ismét 58 ezer példányban megjelent. 1989-ben jelenhetett meg Magyarországon ismét szabadon. Az NSZK-ban a hónap könyve lett, 1985-ben pedig a Leszwitz Alapítvány versenyén is helyezést ért el, fordításait több országban is olvashatják. A könyv alaptémája egy elixír, maga a prima materia, amely a halandókat halhatatlanná, vagy legalábbis hosszú életűvé teszi, és a kiválasztottaknak megadja azt a képességet, hogy emlékezzenek előző életeire, tetteikre. A könyv első olvasatban egy izgalmas regény, aminek története több évszázadot ível át. Sokak azonban ezoterikus beavatási regényként tekintenek rá.

A 40-es évek végén a kommunista hatalom erősödésével Szepes Mária és Viktor bátyja előadásainak más formát kellett ölteniük. 1947. május 27-én kezdődtek immár saját lakásukon az Akadémia Okkult előadásai, amelynek fakultásait 16 jegyzetben adták közre, akkor még természetesen szamizdatként. Budai lakásomban 1945 óta adták és adják egymás kezébe a kilincset a látogatók, köztük olyan nevek, mint Baktai Ervin, Hamvas Béla, Várkonyi Nándor. 1947 után egész kis föld alatti kulturális mozgalom alakult ki nálunk. Titokban olvastuk, fordítottuk a szinte megszerezhetetlen műveket az Állatfarmtól a Sötétség délbenig. A tanfolyamok teljes anyaga saját hazájában majd csak fél évszázad elmúltával láthatott napvilágot. A kommunizmus legsötétebb éveiben kezdte el Szepes Mária Pöttyös Panni sorozatát, ami azután rövid időn belül nagy sikert aratott. A fodrásznál volt egy találkozásom egy orosz kislánnyal, a kis Tamarával. Oda is tollal, füzettel jártam, és ő egyszer csak felült a térdemre, hogy rajzoljak neki. Ezt a tündéri kislánykát aztán beleírtam a Pöttyös Panni mesémbe, hogy a két kislány összebarátkozik. 1953-ban ki is jött a könyv, óriási siker lett. Kiderült, hogy én az új éra legnagyobb könyvét írtam meg csak azért, mert volt benne egy 4 éves szovjet kislány. 1963-ban művéért megkapta a Népművelési Intézet jutalmát. 1947-ben már írta, 1977-ig érlelte Szepes Mária a Vörös Oroszlánnál nem kevésbé fontos, ám jóval kevesebbet emlegetett regény folyamát, a Reggel 7 tanítványát. A mű sok életrajzi elemet tartalmaz önmagáról és Viktor bátyjáról is. A Reggelsága írása közben plasztikusan életre kelt valamennyi hősöm, hősnőm alakjával annyira azonosultam, hogy velük együtt éltem át szerelmeiket, csalódásaikat, sikereiket, kudarcaikat, örömeiket, vergődésüket. Velük merültem poklok szakadékába, s emelkedtem a kozmosz végtelenné táguló kiterjedései közé. Ma is velem vannak. Szellemi érzelmi gazdagságot sugároznak, megosztják azokkal az olvasókkal, akik elméjüket, lelküket megnyitják előttünk. Írta Szepes Mária a műről. Reggel az időtlen évszázadokon át újjászületett mester vagy maga Reggel arkangyal magához hívja tanítványait, a zodiákus jegyeinek 7 képviselőjét, amúgy közönséges földi halandókat, hogy együtt vészeljék át a közelgő világalkonyt, és megalapozzák a jövendő emberiség létét. De erről a műről most csak nagy vonalakban ennyit. Ugyanezekben az években az írónő szinte csak úgy gyakorlatként, valamint a Vörös Oroszlán fantasztikus útját megalapozandó, több tudományos fantasztikus regényt is alkotott, amivel újabb olvasóréteget hódított meg. A felnövekvő fiatalságot. Varázstükör regénye előbb jelent meg németül, mint magyarul. A rendszerváltás után számos korábban kéziratban fekvő ezoterikus könyve jelent meg. Az írónő nevét viselte az 1994-ben megszűnt Szepes Mária Általános Iskola. Szepes Mária 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, 1998-ban pedig a középkeresztet vehette át munkásságának elismeréseként. Alapítója és haláláig a fővédnöke volt az 1997-ben indult Szintézis Szabad Egyetemnek. 1999-ben többet magával közreműködőként szerepelt a Világokon át barangolás a Metafizikai Birodalmában sorozat első, az Anyag, Káprázat vagy Valóság című részében. Az epizódban megszólaltatott további személyek Héjas István, Dúl Antal, Dr. Gelléri Júlia, Paulinyi Tamás és László Ervin voltak. A Szegedi Egyetem filozófia tanszékén művei tankönyvnek számítanak. Az a mániám vagy szent őrületem, hogy amit írok, azt érdekesen írjam. Nincs jogom untatni sem tudománnyal, sem művészettel senkit. 150 könyvem jelent meg eddig, de 200 lesz azután, ha én már levetem a testemet, mondta Szepes Mária. Haláláig interjú kötetén dolgozott Nemere Istvánnal. Filmszerepei Papír Magda néven, Szulamit 1916-ból, Az Obszitosz 1917-ből,
Hivatlanok ura 1918-ból, Lengyel vér 1920-ból, A megfagyott gyermek 1921-ből, Leánybecsület 1923-ból és Mária nővér 1928-29-es megjelenésében. Forgatókönyveket írt Orsi Mária néven, Tomi a megfagyott gyermek 1936-ban jelent meg, 300 ezer pengő az utcán 1937-ben, Mária két éjszakája 1940-ben jelent meg, Ne kérdezd, ki voltam 41-ből és az ópiumkeringő 1943-ból. Ezoterikus regényei Orsi Mária néven, a Vörös Oroszlán, Reggel hét tanítványa, amely közé tartozik Ízisz bárkája, Mars szekere, Hermész útja, Jupiter palotája, Vénusz ösvénye, Szaturnusz barlangja, Feton fogata. Aztán a varázstükör, valamint a katarzis van még az ezoterikus regényei között. Mese és ifjúsági könyvei a következők. A Pöttyös Panni sorozatok. Pöttyös Panni a Balatonon, Pöttyös Panni az óvodában, Pöttyös Panni naplója, Pöttyös Panni és Kockás Peti naplója, Pöttyös Panni hetet hét országban, Szia világ, Bolondos szerszámok, Eleven képes könyv, Csupaszív, Harkályanyó, Zsákba macska, Rőzse néni kunyhója, első rész, Pöttyös Panni az idővonaton, Furfangos szerszámok, Rőzse néni kunyhója, második kiadás, Pöttyös Panni az iskolában, és kedvenc meséi, ez pedig már 2008-ban volt kiadva. Egyéb művei a Pingvin könyv, Boróka néni kincse, Táltos Marci, Figyfirigy, Csillagvarázs, Szepes Mária füves könyv, 2008-ból. Tudományos, fantasztikus könyvei, Surajana élő szobrai, amit 71-ben adtak ki, Tükörajtó a tengerben, Napszél, a változatlanság hullámhossza, a tibeti orgona, Godvána boszorkánya, felhőszobrász, a mesés Godvána. Regénye a Lázadó szerepek 1985-ben. Önéletrajzi kiadásai Emberek és jelmezek, Szibilia, jegyzetek az életemhez, Szibilia, Szepes Mária naplója. Ezek Szepes Mária fontosabb művei. Szepes Mária 2007. szeptember 3-án 98 éves korában hunyt el Budapesten, sírhelye a Farkasréti temetőben van.

0: Három költeményét hallgatjuk meg a továbbiakban Szepes Máriának. Az előadó mindháromnál Kerekes Andrea, magyar szinkronszínész, korábban stúdiós az Operett Színházban. Elsőként a Csendesebb utakon című versét szavalja.
1: Szepes Mária, Csendesebb utakon. Boldog vagyok, Uram, hogy kiállhattam a sorból, hogy mindenki előttem rohan, és hagyom már, hogy félrelökjenek, és minden konc után az enyémnél gyorsabb kezek nyúljanak. Nehéz volt először megállni a dolgok áradó sodrában, a lárma füllett ütemében. Ó, mert forró, halálos izgalom hörgött a rohanók hangjában, és a város lobogó, fénylő öléből gigászi kapuk tárultak tüzes öleléssel. Most, hogy az elhagyott úton felismertem a békét, a virágok szelíd arcában az örömet, és a fák ég felé ringásában az imákat, messze kerülöm a hangos, fényekben izzó várost, és az éjszakát a csendes ég alatt töltöm inkább, hol csodálatos álmok és örök sejtelmek hajolnak.

Szepes Mária, kibékülés. Békét kötni mindennel és mindenkivel, aki más, mint amit jónak, szépnek tartok, s csak önmaga tud lenni. Elfogadni külön kozmoszának törvényeit, ha az enyémtől eltérnek. Megbocsátani idegen, rossz ízeket, helyükre tenni téves jelképeket. Megérteni titkos nyelvüket, a hebegőt, a dadogót, a szitkozódó, mérget fröccsentő csúfat is. Felismerni e tintahal felhő mögött a zokogó, magányos kárhozottat, aki adni, kérni nem képes. Számláján csak bevétel rovatot vezet. Tenni, áldozni sohasem szeret, nem ismer egyebet, csak a nihilt. Koporsót ácsol, sírgödröt ás. Elviselni a botor jajszavát, aki maga keresi búját, baját, visszaüt, támad, s vádol, hogy ütik, sült galambra lesve tétlenkedik. Nyavajáinak utána jár, a figyelmeztetésért halálmadárt kiált. Nem tudja másképp, semmiféle vád, ítélet, csontalkatát nem szabja át. Bölcs az, aki megbocsát, ilyen a világ, ennyi az ember. S ennyi vagyok magam is, nem több, és nem kevesebb. Néha megostromlom a lehetetlent, sziszifuszként hegyre hordom terheimet, azután visszahullok talajt vesztve megint. De magamnak is megbocsájtok, ami nehezebb, mint átugrani saját földre vetült árnyékunkat. E biblikus varázslat mégis megtörténik időnként, pedig nem idézi hit. A csoda villáma váratlan mindig. Eltünteti, ami valónak tűnik, s megmutatja, ami a mulandóban is igaz, mert soha el nem múlik.

Szepes Mária, zarándok az időben. Messziről jöttem, keletről valahonnan. Láttam a rózsaszínű lótuszok mosolyát. Láttam a holdfény táncát gördülő hullámok hátán, és hallgattam a folyó énekét. Más volt a nevem is, de elfeledtem itt, hogy a fák hogyan szólítottak. Messziről jöttem, keletről valahonnan. Porosak lettek saruim a városban. Eltévedtem, nem találtam a nagy templom hűvös márvány lépcsőit. Az emberek mind előre nézve siettek, és nem mertem megszólítani őket. A csillagok is messzebb húzódtak, és felöltötték a titok és hallgatás köntösét. De egy kis fehér kutya rám ismert, és körülcsaholt. Éjszaka volt. Lelkemen át, mint a szent folyó, hömpölygött csillogón némán a szomorúság. A házak mély árnyékából szaladt elő a kis fehér kutya. Körülcsaholt, azután fejét a térdemre fektett. Nagy, puha szemeiben megláttam az erdőt és az öreg remetét, kinek vállára madarak szállnak megpihenni. Nagy, puha szemeiben megláttam az emberek lelkét. Ablakok, szemek mögötti tragédiák. Azután eltűnt, úgy, ahogy jött, a ködben. Láttam egy fehér felhőt tovahosonni az égen. És már nem csodálkoztam, mikor ott álltam újra az örök templomnál. Fehér lépcsők végtelen sora előtt, a kék színű csöndben.

Három költeményét hallgattuk meg az elmúlt percekben Szepes Máriának. Utolsóként a Zarándok az időben címűt. Mindhárom művet szavalta Kerekes Andrea magyar szinkronszínész, aki korábban stúdiós volt az Operett Színházban.

Én megköszönöm figyelmüket mai irodalmi kincsek rovatunkban. Szepes Mária, író, forgatókönyvíró, költő és színészre emlékeztünk.

0: Irodalmi kincsek.
1: Mai irodalmi kincsek rovatunkban Szepes Mária magyar író, forgatókönyvíró, költő és színésznőre emlékeztünk, aki 2007-ben ezen a napon hunyt el. Ma a 2020. szeptember 3-ai rovatot ismételtük meg Szabó Anita szerkesztésében. A következő percekben pedig következzen a Kaláka együttes megzenésítésében Edgar Allan Poe Liannácska című verse.

szerelmünk több volt, mint soké, ki nagyobb, mint ő meg én, okosabb, mint ő meg én, sem az angyalok a felhők felett, sem az ördögök.

0: Edgar Allan Poe versét a Kalák együttes megzenésítésében hallhattuk az elmúlt percekben. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is szeptember 3-án csütörtök déli magazin műsorunkban. Ionicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, aztán mesekosár rovatunk kezdődik, majd új sorozatunk első részét, a Rejtett Kolozsvárt hallhatják, amelyben ma a Farkas utcai templom halotti címhelyéről tudhatunk meg újdonságokat dr. Kovács András művész történésztől. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, akkor tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Grignano szerint az USZERE elárulja hazát egy elítélt védelmében. A második negyed évben 1,8%-kal nőtt az óránkénti munkaerőköltség. Csoma Botond visszaszólt a házbizottsági botrány kapcsán hirtelen magyarul is megtanuló uszerés politikusnak. Kárpát-medencei turnéra indul a Hargita Székely Néptánc Színház. Az előrejelzések szerint ma többnyi napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke azzal vádolta a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőit, hogy elárulják hazájukat egy elítélt védelmében. A politikus arra reagált Facebook oldalán, hogy az USZERE-t is magába foglaló Renew Europe európai parlamenti frakció megpróbált elfogadtatni az EP állampolgári jogi bel- és igazságügyi bizottságában egy állásfoglalást Románia jogállamisági helyzetéről. Grindeanu bejegyzése szerint az USZERE átlépte a politikai felelőtlenség határát, amikor szerinte olyan állásfoglalást próbált az EP napirendjére tűzni, amely megkérdőjelezte volna a jogállamiság tiszteletben tartását Romániában. A szociáldemokrata párt elnöke szerint a határozat tervezet akár az Európai Parlament plénuma elé is kerülhetett volna, de a kezdeményezés kudarcot vallott, mert az európai szociáldemokraták a PSD mellé álltak, és az Európai Néppárt is az utolsó pillanatban változtatott álláspontján. Az idei második negyedévben az átlagos óránkénti munkaerőköltség a naptár hatásoktól megtisztított adatok szerint 2025 azonos időszakához képest 1,8%-kal, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,32%-kal nőtt. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból. Ezek szerint a múlt év második negyedévéhez képest idén április és június között a gazdasági ágazatok többségében a naptár hatásoktól megtisztított adatok szerint nőtt az óránkénti munkaerőköltség. A legjelentősebb mértékű növekedést az építőiparban, a kitermelőiparban, illetve az adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenységek ágazatában jegyezték. A statisztikák szerint éves összevetésben a legnagyobb mértékben a közigazgatásban és a tanügyben csökkent az óránkénti munkaerőköltség. Nem hagyta szó nélkül Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője és szóvivője, hogy Katalin Drula, a magyar szervezettel koalícióban kormányzó Mentsétek meg Romániát szövetség képviselője, magyar nyelven bírálta az RMDSZ-t a képviselőház házbizottságának megválasztását övező botrány nyomán. A keddi szavazáson a szociáldemokrata párt javaslatára a házbizottság két jegyzői posztját, amely eredetileg az USZERE-nek, illetve a Nemzeti Liberális Pártnak járt volna a most kezdődő ülésszakban, a Szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetségnek és az SOS Romániának adták át. A PNL és az USZERE keményen bírálta a határozatot, amely a PSD, az AHUR, az SOS és a Nemzeti Kisebbségek frakciója mellett nagy meglepetésre az RMDSZ is megszavazott, és jelezték, alkotmánybírósághoz fordulnak, mivel házszabály ellenesnek tartják az eljárást. Katalin Drula a közösségi oldalán magyar nyelven szólította meg a romániai magyarokat, felszólítva őket, hogy vonják kérdőre az RMDSZ-t, hogy miért segítette még nagyobb hatalomhoz a szélsőségeseket. Csoma Botond erre reagálva ma az USZERE-t bírálta. Csodálkozom, hogy akkor nem kommunikált magyarul, amikor az USZERE és az AUR közösen nyújtottak be bizalmatlansági indítványt a Kücu kormány ellen, írta Csoma Botond. Köszönöm. Tokajban, Szerencsen és Munkácson kezdi Kárpát-medencei turnéját a Hargita Székely Néptáncszínház. A Csíkszeredai Társulat a Szomszédolás című előadásával szeptemberben Magyarországon és Kárpátalján lép közönség elé, októberben pedig a Kárpát-medence további régióiba is eljut. A turné első állomása szeptember 7-én Tokaj lesz, ahol 18 órától a Paulai Ede Színházban mutatják be a Szomszédolást. A turné ősszel folytatódik. A Hargita Székely Néptáncszínház októberben a Bánságba, a Vajdaságba, a Muravidékre, a Felvidékre, Magyarországra, a Partiumba és Közép-Erdélybe is elviszi előadását. A Szomszédolás Erdély különböző vidékeinek táncait, zenéjét és viseletét vonultatja fel, miközben irodalmi szövegekkel is megszólaltatja a szülőföld, az otthon és a közösség témáját. A műsor a bukovinai székelyek vándorlásának és hontalanságának megidézésétől a vízmelléki, mezőségi és sóvidéki táncokon átjut el Csík és Gyimes világáig. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,42 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre, enyhén felhős égboltra kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyfoglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupáb Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel majd 14 órakor is várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére számítunk, nekik szeretnénk kedveskedni a következő percekben, ugyanis ma az Öreg Kutya című mesét hallgatjuk meg, de énekel a Kaláka és a Mozsikácska együttes is. Jó szórakozást!
9: Mesekosár.

volt, hol nem volt. Volt egyszer egy parasztember, s annak egy öreg kutyája. Szegény öreg jószágnak már a fogai is kihullottak. Nem sok hasznát látta a gazdája. Azért egy délután, mikor a ház előtt a padon üldögéltek, azt mondja a feleségének. No, ezt a vénkutyát agyonlövöm holnap, már semmi hasznát se lehet venni. Sajnálta az asszony a szegény állatot, kérte az urát, kegyelmezzen meg neki. Szegény, annyi sok éven át szolgált hűségesen, megérdemli a kegyelem kenyeret. Hogy is ne, felelt az ura. A szolgált szolgált, megkapta érte a magáét, most miért tartsam itt tovább? Foga sincs már, a tolvajok se félnek tőle, én bizony elpusztítom. Az öreg kutya ott sütkérezett nem messze a napon, s minden szót hallott. El is szomorodott, hogy ilyen sorsra kell jutnia. Este, mikor besötétedett, elballagott az erdőbe. Ott lakott a farkas. Az jó cimborája volt a vén kutyának. Meséli neki, hogy búcsúzni jött, mert holnap őt agyonlövi a gazdája. Már miért lőne agyon? Kérdi a farkas. Azt mondja, öreg vagyok, semmi hasznomat sem látja. Csóválta a fejét a farkas, gondolkozott egy keveset, aztán azt mondta. No, ne búsulj, öreg kenyeres pajtásom, gondoltam én, egyet-kettő lesz belőle. Holnap reggel kimegy a gazdád meg a felesége szénát gyűjteni a rétre. Magukkal viszik az őbeli kislányukat is, mert senki sem marad a háznál, akire hagyhatnák. Míg a szénát gyűjtik, a kislányt leszokták fektetni az árnyékba, a sövény mögé. No, hát hallgass ide, cimbora, te feküdj a kislány mellé, mint a őrizni akarnád. Én meg előjövök az erdőből, felkapom a gyereket, futok vele, te meg ugorj utána, mugassa, hogy csak tudsz, hogy meghallja a gazdád. Én aztán leejtem a gyereket, te meg visszaviszed a szüleihez. Meglátod, nem akarnak amiben nagyon lőni. Tejbe, vajba füröztenek. Jobb dolgod lesz, mint akármikor volt életedben. Ó, jó lesz, bizasz komám. Igen, jó lesz, mondta rá az öreg kutya. Hát, másnap reggel csak ugyanúgy lett minden, ahogy a farkas kifundálta. A parasztember észrevette a farkast, amint vitte a kislányt. Kiabált torka szakadtából, de akkor már futott az öreg kutya, elkapta a gyereket a farkas szájából, és visszavitte a szüleinek. Ej, örült a parasztember, simogatta, dédelgette a kutyát. Szegény, öreg, téged akartalak én nagyon lőni? Várj csak, adok én annak, aki hozzád mer nyúlni. A feleségének pedig azt mondta, no anyuk, elítsd csak haza, főzzél valami jót az öreg kutyának. Nem kell rágni, olyat, valami jó puhát. A párnámat is kiveheted az ágyból, nekiadom. Hadd feküdjön puhán, szegény. Úgy ám, bizony úri élete volt az öreg kutyának, soha jobbat nem kívánhatott volna magának. Hanem a farkas egyszer igen megéhezett, elment hát az öreg kutyához, és azt mondta neki. Hallod, komám, most már te segíts rajtam, sehol se találok egy kis falnivalót, a gazdádnak még annyi juha van, egyel több vagy kevesebb, meg se kottyan neki, ugye hallgatsz, ha elviszek belőlük egyet. Na, nem hallgatok, bizén, meg se próbált, felelt a kutya. Hű, maradok a gazdámhoz, hát ilyesmit ne kér tőlem. Azt hitte a farkas, csak tréfál a kutya. Elment a bárányért, de bizony megjárta, mert a kutya elmondta a gazdájának, mit tervez a farkas. Ott leste a paraszt az akolnál, és alaposan elpáholta. Megállj, te hálátlan, ezt megkeserülöd, kiáltotta a farkas, és másnap elküldte a vaddisznót a kutyához, hogy hívja ki páros viadalra az erdőbe. Jó, va, mondta a kutya, majd elmegyek, de előbb én is keresek segédet magamnak. Keresett, keresett, de nem talált más, csak egy sánta macskát. Na nem baj, elindulnak ketten az erdőre, feltartja a macska a farkát, pukdácsol, botlik a három lábán. Oda érkeznek a párviadal helyére, de bizott nem találják sem a farkast, sem a vaddisznót. Nem ám, mert megijedt mind a kettő a macskától, azt hitték, kardot hoz magával, pedig a farkát nézték kardnak. Mikor megbukdácsolt, azt gondolták, köveket szed fel a földről, hogy majd jól megdobálja őket. Nosza, a farkas felmászott egy fára, a vaddisznó meg elbújt a bokorba, de a füle kilátszott a levelek közül. A macska meg azt hitte, egérke mozogott, ráugrott, megkarmolta, megharapta, s futott a vaddisznó, mintha a szemét vették volna. Öf, öf, a fán is ül, még egy, öf, öf, a fán is ül, még egy. Kiáltott a futás közben. Felnéz a kutya a fára, hát ott kuksol a farkas. No, az úgy elszégyelte magát,

hogy leugrott. Ráesett egy fa tönkre, nem is kelt fel többé, elpusztult nyomorultan. Ha a farkas el nem pusztult volna, ez a mese is tovább tartott volna.

Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese. Holnap is várunk titeket az egy órai híreket követően, illetve ma este 8 órát online műsorunkban. Újra hallgathatjátok a mesét, illetve gyermekzenével kedveskedünk egészen 9 óráig. Most pedig Rejtett Kolozsvár sorozatunk első részét hallgatjuk meg, amelyben a Farkas utcai templomban található halotti címerekről tudhatunk meg érdekességeket dr. Kovács András művészettörténésztől, akivel Barabás Ábel beszélget.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Barabás Ábel vagyok, és a Rejtett Kolozsvár című sorozatunk mai részében a Farkas utcai templomban található halotti címerekről lesz szó. A templomban látható címereket a 20. század elején Herepei Gergely esperes gondozásában állították ki. A gyűjtemény több századot is átölel, és egy középkorból származtatható temetkezési szokásnak állít emléket. Dr. Kovács András a kolozsvári Farkas utcai templom címereiről írt tanulmányt, ami 1995-ben a Polisz és a Balassi könyvkiadók gondozásában jelent meg. A következő percekben Dr. Kovács András művészettörténésszel és egyetemi tanárral fogunk beszélgetni a halotti címerekről, a hozzájuk kapcsolódó temetkezési szokásról és a Farkas utcai templomban található gyűjteményről. Tanár úr, üdvözlöm a stúdióban! Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ez a tanulmány hogyan született?
1: Dávid Gyula ki akarta adni az ENSZ Géza tanulmányt. A hány éves évforduló volt akkor 45 után 47-be, tehát a Farkas utcai templom református átalakításának az évforduló 1647-1947 be jelent meg egyszer a szemlébe, és utána külön nyomatként az ENSZ Géza dolgozata. Az ENSZ Gézát elkergették, és Dávid Gyulának 90 után jutott eszébe, hogy ezt az emberek kezébe kéne adni. És ahhoz keresett ember, engem talált meg, valószínűleg tiszta véletlen, de nem sok választani valója volt tulajdonképpen 94-ben. Én úgy emlékszem, hogy vagy két hét alatt írtam meg ezt a szöveget, de azóta találtam rengeteg minden szakirodalmi pluszt hozzá, de hát nem lehet ezeket megújítani és újra kiadni az ilyen dolgokat.
0: A Farkas utcai református templomban látható gyűjtemény az sejemre vagy papírra festett címereket tartalmaz, melyek keretezve a templom oldalsó fedeles padjainak hátlapján és a fölöttük lévő falmezőket díszítik. Ezek a mai szemlélőt bekeretezett plakátokra emlékeztethetik, már a hasonló méret alapján is. A színes címer tipikusan a kompozíció központjában helyezkedik el, melyet vagy ovális keretben, vagy alatt elhelyezkedő szöveg kísér. Az írás tartalmazza a halott nevét, születési és halálozási dátumokat, esetleg származására vonatkozó információt. Bizonyos esetekben különböző díszítő motivumok teszik teljessé a munkát. Emlékszem arra, hogy gyermekként, amikor a templomba jártam, az élénk színek és az azokkal ábrázolt szimbólumok gyakoroltak rám minden alkalommal mély benyomást. Az Isten tiszteletek alatt elkerülhetetlenül pásztázta tekintetem ezeket a szokatlan ábrákat. Viszont a gyűjtemény maga az nem tűnt szokatlannak a templom terén belül. A mai napig azt a benyomást keltik, hogy a kettő szorosan fűződik egymáshoz. Található más templomban is hasonló gyűjtemény?
1: Ekkora gyűjteményről én nem tudok, ami a nyelvterületünkön. Van az, hogy egy-egy templomban az ember lát egy-két-három ilyen címert, az ottani patronusok valamelyikének a halotti címerét, de ilyen mennyiségben, ami itt van, ez teljesen esetleges, ahogy fennmaradt, és esetleges az is tényleg, hogy kikerültek. Az történt ugyanis, hogy a 9. század elején Szilágyi Ferenc kollégiumi professzor kérte a konzisztóriumot, hogy adják át ezeket a címer festményeket és a címer kártákat is, amik szintén ott voltak a palakon vagy a padok hátán, mert ott tönkre fognak menni, ami abszolút jogos volt, és milyen jó lenne megőrizni azt a történeti kutatások számára. Így került egy jó nagy csomó belőlük a református kollégium könyvtárába. A könyvtárba talált rá Herepei János 1933-ba, azok nincsenek kitéve. Ami ki van téve, azokat Herepei Gergely Jánosnak az édesapja keretesztette be 1913 táján, és kiakasztotta vagy a helyükre, vagy ahol helyet találtak számukra, és így lett ez a gyűjtemény. A szakadozott, rongyos, rongyá kopott papírokat, meg szakadozott textíliákat egy könyvkötővel felragasztatták valamilyen kartonra, és ezt a kartont kereteztették be azután, hogy ne gyűrödjön tovább, és így maradt tulajdonképpen fenn. Elvileg nem kellene ezek se egyfolytában fényen legyenek, az ilyen grafikai alkotásokat jobb, hogyha az ember félsötét ilyen tangófénybe őrzi, vagy pedig sötétbe és fektetve meg mindenféle, de hát ez van, ez a helyzet, és ezt a helyzetet most már több mint 100 éve elég jól bírják tulajdonképpen. Herepei Gergely gyűjteménye pedig egy esetleges gyűjtemény. Azok maradtak fenn, amit vagy a templomban eltemetett, vagy a templom lelkészei által eltemetett emberek, esetleg konzisztóriumi tagok adtak le, vagy hagytak, őriztek meg. És ezekből alakult ki a gyűjtemény. A kasírozás, meg a csirizelés, meg mindenféle, az 20. század elejének a körülményeit rögzíti. Tehát egy nagyon esetleges dolog, viszont nagyon nagy számú.
0: Milyen források állnak rendelkezésünkre ennek a témának a tanulmányozására?
1: Tulajdonképpen az ember a műtárgyat veszi kézbe először, az a kiinduló pont, azt megnézi, leírja, és hogyha sikerült leírni, akkor keres hozzá adatokat. Az egész jelenségnek a leírásához viszont van egy kiváló forrásunk, az Apor Péternek a Metamorphosis Transilvaniae című munkája, ami 1736-ban készült, és Apor Péter részletesen leírja. Ő arról ír, hogy a régi jó szokásokat, hogy váltják fel a hülye újítások a 18. század közepén. És ennek kapcsán beszél többek között a temetésekről is, és a temetések kapcsán írja le, hogy hogy is használták ezeket. Az, amit ő leír, az valószínűleg a késő középkortól kezdve érvényes szokást tükröz, és ezt mondom, ez a fő forrásunk. Aztán a mellékes források közé tartoznak a különböző elszámolások, amikor valaki jó ember, jobb ember meghal, akkor megrendelik számára a halotti címereket. És elmondják, hogy legyen brokátra, atlaszra, selyemre, festve nem tudom mennyi, és azután külön még az alacsonyabb rendű érdeklődők vagy vendégek számára pedig készüljön papírra is, ilyen regálpapírra, egy vastagabb papírt jelent a tulajdonképpen, készüljön még. Úgyhogy Bornemisza Annának, Apafi Mihály feleségének a temetésére 550-et alkuttak meg a festőkkel. Képzelj el, hogy milyen üzlet lehetett a festőknek, akik meg kellett fessék ezeket a címerek. Olyanok, amilyenek, de nyilvánvaló, hogy nagyon jó kis üzlet volt. Nem minden ember csinált ilyesmit. A címerről van szó, tehát a közemberek azok nyilván nem csináltak, azok örültek, hogy el tudják intézni egyszerűen a temetést, de a nemes emberek azok meg kellett mutassák. A státus szimbólum volt az ő számukra az, hogy úgy legyen, ahogy a szokás diktálja. Úgyhogy van olyan, hogy Gróf Keresztes Sámuelnek a Kuruc Ostromzár alatt található nagy szebembe meghalt ő, és a özvegyet rákényszerítették, hogy ezt az egész temetési cirkuszt ezt szervezze és rendezze meg, és hát egy ilyen festett címer, textíliára festett címer, ha a textíliát nem számítjuk, az is olyan 4 forintba került. Az olcsóbbak voltak, 3 forintosak, és lehet, hogy a papír címer az valamiben még kevesebbe került. Most a forintnak az értékéhez azt kell tudni, hogy a Farkas utcai templom melvédlapjainak a faragványai, tehát azok a gyümölcs fűzérek, azok 7 forintért készültek alabástromba faragva. Hát így, vagy egy ökörnek az ára, vagy 2 ökörnek az ára lehetett az, amibe került a melvédlap, egy melvédlap kompozíció, és akkor ezek mondjuk egy ökör vagy fél ökör árába. Most ebből, ha 500-at kellett kifizetni, az már eléggé nagy érvágás volt. És ilyen elszámolások vannak bőven a 17. 18. A 19. századból én nem láttam, de biztos van, és ezekből lehet tudni azt, hogy hogy is készülnek, milyen anyagra, és hát a magasabb rangú emberek azok kapták a textíliára festettet, és a kevésbé jelentős gyászolók pedig a papírra festettet. Na most az időben ez azt jelentette, hogy az mondjuk meghalt valaki októberbe, és márciusban már lehetett gondolni a temetésre. Ez a korai újkorban a fontos embereknél nagyon gyakori. Úgyhogy ezek alatt a hónapok alatt készültek el a halotti címerek. A papír és textília címerek arra voltak jók, hogy a ravatalt, a helyiséget, ahol a ravatal volt, illetve később pedig a sírba, a koporsót ezekkel díszítsék. Másrészt pedig, hogy kézbe adják az összegyülekezett gyászoló. Volt egy másik fajta címer is, a fémcímer. Ez egy szál volt, ezt az egy címert, ezt egy páncélba öltözött ember vitte a koporsó előtt, a ravatalnál pedig a ravatal fejénél állt egész idő alatt a halottnak a címerébe. Ami a temetés után ezt a fémcímert felszegezték a templom falára. A Farkas utcai templomban ilyenből is van majd 10 darab, vagy valami ilyesmi. Az nagyon-nagyon fontos emberek esetében készültek ilyen fémcímerek. A másik ilyen jelvény a zászló volt. A halotti zászló az annak az egyik felére általában a családfát festették fel, a másik felére pedig valamilyen szép szöveget a halotti kártából, a gyászünnepségen elhangzott beszédek közül valamilyen részletet, és az is ott állt a ravatal fejénél. Tehát így készültek ezek a jelvények, és hát ez források ezekről szólnak tulajdonképpen, ezekről a konkrétumokról szólnak.
0: Ez a temetkezési szokás vallástól független volt?
1: Teljesen független, amennyire mi tudjuk, Apor Péter külön hangsúlyozza, hogy a protestánsoknál is és a katolikusoknál is nagyjából ugyanaz volt. A katolikusoknál azzal a különbsége, hogy ott térdeplő volt, meg oltár volt, meg mindenféle, ami a protestánsoknál nem fordult elő. De a helyiséget azt kidíszítették ezekkel a címerekkel, és a temetés után pedig aki tehette, leszakított egy-egy ilyen darabot, s vitte magával, vagy pedig kapta a gyászoló család képviselőitől, kézbe kapta, összehajtogatva az őt illető dolgot. Hazavitték, és nagyon sokszor berámázták és feltették a falra.
0: És említette, hogy ezt a szertartás, ez talán a késő középkorból származik. Erre vonatkozó források vannak?
1: Nagy valószínűséggel az Anzsuk révén jutott el Magyarországra, és egy másodlagos pályán Lengyelországon keresztül, szintén Anzsó fogantatású szokásként juthatott el hozzánk a fejedelemség korába. Tehát például Báthori Kristóf a lengyel királynak az öccse volt, és nyilvánvaló, hogy a lengyel királyi udvarba szervezték meg a temetését is, és ahhoz igyekeztek hasonlítani. És ezek aztán az uralkodói temetések, a főúri temetések, azok szolgáltak mintául az alacsonyabb rangú embereknek is. De elég homályos az eredete az egésznek. A középkor az, amikor egyfolytában címereket vonultatnak fel, a címer reprezentáció az jelenti azt, hogy az illető létezik, s ott van. A temetés esetében az olyan, mint egy személyi igazolvány, hogy ez az ember, aki ebből és ebből a nemzetségből, ebből és ebből a családból származik.
0: Hogyan változott a halotti címerek funkciója az idők során?
1: Tulajdonképpen ez a halotti, az, amit mi halotti címernek nevezünk, annak a funkciója az emlékezet fenntartásához kötődött. Amikor kiesett a nemzetségből, a családból, akkor oda tették a címereket rá, hogy mindenki tudja, hogy ő volt. Kihalt egy család, utolsó férfi tag halt meg egy családnak, akkor viszont mi János Zsigmond esetében csak a gyászos lovag jelent meg a temetési menetbe, és lefordították a címert. Tehát megfordították a hegyével felfelé fordították tulajdonképpen a címert. A 19. század végén és a 20. század elején még készülnek ilyen címerek, viszont az nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy az emberek már nem tudják, hogy ez mire való. Akkor jelennek meg az olyanok, hogy a nem tudom milyen családnak a címere. Tehát nem egy személynek a címere, hanem egy egész családnak. Ilyen nincs, ilyen ez hülyeség. Nem tartozik bele ebbe a funkcióba, és amikor ilyen családi címereket látunk, akkor nincs mit csinálni vele, az nem lehet ebbe a sorozatba beilleszteni.
0: Azt is említette, hogy a történész, amikor kutatja ezeket a címereket, akkor elsősorban magát a tárgyat vizsgálja meg. Megvizsgálja a címert, magát, a feliratot, az ábrázolásmódot, és milyen adatokkal szolgálnak, vagy szolgáltak ezek a címerek.
1: Tehát egy szokásnak a tükröződései ezek a címerek. A szokás az hozzátartozik a temetési szokásokhoz, azokhoz illik, és amikor művelődés történeti témákról beszélünk, akkor általában úgy szoktuk felosztani, hogy születés, tanulás, házasság, temetés, mit tudom én, iskolázást mondtam-e, tehát a művelődés történetet azt úgy szoktuk kutatni, hogy megnézzük, hogy az életnek ezek a csomópontjai, ezek hogy működnek. Most ezek a címerek, ezek nyilvánvalóan borzasztó fontosak abból a szempontból, hogy nagyon sok név, nagyon sok pontos adat. Van olyan, ahol kiavították, a nyomdába rosszul nyomták rá a sejemre az évszámot, vagy a hónapszám, nem tudom, nem emlékszem már pontosan, valamelyik Rédeinél azt hiszem, és egyszerűen kiavították ceruzával, hogy nem, 10 évvel korábban, 10 évvel későbben halt meg az illető. És legtöbbször, hogy az ember, hogyha keres például valakit ebben az időintervallumban, akkor megnézi az ilyen felsorolást. Olyanok, mint egy telefonkönyv tulajdonképpen, és jó, ha szerencsénk van, akkor megtaláljuk. Ha nincs szerencsénk, nem. Ha megtaláljuk, akkor általában ott van az életkor. A régiek különösen, a születési évet nem nagyon tudták. Úgy sejtették körülbelül, de nem tudták. Az életkort viszont tudták, és a halálozási dátumot tudták, abból ki lehet vonni az életkort, és megkapjuk a születési évet. A nevek és a címek. Hát az, hogy ki mi volt. Tehát elkülöníteni ezeket az embereket nagyon nehéz. És ha minden adatunk megvan, akkor mondhatjuk, hogy ez biztos az, és nem a másik. Erre jók az ilyenek. A történész számára ezek elsőrendű források. Tehát egy személye kapcsolatban megtalálja a címeit, megtalálja az életre, a születési és halálának az adatait, esetleg még a szüleinek a nevét is. Tehát egy csomó minden van, amit máshol sehol nem lehet megtalálni. És gondolja meg, amikor egy betlent, vagy egy telekit, vagy nem tudom kit kell kikeresni a 18. században, hát egy lidérszálom, amíg az ember megtalálja, pont melyik, hogy rendes családfáik sincsenek. Én most a Keresdi kastély kapcsán jöttem rá, hogy a betlen családnak a családfája az egy összevisszaság, amit tele van hibák. A laikus számára az, aki nem történész, hát szép színes képek. És tényleg, ha bemegy a templomba, abba a nagy fehérségbe, sok fénybe, amit a gótika előidéz, ott vannak a gyönyörű bútorok, és a gyönyörű bútorok mellett ott vannak ezek a színes képek. Hát ennél több nem kell szerintem. Én nekem az életem nagy élménye volt a Farkas utcai templom. Mert én katolikus vagyok tiszta véletlenül, de a Farkas utcai templomot nagyon szeretem.
0: Hát akkor még az egy utolsó kérdés lenne, már így utalt is erre. A jelenkori látogató az hogyan tudna kapcsolódni ezekhez a címerekhez? Illetve mi lenne szükséges ennek a kapcsolódásnak, megértésnek az elősegítésére?
1: Hát az, hogy felvilágosuljon az illető, most már vannak digitális eszközök is, igazán meg lehetne nyomni egy monitort, és a monitoron beugorjék a kép, a hozzátartozó felirat, a hozzátartozó rablómese esetleg, ami van, hát rengeteg történet bontakozik ki ezekből a címerekből is. És az mind, az már muzeológiai feladat, hogy mutatjuk be az ilyen dolgot.
0: Kedves hallgatóink, érdemes tehát ezt az egyedülálló, múzeumba illő gyűjteményt megtekinteni, amely egy feledésbe merült temetkezési szokásunknak állít emléket. Dr. Kovács Andrásnak köszönhetően már nem idegenek számunkra se emlékek, se egykori funkciójuk, viszont nem kell történésznek lenni ahhoz, hogy esztétikai megjelenésüket értékeljük. Ezzel a rejtett Kolozsvár műsorunk végéhez érkeztünk. Én Barabás Ábel vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes napot kívánok!

0: A rovat Kolozsvár polgármesteri hivatala és városi tanácsának támogatásával jöhetett létre.
1: Rejtett Kolozsvár sorozatunk első részét hallhatták az elmúlt percekben, amelyet majd jövő csütörtökön folytatunk egy újabb, remélhetőleg hallgatóink számára is érdekes témával. A következő percekben pedig a Fidesz kórus énekel.

0: A Fidesz kórus énekelt az elmúlt percekben, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is csütörtök déli magazin műsorunkban, Ianicskó Mihály Noémi vagyok. Most hírekkel, majd versrovatunkkal folytatjuk, meghallgatjuk a nap áhítatát, 14 óra 30 perckor pedig Agnus 35 román nyelvű műsoron kezdődik. Ezzel várjuk hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán azt nyilatkozta, hogy a következő napokban nevesíti a miniszterelnök jelöltet. Románia ambiciózus uniós költségvetést szeretne, jelentős összegekkel a kohéziós politika és a mezőgazdaság számára. 8 év után a Bepi Colombo űrszonda megközelíti a Merkurt. Kárpát-medencei turnéra indul a Hargita Székely Néptánc Színház. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán ma kijelentette, hogy a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. Arra a kérdésre, hogy mikor nevesíti a miniszterelnök jelöltet, az államfő azt válaszolta, a következő napokban. A társadalom nyilvánvalóan várja, hogy legyen kormánya az országnak. Nikus Ordán azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazzanak, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. De most eljött az ideje a döntésnek, tette hozzá. Románia ambiciózus uniós költségvetést szeretne, jelentős összegekkel a kohéziós politika és a mezőgazdaság számára, jelentette ki ma Nikus Ordán az Európai Tanács elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón. Az államfő elmondta, hogy elsősorban az Európai Unió következő költségvetéséről egyeztetett António Costával. Közlése szerint Románia csatlakozott a kohézió barátai országcsoport álláspontjához ebben a kérdésben. Nikus Ordán elmondta, hogy Románia bizonyos rugalmasságot szeretne a bürokrácia terén. Az államfő szerint az EU több éves költségvetéséről szóló tárgyalások egyik fő kérdése az, hogy a 27 tagállam miként tud kompromisszumra jutni a kiadási és a bevételi oldalon. Nyolc év és több mint 10 milliárd kilométer megtétele után az európai-japán Bepi Colombo űrszonda ma megkezdi a Merkur a naphoz legközelebbi bolygó felé tartó küldetésének döntő szakaszát. A küldetést alkotó két szondának le kell válni az átviteli modulról egy magas kockázatú művelet során, ugyanis a bolygó közelében szélsőséges körülmények uralkodnak. A 2018. októberében felbocsátott 4 tonna tömegű űrszonda több mint 10 milliárd kilométert tett meg, és 9 bolygó közeli repülést hajtott végre annak érdekében, hogy sebességét és pályáját módosítsa, és így elérje a naphoz legközelebbi bolygót, számol be az AFP. Áprilistól az Európai űrügynökség MPO nevű szondája példátlan pontossággal vizsgálja majd a bolygót, mindössze 480 kilométerre haladva el annak felszíne fölött. A japán űrügynökség JAXA MIO nevű szondája eközben a bolygó űrbeli környezetére, különösen annak a mágneses mezejére összpontosít majd, egy elliptikus pályán keringve, amelynek legtávolabbi pontja akár 11 ezer kilométerre is eltávolodik a bolygótól. Az első kritikus lépésre ma 15 órakor kerül sor, amikor a két egymáshoz továbbra is kapcsolódó szonda leválik az őket idáig eljuttató átviteli modulról. Tokajban, Szerencsen és Munkácson kezdi Kárpát-medencei turnéját a Hargita Székely Néptánc Színház. A Csíkszeredai Társulat a Szomszédolás című előadásával szeptemberben Magyarországon és Kárpátalján lép közönség elé, októberben pedig a Kárpát-medence további régióiba is eljut. A turné első állomása szeptember 7-én Tokaj lesz, ahol 18 órától a Paulai Ede Színházban mutatják be a Szomszédolást. A turné ősszel folytatódik. A Hargita Székely Néptánc Színház októberben a Bánságba, Vajdaságba, Muravidékre, a Felvidékre, Magyarországra, Partiumba és Közép-Erdélybe is elviszi előadását. A Szomszédulás Erdély különböző vidékeinek táncait, zenéjét és viseletét vonultatja fel, miközben irodalmi szövegekkel is megszólaltatja a szülőföld, az otthon és a közösség témáját. A műsor a bukovinai székelyek vándorlásának és hontalanságának megidézésétől a vízmelléki, mezőségi és óvidéki táncokon átjut el csík és gyimes világáig. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre enyhén felhős égboltra kell számítani, de esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária Telepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Szeptember 4 és 6 között a Wonderbook 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyfoglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wonderbook utca színházi fesztivál szervezői a Puppák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, online műsorokban pedig 17 órától. A következő percekben a Lírái lesz a főszerep, Reményik Sándor, A legszebb szó című művét hallgatjuk meg, utána pedig Wolfgang Amadeus Mozart dallamai csendülnek fel.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, és nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség. Nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom. Én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom.

Mai áhítatunk címe a helyes arány. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Példabeszédek 30. fejezetének 8. verse. Mai áhítatunk szerzője Mary J. Foos, texasi amerikai testvérünk. Mindig is molett lány voltam, és szerettem volna vékonyabb lenni. 13 évesen kezdtem el az első diétámat. Keményen edzettem, és szigorúan korlátoztam az étkezéseimet. Gyorsan lefogytam, de amikor megpróbáltam visszatérni a normális étkezési szokásokhoz, túllevésbe estem. Hamarosan visszahíztam az összes leadott kilót, sőt még többet is. Így újabb szigorú diétába kezdtem. A diétázás és a habzsolás életmóddá vált számomra. Már nem tudtam megkülönböztetni, mikor vagyok igazán éhes, és mikor vagyok megfelelően jól lakott. Fogalmam sem volt, hogyan kell mértékletesen enni. A példabeszédek 30. fejezetének 8. verse nekem az étkezési rendellenességemről szólt. Imádkoztam, hogy Isten segítsen megtalálni a helyes arányt. Ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Isten segített rájönni, hogy torzképen volt az étkezésemről és saját magamról. Isten megszabadított tőlük, és a valósággal és az igazsággal váltotta fel őket. Feladtam az ideális testről alkotott képemet, és elkezdtem megtalálni valódi értékemet Isten gyermekeként. Az étkezést illetően betartottam a csomagoláson feltüntetett adagokat. Abba hagytam a diétás ételek vásárlását, és az egészséges ételek elkészítésére koncentráltam. Isten segítségével és ezekkel a gyakorlati lépésekkel lassan hozzászoktam a mértékletes étkezéshez. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, segíts úgy látni magunkat, ahogy Te látsz minket. Ámen. Értékem abból fakad, hogy Isten gyermeke vagyok. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Mary J. Foos, texasi amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk az étkezési problémával küzdőkért.

Agnus 35 román nyelvű műsoron 2018. október 18-ai rovatát hallgattuk meg az elmúlt percekben. A rovat házigazdája Mádi András, rádiónk önkéntes munkatársa volt. Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro holnapunkon. 17 órakor hírekkel és a határtalan rovattal jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk. 19 óra 15 perctől mai krédó, majd versrovatunkat ismételjük meg, 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adással legközelebb ilyen 3 órakor várjuk hallgatóinkat, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli homokóra műsorunk első órájában múlt hétfői látogató rovatunkat hallgatjuk újra. A második órában felcsendül az áhítat, majd a kalendárium és a névnap köszöntő, ezután fülbe jó könnyű zenei rovatunkat ismételjük meg. A homokóra harmadik órájában pedig szombati határtalan rovatunkat hallgatjuk újra, ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorral várjuk a korán ébredőket. Én munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Eötvös József író minisztertől választottunk, aki 1813-ban ezen a napon született. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak azért, kinek szíve van. Ez a mai nap gondolata. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy az agnusradio.ro honlapunkon is. Telefonszámunk a 02-64-44-19-68, írjanak nekünk az agnus@agnusradio.ro e-mail címünkre, vagy keressenek a közösségi médiában, személyesen pedig látogassanak el a Konstanca utca 1-3 szám alatt található stúdiónkba. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden hallgatónknak, és jó pihenést, feltöltődést majd a holnapi napra. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: kerestetik egy lány, kinek teste szeret, s lelke talány.
1: Átnéznék ma hozzád, mondd te, hogy vagy jó.

Még a váram, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is. A szereposztásnál csak első lehetek. Telnek hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emészt.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Grignano szerint az Usere elárulja a hazát egy elítélt védelmében. A második negyed évben 1,8%-kal nőtt az óránkénti munkaerőköltség. Csoma Botond visszaszólt a házbizottsági botrány kapcsán hirtelen magyarul is megtanuló uszerés politikusnak. Kárpát-medencei turnéra indul a Hargita Székely Néptánc Színház. Az előrejelzések szerint ma többnyire lappos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke azzal vádolta a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőit, hogy elárulják hazájukat egy elítélt védelmében. A politikus arra reagált Facebook oldalán, hogy az Usserét is magába foglaló Renew Europe európai parlamenti frakció megpróbált elfogadtatni az EP állampolgári jogi bel- és igazságügyi bizottságában egy állásfoglalást Románia jogállamisági helyzetéről. Grindeanu bejegyzése szerint az Usere átlépte a politikai felelőtlenség határát, amikor szerinte olyan állásfoglalást próbált az EP napirendjére tűzni, amely megkérdőjelezte volna a jogállamiság tiszteletben tartását Romániában. A szociáldemokrata párt elnöke szerint a határozat tervezet akár az Európai Parlament plénuma elé is kerülhetett volna, de a kezdeményezés kudarcot vallott, mert az európai szociáldemokraták a PSD mellé álltak, és az Európai Néppárt is az utolsó pillanatban változtatott álláspontját. Az idei második negyedévben az átlagos óránkénti munkaerőköltség a naptár hatásoktól megtisztított adatok szerint 2025 azonos időszakához képest 1,8%-kal, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,32%-kal nőtt. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból. Ezek szerint a múlt év második negyedévéhez képest idén április és június között a gazdasági ágazatok többségében a naptár hatásoktól megtisztított adatok szerint nőtt az óránkénti munkaerőköltség. A legjelentősebb mértékű növekedést az építőiparban, a kitermelőiparban, illetve az adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenységek ágazatában jegyezték. A statisztikák szerint éves összevetésben a legnagyobb mértékben a közigazgatásban és a tanügyben csökkent az óránkénti munkaerőköltség. Nem hagyta szó nélkül Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője és szóvivője, hogy Katalin Drula, a Magyar Szervezettel koalícióban kormányzó Mentsétek meg Romániát szövetség képviselője, magyar nyelven bírálta az RMDSZ-t a képviselőház házbizottságának megválasztását övező botrány nyomán. A keddi szavazáson a szociáldemokrata párt javaslatára a házbizottság két jegyzői posztját, amely eredetileg az Usserének, illetve a Nemzeti Liberális Pártnak járt volna, a most kezdődő ülésszakban a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetségnek és az SOS Romániának adták át. A PNL és az Usere keményen bírálta a határozatot, amely a PSD, az AHUR, az SOS és a Nemzeti Kisebbségek frakciója mellett nagy meglepetésre az RMDSZ is megszavazott, és jelezték, alkotmánybírósághoz fordulnak, mivel házszabály ellenesnek tartják az eljárást. Katalin Drula a közösségi oldalán magyar nyelven szólította meg a romániai magyarokat, felszólítva őket, hogy vonják kérdőre az RMDSZ-t, hogy miért segítette még nagyobb hatalomhoz a szélsőségeseket. Csoma Botond erre reagálva ma az Usserét bírálta. Csodálkozom, hogy akkor nem kommunikált magyarul, amikor az Usere és az AUR közösen nyújtottak be bizalmatlansági indítványt a Kücu kormány ellen, írta Csoma Botond. Tokajban, Szerencsen és Munkácson kezdi Kárpát-medencei turnéját a Hargita Székely Néptánc Színház. A Csíkszeredai Társulat a Szomszédolás című előadásával szeptemberben Magyarországon és Kárpátalján lép közönség elé, októberben pedig a Kárpát-medence további régióiba is eljut. A turné első állomása szeptember 7-én Tokaj lesz, ahol 18 órától a Paulai Ede Színházban mutatják be a szomszédolást. A turné ősszel folytatódik. A Hargita Székely Néptánc Színház Egyház októberben a Bánságba, a Vajdaságba, a Muravidékre, a Felvidékre, Magyarországra, a Partiumba és Közép-Erdélybe is elviszi előadását. A szomszédolás Erdély különböző vidékeinek táncait, zenéjét és viseletét vonultatja fel, miközben irodalmi szövegekkel is megszólaltatja a szülőföld, az otthon és a közösség témáját. A műsor a bukovinai székelyek vándorlásának és hontalanságának megidézésétől a vízmelléki, mezőségi és sóvidéki táncokon átjut el Csík és Gyimes világáig. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre enyhén felhős égboltra kell számítani, de esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agertes hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyfoglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Puppák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztort.
9: Ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka.
8: A Tiszánéneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója.
10: Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jó leső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját.
8: A himnusz kéziratának különlegességei.
11: Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy, ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta. Hoz rá végesztendőt, ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztor a nagyberegi református liceum igazgatójának munkáját. Az augusztus 20-a alkalmából átadott kitüntetés a külhoni magyarságért, a közösségért és a magyar kultúra megőrzésért végzett tevékenységet ismeri el. Tóth Lászlóval az életútjáról, a lelkipásztori szolgálatáról, valamint a nagyberegi liceumban végzett munkájáról a következő percekben Birta Zoltán beszél.
1: 2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, ami a külhoni magyar közösségért végzett szolgálatról. Szóval engedje meg a Vesperesről, hogy itt tételen keresztül gratuláljunk a díjhoz, és kicsit ennek apropóján engedje meg, hogy beszélgessünk az életére, munkájáról, szolgálatáról. Nagyon sok alkalommal találkozunk itt az éteren keresztül. Ez azért visszakapcsolás, mert azt jelenti, rengeteg területen végzi a tevékenységét a szolgálatát itt Kárpátalján. Hogyan indult a lelkészi karrierje, és még volt a település, onnan származik?
2: Én Beregrákoson születtem, és igazából az első olyan dolog, ami a hivatás területén, amivel a hivatás területén találkoztam, az nem a lelkészi pálya volt, hanem az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító, előbb, mint napközis, szervezőpedagógus, és aztán egy osztályom is lett, és ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végéig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon, és ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám, volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát

0: jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoggá tesz, akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
1: Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösségben, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, hogy én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
0: Lelkészként azért nagyon sok kérdés van, itthol vagy máshogy, pán, hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van, miért pont Kárpátalja a visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal lelkész életében.
1: Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni, de nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
0: Talán a nagyberegi református líciumnak az megjelenése az Esperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ugye nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladatot átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
1: Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattevők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum úgy, hogy nem volt igazgatója, és tanári karból is sokan hiányoztak. És akkor az egyházkeretünk főjegyzője, aki most az egyházkeretünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola. És ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg Munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe került. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván voltam

0: amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és voltam itt egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva, az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek, és ehhez valamilyen szinten úgy kell igazodnunk, hogy ezért az érték átadása annak, ami egy keresztény iskolában fontos, az megmaradjon.
1: Igen, ennél a témánál maradjunk egy kicsit. 20 éves időszakról beszélünk. Hova, milyen formában változott a református oktatási világunk, eszménk, módszertanunk?
0: Hát nyilván egy iskolának megvannak azok a céljai, amelyek minden korszakban ugyanazok lesznek. A tananyag lehet változik, lehet, hogy maga a rendszer, amelyikben dolgozni kell, működni kell, az is változik. Mi, mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökkévaló értékeket kell felmutatnunk, és e szerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondja, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot. És talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrést is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint, és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
1: A Nagybereg Református Líceumnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
0: Én a gyülekezetbe megérkezve, annak idején, amire visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavarva, egy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. És az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a helyzetet csillapítani. Tehát, hogy ne az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogyha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni. És ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje és annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az mindig kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen. Az emberek számára ez megjelenjen az Isten tiszteleten, a házi bibliaórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek előtt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorol, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen, ha kell, akkor odaszánja az idejét, az erejét, az anyagi javait, a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
2: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: az anyaország. A Tiszán inneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Felső Zsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat arról is kérdezte Veres Viktória, hogy mit jelent számára ez az elismerés, amelyet júliusban a TIREK éves rendes közgyűlésén alkalmán vehetett át.
1: 2026. júliusában a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén adták át főigazgató úrnak ezt az elismerést, így arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején idézze vissza ezt az alkalmat, illetve ha megosztaná velünk, hogy mit jelent ez a díj az ön számára.
2: Köszönöm szépen. Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
1: Természetesen a következő percekben a pedagógusi pályára való elhívásról és az elmúlt évtizedek munkásságáról is szólunk majd, de hogyha még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva megenged egy kérdést, itt az elmúlt években akár az egyházmegyében vagy egyházkerületben vagy országos szinten, illetve a határon túli református intézményekkel, iskolákkal milyen kapcsolatról tud esetleg beszámolni, hogy van-e kapcsolattartás, tapasztalatcsere, illetve ugye van ilyen, hogy ezt hogy élte meg, vagy ezt hogy értékelni?
2: Először is azt tudom elmondani, hogy 2012-ben alapította az egyházkerület az iskolánkat. Egy újonnan alapuló iskolaként kerültünk bele az egyházi iskolák nagy családjába, és valóban úgy gondolom, hogy amióta egyházi fenntartásak vagyunk, egy olyan családba kerültünk be, ahol az összetartás és a segítőkészség az messze magas fokon tapasztalható volt a környező iskolákban, hiszen akár ha a vezetőtársaimra gondolok, akár a nagy pedagógus társadalomra, akik egyházi iskolákban tanítanak, mindenünnen nagyon sok-sok segítséget, tanácsot és tapasztalatátadást éltünk meg, és ez egy nagyon jó leső érzés volt, hogy akár a kezdeti nehézségeknél, akár a későbbi munkánk folyamán is mindig tudtunk valakihez fordulni, akár tanácsért, akár segítségért. Én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy valóban nem egy önálló intézményként tekintenek ránk sem, hanem egy nagy közösség tagjaként, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív.
1: És akkor itt, ha szólunk részletesebben, ha egészen a gyermekkoráig visszatekinthetünk itt a folytatásban, akkor mik voltak azok a családi értékek, az az örökség, amely a gyermekkorát, fiatalkorát és ugye további életét meghatározta?
2: Azt elmondhatom, hogy végül is a szüleim egy nem túl szigorú, de vallásos környezetű nevelést biztosítottak a számomra. Anu még gyerekfejjel eléggé kötelezőnek éreztem, hogy hát én, mint református, nekem konfirmálnom kell, de visszatekintve erre az időszakra, én úgy gondolom, hogy már akkor is olyan pozitív és mély tudás anyagot szereztem a konfirmáció során, ami a későbbi tevékenységemben, illetve akár lehet, hogy az egész életemre meghatározóan hatott.
1: Ugye a gyermekévek is itt Miskolcon teltek.
2: Így van, én Miskolcon születtem, és Miskolcon is éltem szüleimmel, bár édesanyám debreceni születésű volt, de ő is egy idő után Miskolcra költözött, és az egész család itt élte az életét. Az indítatásra még visszatérve, azt tudom talán így visszaemlékezve elmondani, hogy középiskolás koromban, míg a tanulmányaimat folytattam, többször szembesültem azzal, hogy kívülről is úgy tűnt, hogy nem olyan egyszerű a pedagógusnak a dolga egy osztályban helytállni és átadni az ismereteket, és akkor én bennem született egy olyan elképzelés vagy elhatározás, hogy talán majd én megpróbálom ezt jobban csinálni, és ennek következtében lettem végül is pedagógus.
1: Ha megengedi, akkor itt említsük meg, hogy 50 évvel ezelőtt, 1976-ban érettségizett a Földes Ferenc gimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza, hogyha azért néhány gondolatban itt a gimnázium éveit visszaidézi, ahol ugye biológia tagozaton érettségizett, ezekre az évekre, hogy mennyire voltak meghatározóak?
2: Én úgy gondolom, így visszatekintve, de jelenre is mondhatom, hiszen szeptemberben lesz az 50 éves érettségi találkozónk, és az osztálytársainkmal pontosan azt beszéltük, mostanában már évről évre tartunk egy-egy találkozót, visszatekintünk a múltra, illetve hát mindenki beszámol a jelenjéről és a családi körülményeiről. Egy 43 fős osztály volt a miénk, tehát egy magas létszám, és ennek ellenére egy nagyon összetartó és jó kis közösség voltunk és vagyunk, hiszen a mai napig, aki teheti, az részt vesz ezeken a találkozókon. Sok minden történt velünk az elmúlt 50 évben, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ebben a közösségi órában egy kicsit újra középiskolások vagyunk, és azokat az élményeket is felevelenítjük, amik történtek annó velünk. Nagyon jó ismeretanyagot szereztünk abban a gimnáziumban, és hát ha nem csináltam még ilyen összesítést, de nagyon jó beosztásban vagy munkahelyen végzi a munkáját, vagy végezte a munkáját, hiszen most már zömmel nyugdíjasok az osztálytársak is, de egy jó képességgel, jó eredménnyel végzett osztály, és egy nagyon jó feladatkörrel ellátott társadalmat segítő réteg került ki, úgy gondolom, az osztályból.
1: És akkor, ha szólhatunk itt a pályaválasztásról, hogy a tanárképző főiskolára hogyan vezetett az útja? Mikor született meg a szívében az elhívás?
2: Az érettségi után ugye elméletileg el kellett dönteni, hogy milyen pályát szeretnék. Ugye jeleztem, vagy mondtam már, hogy megszületett bennem egy olyan elképzelés, hogy talán én egy kicsit sikeresebb lehetek a pedagógus pályán, mint esetleg, amit tapasztaltam néhány esetben, látva sok problémát és nehézséget. Ennek következtében döntöttem úgy, hogy a tanári pályát szeretném választani. A biológia szak az teljesen egyértelmű volt, hiszen az ilyen irányú érdeklődésem már úgy gondolom kisgyerekkorom óta megvolt, és hát a másik szakot bevallom, hogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy kell mellé egy lazább szak is, és mivel a testnevelésben nem voltak különösebb nehézségeim a tantárgyal kapcsolatban, ezért ezt a másik szakot választottam. Akkor még nem is gondoltam arra, amit néha most a mostani kollégáim fölvetnek, hogy milyen sok dolgozatot kell javítani. Ez a szak ugye nem azzal jár, hogy sok-sok írásbeli munka, bár a mostani helyzetben most már a Netfit felmérések is adnak adminisztrációs tevékenységet, de én úgy gondolom, hogy mint testnevelő, ugyan mentesül a pedagógus az írásbeli feladatoktól, de emellett nagyon sok versenyre való felkészítés, versenyre való kísérés, versenyeztetés az, ami a egyéb szabadidejét szerintem elveszi a testnevelőknek, de most már, mint vezető is azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy ha valaki az adott szakját választotta, akkor természetesen fontos az, hogy a vele járó tevékenységet is a lehető legpontosabban és a legjobban igyekezzen végezni.
1: És ugye a biológia testnevelés szakos oklevelét a Bessenyei György tanárképző főiskola Nyíregyházán szerezte meg 1981-ben, és hogyha itt a magánéletről is szólunk, ugye akkor már házas ember volt.
2: Így van, elég régi a feleségemmel való ismeretség, hiszen mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ott a érettségihez közeledve vált szorosabbá a kapcsolatunk, és ez megmaradt a mai napig. Viszonylag korán valóban 20 évesen nősültem. A feleségem is ugyanabba a tagozatos osztályba járt, tehát a biológia iránti érdeklődésünk az hasonló volt. Ő az orvosi egyetemet választotta a biológiához kapcsolódóan. Együtt éltük meg majd, hogy nem azt tudom mondani, mind a ketten ugye a főiskola, illetve az egyetemnek az elvégzését. Én ezt a időszakot úgy gondolom, hogy talán még jobban erősítette a kapcsolatunkat, hiszen nagyon sok mindenben magunkra voltunk hagyva, hiszen a szülői háztól távol Debrecenben laktunk akkor, és az önállóságot azt itt nagyon hamar meg kellett tanulni, és az egész életvitelnek a beosztását ugyancsak, de én mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak erősítette a kapcsolatunkat.
1: És akkor, hogyha szólhatunk azokról az intézményekről, amelyben ugye itt a pedagógusi pályájának az első éveit, vagy első időszakát jelentette.
2: Mint említettem, Debrecenben laktunk, amíg a feleségem az egyetemre járt. Én hamarabb ugye befejeztem a főiskolai éveket, és hát Debrecenhez közel, Balmazújvároson sikerült az első éveimet, tanítási éveimet elkezdeni. Kellemes emlékek fűznek hozzá, bár ha így visszatekintek, elég fárasztó volt az, hogy vonattal minden reggel, illetve akkor még két műszakos tanítás is volt, sőt, még szombaton is volt, ami ugye akkor még csak minden második szombat volt. Szabad a tanítási időszakból, tehát egy jó időt elvitt a maga az utazás is, de nagyon-nagyon szerettem ott a ottani éveket, hiszen kezdőpedagógusként nagyon sok mindent meg tudtam tapasztalni, nagyon sok osztályban tanítottam, osztályfőnök is voltam, mindkét szakomat tanítottam, sőt, emlegetem azt is, hogy kényszerből, de volt egy olyan időszak, amikor még két osztálynak az osztályfőnöke is voltam egyszerre, vittem őket, mert így hozta az élet, de erre csak én úgy tudok visszagondolni, hogy erősítette a pedagógus munka iránti elkötelezettségemet ez az időszak.
0: Az elmúlt percekben Nagy György Csabával, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával beszélgettünk. Erdély. A himnusz kéziratáról és Kölcsey Ferenc életéről tudhattak meg érdekességeket azok, akik a kolozsvári Magyar Napok alatt Földessy Ferenc filológus előadását választották. A vers megszületéséről egészen pontos információnk van, de maga a kézirat csak nemrég vált közismerté. Ma is a Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzik az egyetlen autográf példányt. Nem csak a vers kéziratáról, hanem értelmezési lehetőségeiről is különleges részleteket árult el Földessy Ferenc, az országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője. Vele beszélget a következő percekben Janicskó Mihály Noémi.
3: A himnusz kéziratáról volt szó itt a kolozsvári Magyar Szalomon, a kolozsvári Magyar Napok keretében, és akkor az első kérdésem az lenne, hogy mióta ismert a kézirat?
4: A kézirat másfél évszázadig lappangott, ugye ez a lappang kifejezés, tehát az irodalomtörténet számára nem volt ismert. Kölcsey Szatmárcsekei kúriában együtt élt az öccsével, Ádámmal, és az Ádámnak a családjával. És az Ádám fiatalon meghalt, ott hagyott egy özvegyet, és az unokaöccsöt, azt a Kölcsey Kálmánt, aki ez a Parainézist írta egyébként. És 1838-ban, ugye ez a halála éve, úgy rendelkezett, hogy rájuk hagyta a kéziratokat. Ekkor ő már egy nagy nemzeti költő volt, aminek egyébként tehát, hogy financiális értéke is volt, nem önmagában a kéziratnak, hanem a műveknek, ugye, a kiadásokhoz, stb. Tehát a család tulajdonában maradt, de aztán a kéziratcsomag nem maradt együtt, ez egy viszonylag ismeretlen terület, dokumentálatlan terület. A lényeg az, hogy a sok más kézirattal együtt, Kölcsey autográf kézirattal együtt nem volt ismert a himnusz kézirata sem. A közlések, tehát a szövegközlések, azok részben az Aurora évkönyvre támaszkodtak, 1829-ben jelent meg a vers, a Kishalódi Károly szerkesztette az évkönyvet, illetve utána még Kölcsey életében az első összegyűjtött verses kötetben megjelent. Tehát kettő publikációja volt, onnan ismertük, onnan ismerte az irodalom történt a verset. És a második világháború alatt a család, oldalánki rokonságról van szó, Kölcsey Sámuel leszármazottai behozták a Széchenyi könyvtárba, hogy egyszerűen, hogy biztonságba helyezzék a kéziratot, és ugye ez egy érdekes jogi státusz, nem olyan gyakori, letétbe helyezték. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a család tulajdona, és ugyanakkor a kezelésért, a megőrzésért és mindenért a Széchenyi könyvtár felel. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk ezekkel az oldalági leszármazottakkal, ez a Miskolci és Fáj család egyébként, és hát azóta van meg a kézirat, és az irodalom történet is azóta ismeri a kézirat.

0: amely ugye, hogyha interneten sok kép található róla, egy nagyon furcsa, mintha meg volna égve, már így került be hozzánk. Bizonyos tekintetben ez nem égés, abban a tekintetben, hogy nem lángot kapott, hanem egy olyan összetételű tintát öntöttek rá, borult rá a tintás üvegből, amely elindít egy ilyen égési folyamatot, mint a rozsdásodás hasonló. Tehát ezt látjuk a fennmaradt kéziraton. Nem tudjuk, hogy mikor történhetett ez a baleset, de több évtizeddel a bekerülés előtt kellett történnie. Tudnék, ez a fajta égési folyamat, ez egy lassú folyamat, tehát több évtizednek el kell telnie. Egyszerűen szétporlik a papír, és megsemmisül.
1: Említette azt is az előadásban, hogy Kölcsei Ferenc, ő a Debreceni Református Kollégiumban tanult. Valamiféle nyomai felfedezhetők-e a himnuszban annak, hogy ő itt tanult, ide járt iskolába?
0: Debrecentől egy picit ellépve, de a református kollégiumok, az általában a nagy református kollégiumokban szerzett műveltség, egyrészt biblikus, másrészt klasszikus műveltség abszolút mértékben ott van. Vegyük először, vegyük a klasszikus műveltséget, tehát az antikvitás kultúrájának a műveltségét. Nem szabad elfeledkezni, hogy ez a sok évszázadon át meghatározta az értelmiségnek a felkészültségét, tudását, világszemléletét, stb. Itt ha magánt a himnuszt tekintjük, a himnusz szövegét tekintjük, ezt többféleképpen tekinthetünk rá, ugye egy nemzeti imaként is tekinthetünk rá. A költő pozíciója, ez egy nagyon érdekes. Tehát oda áll az Isten elé egy nemzet nevében, egy ilyen bűnvalló imádság és kérő imádság. Másrészt pedig egészen pontosan felfedezhető benne, és most az antik műveltségre térek, a törvényszéki beszédnek a nyomai. Tehát magyarul, mint egy védőügyvéd áll az Isten előtt, tehát ezt a fajta retorikai műveltséget, ami hát ugye egyik alapja az antik irodalomról tudottaknak, ugye a beszéd, a szónoklat, ez egy nagyon fontos elem, ezt mindenképpen Debrecenből hozza, és hát később is az olvasmányok, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az egyik elem. A másik elem, ami ugyanilyen fontos, de lehet, hogy hangsúlyosabb, hogy ha összevetjük a himnusz ritmikáját, szerkezetét és tartalmi elemeit az egyik bűnbánati zsoltárral, akkor ezt mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, ez a 130. zsoltár, Szent Simonár Albert fordításában, ez fontos hozzátenni. Mindenképpen azt kell mondjuk, hogy ez a Debrecenben elmélyített kálvinista biblikus felkészültségből származtatható.
1: Ez is nagyon izgalmas, hogy mi most értjük a himnuszt, és az, amilyen értelmezési lehetőségei vannak például az első sorának.
0: Ez nagyon érdekes, mint ahogy itt említettem is, hogy a mi nyelvi tudatunk sok évszázadra visszanyúlik, tehát egészen régi szövegeinket megértjük, halotti beszédig, nagyon-nagyon jól értjük a régi magyar szövegeket. Ugyanakkor vannak nagyon finom nyelvi elmozdulások, ami egészen természetes, és ez az áldás, az Isten áld meg a magyart, az áldás kérdése a jókedvel bőséggel. Ez merült fel, és ez nagyon szépen dokumentálva van, hogy igenis beszélhetünk kettős jelentésrétegről, egyrészt arról a jelentésrétegről, ahogyan ma általában értjük. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy, ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta. Hoz rá végeztendőt, ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében. Ez a, hogyha nem sorolom fel, de a pápai Párizs szótárban, aminek sok kiadása volt. Ha csak a pápai Párizsból szemezgetünk, akkor a Benignus melléknév az jókedvű. A fordított, helyben a magyar latin részben ugyanezt olvassuk, hogy jókedvű Benignus. Tehát, és a Benignus alapjelentése az a kegyes. A kegyes adakozó. Magyarul szinonimákról beszélhetünk a Benignus fordításában. Az adakozó, a nagylelkű, a támogató, a jókedvű. Tehát az adakozó jelentés. A bőséggel pedig ez a Károlyi Bibliában mindvégig, ugye ez a valvel rag, az határozói rag, a magyarban nem csak eszközhatározót jelent, hanem módhatározót is jelent. Ez erre egy példa a mai mostani nyelvünkből, az, hogy én örömmel voltam itt, vagy örömmel láttalak. Ez nyilvánvalóan nem eszközhatározó, nem módhatározó, hanem hogy hogyan. Ugye? Tehát a bőséggel ugyanilyen értelmezésben határozóként szerepelhet, tehát hogy bőségesen. Na most, ha összerakjuk így a mondatot, hogy Isten áld meg a magyart jókedvűvel, bőséggel, azaz kegyesen és bőségesen, azért itt van egy nem elhanyagolható különbség a kettő között, ugye? És igazában az Isten képünk, a teológiai képünk, vagy a biblikus képünk alapján szabad azt mondanunk, hogy érvényesebb egy kicsit a bőségesen és adakozóan, hiszen az ember ne jelölje ki az Istennek, hogy mit adjon, hanem hát bízza rá az Istenre, hogy mit ad. De mind a két értelmezés valid. Tehát a félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a jókedvű és bőséges ellátottságot akarná, mind a két értelmezés valid, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta értelmezés is, amit itt megmutattam néhány példán.
1: Mit gondol, hogy a himnuszban inkább Kölcseinek a saját küzdelmei, nehézségei jelennek meg, vagy egy átfogóbb, a magyar nemzet aktuális helyzetére reflektáló költemény ima született?
0: Azért jó a fölvetése, mert egybeesik. Tehát, hogyha ezt az életszakaszt megnézzük, és nem csak ezt az életszakaszt, egyéb szövegeit Kölcseinek, amelyek részben később keletkeznek, egzisztenciális kérdés volt számára, tehát személyes, egzisztenciális kérdés volt, ami egyrészt az ő személyes tudatában is, másrészt pedig költőként. Tehát ez egy az ő, költészetének egyik legfontosabb építő elemeként jelenik meg ebben az időszakban. A ősök által bűnös feledékenység nem pótlása, mert ugye pótolni nem lehet, hanem az, hogy megfogalmazódjék a magyarság történetének hőstettei és nagy tragédiái is, mert ezt a fajta tudatot, a patriotizmus, a nemzet szeretetének, a nemzet becsülésének a tudatát mindkettő építi. És igazából a maga számára mindenképpen személyes programnak, költői programnak is tekintette, ezt egyéb egykorú versei is bizonyítják, hogy tudatosan építkezzen ebből. Tehát személyesség és egy ilyen fajta etikai kötelezettség teljesen egybeesik, én úgy látom.
2: Az elmúlt percekben Földesi Ferenccel, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: és vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket, vendégeket, az Ágnus Rádió hallgatóit, Szent Háromság utáni 11. vasárnapon, amely történetesen a mai napon állam alapításunk ünnepe is. Az az ünnep, amikor arra emlékezünk, nem csak arra, hogy megalapult egy állam, hanem arra is, hogy őseink Isten mellett döntöttek, és hogy ezt a hitüket megélik, és ezzel erre alapozzák azt az országot, amit építeni akarnak. Engedjétek meg, hogy Dietrich Bonhoeffer gondolatait olvassam fel. Mindenféle dolgokban hiszünk, túlzottan is sok mindenben. Hiszünk a hatalomban, hiszünk saját magunkban, hiszünk más emberekben, hiszünk az emberiségben. Hiszünk népünkben, hiszünk vallási közösségünkben, hiszünk új eszmékben, de mindezeken felül nem hiszünk az egyetlenben, nem hiszünk Istenben. Az Istenbe vetett hit ugyanis minden más hatalomba vetett hitünktől megfosztana, és lehetetlenné tenni azt. Aki Istenben hisz, az ebben a világban semmi másban nem hisz, mert tudja, hogy az törékeny és mulandó, de nem is szükséges, hogy másban higgyen, hiszen megvan neki az, aki mindennek az eredete, és akinek a kezébe hull vissza minden. Ismerjük az olyan győzelmeket, amelyeket az az ember arat, aki igazán hisz önmagában, aki a világ valamely hatalmában, eszméjében hisz, és önmagát teljesen annak szenteli, annak él, és emberfeletti, lehetetlennek tűnő dolgokra lesz képes. Hát mennyivel nagyobb győzelmekre lenne képes az, akinek hite nem csupán szubjektív fantom, hanem maga az élő Isten. Jézus csodái, Jézus hatása, hiszen mindez nem volt más egyéb, mint a hite. Hinni azt jelenti, feltétel nélkül bízni és merni. Én ezt az Istenbe vetett hitet kívánom mindannyiunknak. Szeretettel köszöntöm körünkben Géczi Levente teológus hallgatót, aki a mai napon az igehirdetés szolgálatát végzi, és a liturgiai szolgálatban is részt vállal. Ő a Magyarországi Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás hallgatója.
1: Köszönöm.
0: Isten áldása legyen az ő szolgálatán, az ő tanulásán, életén és családján. Isten tisztelet ideje alatt, hogyha gyerekek vannak itt, de nem látom, hogy lennének kisebb gyerekek, itt van a gyerekkuckó, ami a gyerekek rendelkezésére áll. Minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, keddenként 9 órától pedig napindító áhítatot, matutinumot. Hétfőtől kezdődik egyházmegyénkben az egyházmegyei konfirmandus tábor Nyárádszeredában, és én arra kérem a gyülekezetet, hogy hordozza imáiban ezt a tábort, a táborra készülő fiatalokat és a tábor szervezőit. Hirdetem azt is, hogy az Egyházzene Kolozsvár Egyesület szervezésében továbbra is zajlik a nyári koncertsorozat, és a következő állomás ennek a koncertsorozatnak holnap itt a mi templomunkban lesz, 7 órától Csengeri Kostyák Zsuzsát hallgathatjuk meg. Hirdetem azt is, hogy a mi Isten tiszteletünk után át lehet menni a Szent Mihály templomba, ahol a kenyér szentelési ünnep lesz, szeretettel várják a mi gyülekezetünk tagjait is oda át. Délután 18 órától pedig ökumenikus ifjúsági Isten tiszteletre kerül sor, ami a magyar kolozsvári magyar napoknak az egyik záró alkalma a Farkas utcai templomban. Én megkérem a gyülekezetet, gyülekezet tagjait, hogy jelezzék a lelkészi hivatalban, nálunk a lelkészeknél, hogyha tudnak olyan beteg vagy idős testvérekről, akik látogatást vagy úrvacsorát igényelnek. Adományaikkal pedig gyülekezetünk munkáját, szolgálatát, szeretett szolgálatát támogatják. Isten éltesse mindazokat, akik az előttünk álló héten valamilyen kedves eseményt, évfordulót, születésnapot vagy névnapot ünnepelnek, úgy mint István, Vajk, Sámuel, Hajna, Mirjám, Menyhért, Fülöp, Farkas, Bence, Bertalan, Lajos, Patricia, Endre és Samu. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljünk a 460. számú énekünket.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét, mind örökké. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Te ma is szeretettel hívogatsz minket, és már előre is biztatsz, hogy kéréseinket meghallgatod. Mi pedig szégyenkezve és bátortalanul jövünk színed elé. Hogy is merjünk kérni téged, amikor annyiszor vétkeztünk ellened és embertársaink ellen. Nem vagyunk méltók szeretetedre, de alázattal kérünk, bocsásd meg bűneinket. Fogadj be atyai szíved szeretetébe, és adj nekünk ma is hitbeli épülést, lelki vigasztalást és békességet. Hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Hallgassátok meg Isten kegyelmes válaszát. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Imádkozzunk. Mindenható Isten, kinek kegyelme nem fárad el naponként jót cselekedni velünk, áld meg minket, hogy mi is viszonyozni tudjuk jóságodat, és a mi áldozatos szeretetünk által tegyünk bizonyságot benned való hitünkről, a mi Urunk Jézus Krisztusért.

Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra rendelt epistolai szent igét, ahogyan azt megírva találjuk Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levele második részében, a negyedik verstől a tizedik versig a következőképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják azt. Halleluja!

Továbbá hallgassátok meg, testvéreim, az evangéliumot is, úgy, ahogy azt megírva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. versig a következőképpen. A 14. versig a következőképpen.

Holálva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint

azt megírva találjuk Lukács evangéliuma 7. részében a 36. verstől az 50. versig a következőképpen. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál, sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd. Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűn meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! A felolvasott ige egy vacsoráról szól. Ez a történet Jeruzsálemhez közel, Betániában történik, a többi evangélista szerint. Ezen a vacsorán többen vesznek részt Jézus Krisztus társaságában. Az ott jelenlevő emberek nagyon különbözőek, pont úgy, mint ahogyan mi itt a templomban sem vagyunk egyformák. És ott a vacsorán jelen van Jézus. Úgy képzelem el, mint amikor egy híres ember, egy rendkívüli személy, egy celeb, ahogy ma mondanánk, eljön a mi közösségünkbe, ahol élünk, és akkor őt elhívni a saját hajlékunkba egy nagy megtiszteltetés. Így történik ezzel a farizeussal is, akit Simonnak hívnak. Ez a farizeus egy írástudó ember, egy olyan ember, aki az életét Istennek kívánja szentelni, ezért szigorúan betartja a vallási előírásokat és szabályokat. Talán ezért is hívta meg Jézust a házról házra, faluról falura járó profétát, mert úgy gondolta, hogy ez Isten számára egy tetsző cselekedet. A farizeus nem kedveskedett különösen Jézusnak, csak asztalhoz ültette. Nem mosta meg a lábát, és drága illóolajat sem adott, hogy azzal illatosítsa a haját. Még legalább csókkal sem üdvözölte, ahogy az szokás volt akkoriban, és ahogy azt az írások előírták. Amivel nem számol ez a farizeus,
az a bűnös asszonynak a megjelenése. Abban az időben, amikor egy írástudó rabbi egy háznál megjelent, ha meglátogatta egy házat, akkor oda bárki bemehetett, hogy meghallgassa a rabbi magyarázatát. És akkor megjelenik ez az asszony, ez a bűnös asszony, aki könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Aki alabástromban drága illóolajat hoz, és ezzel illatosítja Jézus lábát. Ez a bűnös asszony nagyon egyszerű, de a maga módján nagyon kedvesen bánik a vendég Jézussal. Nem sajnálja tőle azt a drága illóolajat sem, amit sokan féltve őriztek, mert saját temetésük esetén használták fel. Ekkor szólal meg a farizeus. Simon, amint látja, hogy az asszony kedvességet tesz a vendégnek, igaz, Simon csak magában beszél, de gondolatai nincsenek elrejtve az Úr Jézus előtt. A törvénytisztelő farizeus azon méltatlankodik, hogy lehet, hogy Jézus elfogadja a kedvességet ettől a bűnös asszonytól. Holott tudhatja, hogy ez a nő egy kitagadott személy, valaki olyan, aki még csak meg sem érinthetné a tudós rabbit. Jézus tudja, hogy mi jár a farizeus fejében, ezért mondja el neki a példázatot a két adósról. Két ember, aki különböző összegekkel tartozik egy hitelezőnek. Az egyik nagyon sokkal, 500 dénárral, egy másik csak kevéssel, 50 dénárral. A hitelező mindkét adósnak elengedi a tartozását, és az adósok nagyon hálásak neki. Ezt a farizeus is óvatosan és helyesen ítéli meg. Ahogy azt az evangéliumi részben is hallottuk, két ember ment fel a templomba imádkozni, egy farizeus és egy vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában, Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő. Bőjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Megint csak két ember, egy farizeus és egy vámszedő. Az egyik sorolja Istennek, hogy ő mennyi jót tesz, és más emberekhez hasonlítja magát, a vámszedő csak ennyit mond, Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. A mai alapigében is pontosan ez történik. Két ember találkozik Jézussal. Egy farizeus, aki magát törvénytisztelőnek tartja, és egy bűnös asszony, aki mindenét odaadná a megváltónak. Egy derékember és egy bűnös ember. Egy köztiszteletben álló személy és egy megvetett nő. Egy vallásos ember és egy kívülálló. Simon a farizeus és egy névtelen utcalány. Simon a farizeus szerint nagy különbség van köztük, mert ő igaz Isten szemében, az asszony pedig egy bűnös. Jézus szerint is nagy különbség van közöttük. Az a különbség, hogy Simon még nem tudja, hogy ő mennyire bűnös, ez az asszony pedig már megtudta. Ez az asszony már él. Új életet kapott Jézustól, és ezért kimondhatatlanul hálás neki. Simon meg van győződve, hogy Isten előtt ő az igaz ember, az asszony pedig meg van győződve arról, hogy ő mindenestől bűnös, de tudja, hogy számára van bocsánat. A farizeus azt kérdezi magában, mit keres ez itt? De nem tudja azt, hogy ez az asszony nem keres, mert ő már talált. Ő már megtalálta az isteni kegyelmet. Ő már találkozott Jézussal, és átélte az irgalomnak, a bűnbocsánatnak a csodálatos felszabadító erejét. Éppen ezért valahogy a háláját szeretné kifejezni. Ezért odaadja mindenét, mert felismerte, hogy Jézus a Messiás. Kijönti szívét, és amit tud,
odaviszi egész bűnös életét ahhoz, akiről hitte, hogy van hatalma bűnt megbocsátani. Az asszony kedvessége, feltétel nélküli szeretete, önzetlensége abból ered, hogy tudja, hogy van bűnbocsánat. Ez az önzetlenség az, ami sokszor hiányzik a mindennapjainkból. Ennyire önzetlenül csak egy édesanya szeretheti a gyermekét. Olyan szép ebben a történetben az is, hogy Jézus nem szégyelte ezt az asszonyt. És az asszony sem szégyelte megalázni magát Jézus előtt. Abban az időben, ha egy asszony kibontotta haját, a legnagyobb megalázkodás volt. Itt pedig azt olvassuk, hogy könnyen Jézus lábára potyogtak, kibontotta haját és azzal törölte meg. Nem számít, hogy mennyire kell megaláznom magam, nem számít, mit mondanak az asztalszomszédok. Az asszonyt egyedül Jézus érdekli a vendégségből, mert Jézus lett az ő életének az ura, tőle kapta az életet. A bűnös asszony azt is hiszi, hitte és érezte szíve mélyén, hogy Jézus nem fogja őt eltaszítani. Nem fogja elküldeni, nem fogja kinevetni, hanem nagy irgalommal és nagy szeretettel megbocsájt neki. Testvéreim, Isten nem sértődékeny, vele lehet nyíltan beszélni. Neki elmondhatjuk minden bajunkot, még a legnagyobb bajokat is, mert Isten megőriz minket. Egyedül Jézusnak van hatalma megbocsátani nekünk bűnösöknek, ha hisszük ezt, és nem vagyunk olyan hitetlenek, mint az asztal körül ülők, akik azt kérdezték, kicsoda ez, hogy a bűnöket megbocsájthatja. Jézus egyszerű válaszában minden benne van. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Így megyünk mi is imádságaink által a mi Urunkhoz, Jézushoz. Amikor nagy a baj, akkor kétségbe esünk, sírunk, letérdelünk. De sajnos mindig csak valami nagy bajnak kell történni ahhoz, hogy igazán megnyíljunk és kiöntsük a szívünket Jézus előtt. De azért vannak közöttünk olyanok is, akik egyszerűen a maguk csendességében minden nap megnyílnak Jézus előtt, amikor imádkoznak. És valljuk be, testvéreim, ez a mai ige legnagyobb tanulsága, legfontosabb tanulsága, ha őszintén magunkba nézünk, akkor mi ki is vagyunk? Simon a farizeus, vagy a bűnös asszony? Amikor elcsendesedünk és imádkozunk a mi megváltó Urunkhoz, akkor inkább magunkat fényezzük, elmondjuk, hogy csak egy icike-picikét voltunk bűnösek, rosszak, vagy önzetlenül elébe tárjuk minden botlásunkat. Megnyílunk előtte, ami gyarló emberi mi voltunkban. A bűnbocsánat kegyelmet csak akkor tapasztalhatjuk meg, ha előtte már felismertük magunkban a bűnt. Tudjuk úgy látni életünket, ahogy Jézus lát bennünket. Ebben a bibliai történetben a két szereplő mellett ott van Jézus Krisztus is. Mi mindannyian az ő tanítását kell kövessük, mert őt választhatjuk, egy olyan Istent, aki emberré lett, aki értünk mindenét odaadta, legyőzte a halált, hogy mi megváltást nyerjünk. Több mint 1000 évvel ezelőtt, pontosan 1023 éve, Szent István királyunk is ezt az utat választotta. István király, amikor megkeresztelkedett, és a Kárpát-medencében élő magyarok számára kijelölte a követendő utat, tulajdonképpen Jézus Krisztust választotta. Hiába harsogják teli torokból az István a király rockoperában koppány emberei, hogy nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsát, nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát. Nem kell olyan Isten, kinek bűnös, aki él. Nem kell olyan Isten, aki szenvedést ígér. Erre válaszul István, aki szintén meggyőződött Krisztusról, a megváltóról, azt mondja, nincs más út, csak az Isten útja, bármit hoz reánk,
e földön nincs nála nagyobb erő. Gizella, az István mellett levő nő, a királyné pedig így imádkozik Istenhez, hallgass meg, Istenem, légy hozzám irgalommal, légy úrrá szívemen. Töltsd el lelkemet, gyarló testemet, hűséggel, jósággal, szeretettel. Mi ez, ha nem a Szentlélek megbocsátó és megtartó ereje? Úgy gondolom, hogy mi is, akik itt vagyunk Isten házában, ezt az Istent, Jézus Krisztust kell válasszuk, aki megbocsát nekünk, és az ő irgalmát nap mint nap érezzük. Ugyanúgy kell megbocsássunk mi is nap mint nap az ellenünk vétkezőknek. Jézus szeretetét gyakorolva, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el az óra számunkra is. Gondoljunk csak bele, hogy akit ma reggel az Úr magához hívott, annak a fele barátunknak még tervei voltak ma délutánra. És akit ma este fog megszólítani az Úr, az az ember is tervez a holnapi nappal. Ezért ne féljünk most Jézus Krisztust választani, és beengedni a mindennapjainkba és a szívünkbe. Ne féljünk, testvéreim, tiszta szívből megbocsátani és szeretni a körülöttünk lévőket. Örömek és gondok mindig vannak, és beszélni kell róluk, mert a szerető Isten, Jézus Krisztus megbocsátott a bűnös asszonynak, és megbocsát nekünk is, most és mindenkoron. A kegyelem és megbocsátás Istene cselekedje, hogy az ő szent igéje a mi szívünkben megfoganjon, és még sok és áldott gyümölcsöt teremjen az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: Imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki egyházat gyűjtesz magadnak a földön, add kegyelmedet, hogy ajándékaidat megnevessük, hanem teljes szívvel bízzunk benned. Kérünk, Urunk, szabadíts meg bennünket az elbizakodottságtól, a gőgtől, a szeretetlenségtől, hogy testvéreinket ne ítélgessük, ne is nézzük le őket, hanem megértéssel és szeretettel hordozzuk egymást. Könyörgünk azokért, akik bűneik terhe alatt roskadnak. Add, hogy felismerjék, nálad számukra is van bocsánat, mert szent fiad legyőzte a bűn hatalmát, és még ma is irgalommal hív magához minden elesettet. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért és az egész kereszténységért. Segíts, hogy szégyent ne hozzunk rád méltatlan életünkkel, és emlékeztess, hogy csak irgalmadból élünk. Taníts kegyelmedből élni, hogy neked engedelmeskedve, bűnösökként is a te dicsőségedet szolgáljuk. Oltalmadba ajánljuk a szenvedőket, a betegeket, a nélkülözőket. Ne terheld őket erejükön felül. Mutasd meg rajtuk irgalmadat, hogy el ne keseredjenek. Siet segítségükre, szabadítsd meg őket. Emlékezzél meg nemzetünkről, és add, hogy hálával gondoljunk mindazokra, akiknek szolgálatával evangéliumod a mi népünkhöz eljutott. Vezess bennünket Krisztus igaz ismeretére, hogy ne legyen hiába való mindazok fáradozása, akik ezer éves történelmünk során Krisztust hirdették és követték közöttünk. Urunk, őrizd és védelmezd ezután is országunkat. Add, hogy egyetértésben és békességben éljünk. Adj vezetőinknek bölcsességet, és ébrezd őket előtted való felelősségünk tudatára, hogy neked tetszően kormányozzák népünket. Add, hogy az eljövendő nemzedékek is örömmel vallják hazájuknak ezt a földet. Hallgass meg minket, Urunk, és légy hozzánk irgalmas. Ne emlékezzél meg bűneinkről, hanem újíts meg rajtunk kegyelmedet, hogy elnyerjük az örök üdvösséget, szent fiat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért kérlek benneteket, hogy őszinte szívvel válaszoljatok a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Felelje mindenki magáért, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Felelje mindenki magáért. Bánom.
0: Bánom.
1: Bánom. Igyekeztek ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, Isten akarata szerint élni, és mindenkinek, aki titeket megbántott, szívetek szerint megbocsátani. Felelje mindenki magáért. Igyekszem.
0: Igyekszem.
1: Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen mindenki magáért. Hiszem.
0: Hiszem.
1: Hiszem. Legyen a ti hitetek és jó feltételetek szerint. A minden kegyelemnek és irgalomnak Istene pedig adja most az ő szent lelkének erejét, hogy az, amit most kimondtatok, az valósággá váljon a ti életetekben. Én pedig, mint az Úrnak e végből rendelt hivatalos, bár méltatlan szolgája, a Krisztusnak szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében. Azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy meglássátok többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen.

Valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet. Imádnak téged a hatalmasságuk, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva vég nélkül.

Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. A te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára gondolunk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Urunk, mennyei atyánk, küld le szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozod tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztusunknak érettünk is megtöretett valóságos teste ez? Ezért azt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. És a megáldott kehely, vajon nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak érettünk is kiontatott valóságos vére ez? Ezért azt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. Íme az Úr asztala megterítve számotokra, jöjjetek, minden kész. Aki nem szeretne élni az Úr vacsora lehetőségével, az is előre jöhet egy áldásra.

teste és vére, erősítsen meg benneteket az örök élet számára. Menjetek el békével, az Úr legyen veletek.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél bennünket. Kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereád, és adjon neked békességet.

Szeretném még egyszer köszönteni körünkben és megköszönni az ige szolgálatát Géczi Levente teológus hallgatónak, aki a Magyarországi Evangélikus Hittudomány Egyetem másoddiplomás hallgatója. Köszönjük az ige szolgálatát, remélem, hogy mindannyian valamit ebből a szolgálatból hazavihetünk, magunkkal vihetünk. Mielőtt egymástól elköszönnénk, énekeljük el közösen nemzeti imánkat, a himnuszt. Énekes könyvünknek ez a 25. számú éneke.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán azt nyilatkozta, hogy a következő napokban nevesíti a miniszterelnök jelöltet. Románia ambiciózus uniós költségvetést szeretne, jelentős összegekkel a kohéziós politika és a mezőgazdaság számára. 8 év után a Bepi Colombo űrszonda megközelíti a Merkurt. Kárpát-medencei turnéra indul a Hargita Székely Néptánc Színház. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán ma kijelentette, hogy a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. Arra a kérdésre, hogy mikor nevesíti a miniszterelnök jelöltet, az államfő azt válaszolta, a következő napokban. A társadalom nyilvánvalóan várja, hogy legyen kormánya az országnak. Nikus Ordán azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazzanak, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. De most eljött az ideje a döntésnek, tette hozzá. Románia ambiciózus uniós költségvetést szeretne, jelentős összegekkel a kohéziós politika és a mezőgazdaság számára, jelentette ki ma Nikus Ordán az Európai Tanács elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón. Az államfő elmondta, hogy elsősorban az Európai Unió következő költségvetéséről egyeztetett António Costával. Közlése szerint Románia csatlakozott a kohézió barátai országcsoport álláspontjához ebben a kérdésben. Nikus Ordán elmondta, hogy Románia bizonyos rugalmasságot szeretne a bürokrácia terén. Az államfő szerint az EU több éves költségvetéséről szóló tárgyalások egyik fő kérdése az, hogy a 27 tagállam miként tud kompromisszumra jutni a kiadási és a bevételi oldalon. Nyolc év és több mint 10 milliárd kilométer megtétele után az európai-japán Bepi Colombo űrszonda ma megkezdi a Merkur a naphoz legközelebbi bolygó felé tartó küldetésének döntő szakaszát. A küldetést alkotó két szondának le kell válnia az átviteli modulról egy magas kockázatú művelet során, ugyanis a bolygó közelében szélsőséges körülmények uralkodnak. A 2018. októberében felbocsátott 4 tonna tömegű űrszonda több mint 10 milliárd kilométert tett meg, és 9 bolygó közeli repülést hajtott végre annak érdekében, hogy sebességét és pályáját módosítsa, és így elérje a naphoz legközelebbi bolygót, számol be az AFP. Áprilistól az Európai űrügynökség MPO nevű szondája példátlan pontossággal vizsgálja majd a bolygót, mindössze 480 kilométerre haladva el annak felszíne fölött. A japán űrügynökség JAXA MIO nevű szondája eközben a bolygó űrbeli környezetére, különösen annak a mágneses mezejére összpontosít majd, egy elliptikus pályán keringve, amelynek legtávolabbi pontja akár 11 000 kilométerre is eltávolodik a bolygót.

0: Táncszínház októberben a Bánságba, Vajdaságba, Muravidékre, a Felvidékre, Magyarországra, Partiumba és Közép-Erdélybe is elviszi előadását. A Szomszédulás Erdély különböző vidékeinek táncait, zenéjét és viseletét vonultatja fel, miközben irodalmi szövegekkel is megszólaltatja a szülőföld, az otthon és a közösség témáját. A műsor a bukovinai székelyek vándorlásának és hontalanságának megidézésétől a vízmelléki, mezőségi és óvidéki táncokon átjut el csík és gyimes világáig. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre enyhén felhős égboltra kell számítani, de esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Zsoltárok könyve, 141. fejezet, 8. verse.

0: Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Korintus beliekhez intézett első levele, 15. fejezet, 55. és 57. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyfoglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apra janatját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák második könyve első fejezetének 1-től 13-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk a magyarországi dr. Koncvágási Katalin, a Sarkad Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részének első 13. verséből válogatás. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Összehívta Salamon egész Izraelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat, és egész Izrael minden főemberét, a családfőket, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a gibeoni áldozóhalomra, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes, az Úr szolgája készítetett a pusztában. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked. Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudnák kormányozni a te nagy népedet. Isten erre ezt felelte Salamonnak: mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. A Krónikák második könyvének olvasását kezdjük el ma, s már az első fejezet egy olyan történetet tár elénk, amelyben Isten egészen rendkívüli módon szól az emberhez. Azt mondja Salamonnak: kérj, amit csak akarsz, és én megadom neked. Mintha a mesében lennénk, s kifogtuk volna az aranyhalat, aki szintén ezt kínálná nekünk: teljesítem minden kívánságod. Ez a mondat Salamon életének egyik legfontosabb pillanata, anélkül, hogy tudnánk a folytatást, bár ismerjük, érezzük, ezen áll vagy bukik minden. Itt dől el az élete, de nem csak az övé, hanem az egész népé is, hiszen ő a király. A mi életünkre nézve is

Vannak ilyen kulcsfontosságú pillanatok, és ilyen mindent meghatározó kérdések. Isten ugyanis a teremtés óta kérdez. Az első kérdés így hangzott az emberhez. Hol vagy? Isten keres minket. Isten kérdez minket, és várja a válaszunkat, mely sorsdöntő az életünkre nézve. Ha Isten valóra váltaná egy kérésünket, vajon mi lenne az? Mit kérnénk? Gazdagságot, hatalmat, befolyást, egészséget, hosszú életet, biztonságot, sikert? Hosszan lehetne folytatni. Nagyon nehéz egyetlen dolgot megnevezni. Bizonyára Salamonnak sem volt könnyű dolga, bár nem tudjuk, mennyit gondolkodott a válaszán. Azt azonban érdemes figyelembe vennünk, hogy ez éjjel történt. Nem nappal, nem az áldozat bemutatásra összegyűlt sokaság előtt, hanem éjszaka, amikor minden csendes. Isten gyakran szól éjjelente akkor, amikor nincs más jelen. Csak Isten és én. A magunk életéből is tudjuk, mennyi ilyen pillanatunk volt. Éjjeli tusakodások, hogy merre tovább, hogyan döntsünk, hogyan készüljünk fel valamire. Nos, Salamon ebben a különös éjjeli találkozásban így válaszolt Istennek. Adj nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Válasza azt mutatja meg, milyen ember is valójában az ifjú uralkodó. Olyan, akinek a küldetése, egy nép és ország vezetése fontosabb, mint a saját jóléte. A szolgálat fontosabb, mint a személyes érdek. Salamon nem önmagát akarja pusztán pályára állítani, önmegvalósítani, hanem az Isten akaratát keresi. Jakab levele szerint a bölcsesség felülről érkezik. Nem egyszerűen okosság, hanem Isten akaratának a felismerése és követése. Nem elméleti tudás, hanem Istenre figyelő élet. Salamon kérése ugyanaz, mint a zsoltáros szava. Ismertesd meg velem az élet útját. A bölcsesség célja nem az, hogy okosabbak legyünk, hanem az, hogy Isten útján járjunk, akaratát teljesítsük, és betöltsük azt az élet célt, melyet rendelt a számunkra. Adja Isten, hogy így is legyen. Amen. Urunk, adj nekünk olyan bölcsességet és értelmet, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad, és hogy minden döntésünkben a te akaratod legyen az első. Amen.

Isten üzenete dr. Koncz Vágási Katalin, a Magyarországi Sarkad Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák második könyve első fejezetének 1-től 13-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hustle Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvas fel.

Isten a kívánság teljesítő automata, a télapó mítosz. Oké, Isten, adok egy esélyt, hogy bebizonyítsd, létezel. Bob az ágya mellett térdelt, 7 éves volt, és rettentően szeretett volna hinni Istenben. Így hát borzas, vörös fejét összekulcsolt kezeire hajtotta és folytatta. Tényleg hinni akarok benned, Isten. Ha reggel felkelek, és 1 millió dollár van az ágyam alatt, akkor te tényleg vagy. Soha többé nem fogok kételkedni benned. Nem kapta meg az 1 millió dollárt. Talán azért, mert jobban akarta a pénzt, mint Istent. Esetleg az volt a gond, hogy a pénz 1 dollárosokban szerette volna, nem fért volna be az ágya alá a Monopoly játék, és a G.I. Joe baba, a magnó, a koszos ruhák és a porcicák mellé. De sokkal valószínűbb, hogy azért nem kapta meg a pénzt, mert tévesen gondolkodott Istenről. Úgy képzelte el, mint egy kívánság teljesítő automatát, akibe bedobunk egy imát, megnyomjuk a megfelelő gombot, és kívánságunk már is teljesült. Mintha Isten valami télapószerű figura lenne, aki csak arra vár, hogy teljesítse az összes óhajt a listáról. Ha elég keményen imádkozik, és tényleg hisz, akkor Isten leküld neki mindent, amire csak egy 7 éves szív vágyhat. Ami teljesen érthető egy ekkora gyermek esetében. Sajnos, sok ember magával viszi ezt az elképzelést Istenről, felnőtt korába is. Soha nem lépnek túl a télapó mítoszán Istennel kapcsolatban. Isten szeret válaszolni az imákra. Kiálts hozzám, és válaszolok, mondja Jeremiás könyvében a 33. rész 3. versében. Még ilyen ígéretet is tesz. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Ézsaiás próféta könyve 65. részének 24. verse. Ennek ellenére az ima nem olyan, mint egy pénzérme, amit bedobunk a gépbe, és a hit nem a gomb, amit megnyomunk hozzá. Isten nem ugrál óhajaink és sóhajaink szerint. Teljesen mindegy, hogy Bob milyen erősen imádkozott volna az 1 millió dollárért, hogy milyen elszántan hitt volna, semmiképpen sem talált volna 1 milliót az ágya alatt. Nem azért, mert Isten nem szereti. Nem azért, mert nem hallgatta meg az imádságát. És nem is azért, mert nem volt elég hely az ágya alatt. Az 1 millió soha nem érkezett meg, mert Bob nem imádkozott. Kívánságot mondott csupán. A télapó mítosszal szemben Isten nem valami mennyei kívánság teljesítő automata, aminek egyetlen dolga ajándékok osztogatása. Ő messze túlmegy a mi apró óhajainkon. Ő a mindenható Isten. A testélet szeretet. Arra vágyik, hogy gyermekei visszatérjenek ahhoz a szeretethez, amivel elárasztja őket. Azt akarja, hogy őt magát szeressük, és ne különféle dolgokat. Őt keressük, és nem mohó imáink meghallgatását. Neki engedelmeskedjünk, nem azért, mert az 1 milliót hozhat a konyhára, hanem mert szeretjük, és szeretnénk olyat tenni, ami kedves neki. És némileg ironikusan, ahogy túllépünk a kívánság teljesítő automatáról alkotott téves elképzeléseken, Isten igéje ezt ígéri. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Ezt olvassuk a János 1. levele 3. részének 21. és 22. versében.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el a zagyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Isten a kívánság teljesítő automata című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs

legszebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn, ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség. Nincs szebb szó a világon. S én hinni, hinni vágyom. Én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. És egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Az öreg kutya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy parasztember, s annak egy öreg kutyája. Szegény öreg jószágnak már a fogai is kihullottak. Nem sok hasznát látta a gazdája. Azért egy délután, mikor a ház előtt a padon üldögéltek, azt mondja a feleségének. No, ezt a vén kutyát agyonlövöm holnap, már semmi hasznát se lehet venni. Sajnálta az asszony a szegény állatot, kérte az urát, kegyelmezzen meg neki. Szegény, annyi sok éven át szolgált hűségesen, megérdemli a kegyelem kenyeret.
2: Hogyis ne,
1: felelt az ura.
2: A szolgált szolgált, megkapta érte a magáét, most miért tartsam itt tovább? Foga sincs már, a tolvajok se félnek tőle, én bizony elpusztítom.
1: Az öreg kutya ott sütkérezett nem messze a napon, s minden szót hallott. El is szomorodott, hogy ilyen sorsra kell jutnia. Este, mikor besötétedett, elballagott az erdőbe. Ott lakott a farkas. Az jó cimborája volt a vén kutyának. Meséli neki, hogy búcsúzni jött, mert holnap őt agyonlövi a gazdája.
2: Már miért lőne agyon?
1: Kérdi a farkas.
2: Azt mondja, öreg vagyok, semmi hasznomat sem látja.
1: Csóválta a fejét a farkas, gondolkozott egy keveset, aztán azt mondta.
2: No, ne búsulj, öreg kenyeres pajtásom, gondoltam én, egyet-kettő lesz belőle. Holnap reggel kimegy a gazdád meg a felesége szénát gyűjteni a rétre. Magukkal viszik az őbeli kislányukat is, mert senki sem marad a háznál, akire hagyhatnák. Míg a szénát gyűjtik, a kislányt leszokták fektetni az árnyékba, a sövény mögé. No, hát hallgass ide, cimbora, te feküdj a kislány mellé, mint a őrizni akarnád. Én meg előjövök az erdőből, felkapom a gyereket, futok vele, te meg ugorj utána, mugassa, hogy csak tudsz, hogy meghallja a gazdád. Én aztán leejtem a gyereket, te meg visszaviszed a szüleihez. Meglátod, nem akarnak, amiben nagyon lőni. Te ebbe

tájba füröztenek, jobb dolgod lesz, mint akármikor volt életedben. Ó, jó lesz, bizasz komám, igen, jó lesz, mondta rá az öreg kutya. Hát, másnap reggel csak ugyanúgy lett minden, ahogy a farkas kifundálta. A parasztember észrevette a farkast, amint vitte a kislányt. Kiabált torka szakadtából, de akkor már futott az öreg kutya, elkapta a gyereket a farkas szájából, és visszavitte a szüleinek. Ej, örült a parasztember, simogatta, dédelgette a kutyát. Szegény, öreg, téged akartalak én nagyon lőni? Várj csak, adok én annak, aki hozzád mer nyúlni. A feleségének pedig azt mondta, no anyuk, elít csak haza főzzél valami jót az öreg kutyának. Nem kell rágni, olyat valami jó puhát. A párnámat is kiveheted az ágyból, neki adom. Hadd feküdjön puhán, szegény. Úgy ám, bizony úri élete volt az öreg kutyának, soha jobbat nem kívánhatott volna magának. Hanem a farkas egyszer igen megéhezett, elment hát az öreg kutyához, és azt mondta neki. De komám, most már te segíts rajtam, sehol se találok egy kis falnivalót, a gazdádnak még annyi juha van, egyel több vagy kevesebb, meg se kottyan neki, ugye hallgatsz, ha elviszek belőlük egyet. Na, nem hallgatok, bizén, meg se próbált, felelt a kutya. Hű, maradok a gazdámhoz, hát ilyesmit ne kér tőlem. Azt hitte a farkas, csak tréfál a kutya. Elment a bárányért, de bizony megjárta, mert a kutya elmondta a gazdájának, mit tervez a farkas. Ott leste a paraszt az akolnál, és alaposan elpáholta. Megállj, te hálátlan, ezt megkeserülöd, kiáltotta a farkas, és másnap elküldte a vaddisznót a kutyához, hogy hívja ki páros viadalra az erdőbe. Jó, va, mondta a kutya, majd elmegyek, de előbb én is keresek segédet magamnak. Keresett, keresett, de nem talált más, csak egy sánta macskát. Na nem baj, elindulnak ketten az erdőre, feltartja a macska a farkát, bukdácsol, botlik a három lábán. Oda érkeznek a párviadal helyére, de bizott nem találják sem a farkast, sem a vaddisznót. Nem ám, mert megijedt mind a kettő a macskától. Azt hitték, kardot hoz magával, pedig a farkát nézték kardnak. Mikor megbukdácsolt, azt gondolták, köveket szed fel a földről, hogy majd jól megdobálja őket. Nosza, a farkas felmászott egy fára, a vaddisznó meg elbújt a bokorba, de a füle kilátszott a levelek közül. A macska meg azt hitte, egérke mozogott, ráugrott, megkarmolta, megharapta, s futott a vaddisznó, mintha a szemét vették volna. Öf, öf, a fán is ül, még egy, öf, öf, a fán is ül, még egy, kiáltott a futás közben. Felnéz a kutya a fára, hát ott kuksol a farkas. No, az úgy elszégyelte magát, hogy leugrott. Ráesett egy fatönkre, nem is kelt fel többé, elpusztult nyomorultan. Ha a farkas el nem pusztult volna, ez a mese is tovább tartott volna.

0: interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd. Igaz volna a ma vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
1: Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese.
0: Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát?
1: Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg.
0: Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten.
1: Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
0: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
1: Kacsa. Füvet rágok, ló.

0: nyomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
1: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
0: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!

0: Hadd én! Helyből játszana!
1: Most már én is beszállok.
0: Hadd én!
2: Jó volt, na, jó, jó. Hoppá!
0: Menj odébb!

0: Tréfás mackók.
1: Hol volt?
2: Hol nem?
0: Messze.
1: Messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.

0: Kifele megy, befele áll. Befele megy, kifele áll, lefele megy. Felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
1: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
1: Tovább folytatják a sétát. S a két bogjos, lompos, loncsos, kéde, bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogjos, lompos, kis bazantos. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Feler rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
1: Tovább folytatják a sétát. S a két bogjos, lompos, loncsos, két bazontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogjos, lompos, kis bazontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül. Mi az? Feler rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
1: Tovább folytatják a sétát. S a két bogjos, lompos, loncsos, két bazontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bazontos fiára, s ő kérdez utoljára.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
1: Hallgat ám a két okos, bogjos, lompos és bazontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba.
3: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az, mi az?
1: Szól az apjuk.
2: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt.

még alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya benőtt. És akkor megtudtam az osztályfőnököntől, hogy soha többé el nem hagyhatom.

büntethető, én becsülettel beirattatok. Hisz ahogy megnyugtató érzés pecséten látni, hogy ideig még érvényes vagyok.

Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budap

kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattak és karkötők.

kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késő jeli műsorunk hallgatóit szeptember 4-én pénteken. Üveges József, Kossuth Díjas magyar fizikus, piarista szerzetes, tanár, televíziós személyiség gondolatával, aki 1979-ben ezen a napon hunyt el. Az alkotó ember előtt végtelen a tér. De ha tudásunkat nem is használjuk fel feltétlenül újabb alkotásra, akkor is minden ismeret még gyönyörűbbé teszi előttünk a világot. Ez a mai napra választott gondolat, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most pedig tekintsük át, hogy mire számíthatnak a következő közel 3 órában. A következőkben múlt hétfői látogató egészségügyi és életmódmagazin műsorunkat ismételjük meg, amelynek témája a stressz volt. Ezt követően Anton Bruckner műveit hallgatjuk. Késői műsorunk a 2. órájában felcsendül a mai áhítat, fellapozzuk a kalendáriumot és az ünnepelteket köszöntjük, majd szombati fülbe jó könnyű zenei rovatunkat hallgatjuk újra, amelyben Dolly Partonról lesz szó. Ezt követően majd 5 óra után a Határtalan rovatot, a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szombati összefoglalóját hallhatják. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A következőkben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk, a 2018. augusztus 27-i rovatot, amelynek témája a stressz, a szerkesztője pedig Szabó Anita.
2: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a stressz. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Agnus Rádió készített.